2, 1.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó

0: Meghoztuk neked a legnagyobb slágereket.
1: Hi, this is Angus Young from AC/DC, and you are listening to our new single, Shot in the Dark.
0: Készen állsz?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást hétfőn, miután összeomlott egy bontás alatt lévő négy emeletes ipari épület Székesfehérváron, amelynek romjai alól egy embert életveszélyes állapotban mentettek ki, írja az MTI. Szabó Imre, a Fejér vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI érdeklődésére elmondta, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indult eljárás. A katasztrófa védelem helyszíni tájékoztatása alapján a sérült mentése több órán keresztül zajlott, mint egy 140 hivatásos tűzoltó és önkéntes mentőszervezetek bevonásával az ország minden tájáról. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a székesfehérvári épületomlás helyszínén a sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött. Az OMS Hunor mentőcsapathoz is tartozó bajtársai védőfelszerelésben a törmelék között kúszva elérték a romok alászorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak. A kimentést követően a férfi vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji belső sérüléseket szenvedett. A szerb kormány rendkívüli ülésen egy hónappal július 2-áig meghosszabbította a kőolaj és a kőolaj származékok kivitelének ideiglenes tilalmát, közölte hétfőn a kabinet. A kormány tájékoztatása szerint a döntést az indokolta, hogy a globális események továbbra is jelentős hatással vannak a kőolaj és üzemanyag ellátásra, miközben a kínálat is szűkebb a nemzetközi piacokon. Az illetékesek szerint az intézkedés célja a hazai piac ellátás biztonságának megőrzése. A kőolaj és a kőolaj származékok exportjának ideiglenes korlátozását a szerb kormány március elején vezette be, majd több alkalommal is meghosszabbította, írja az MTI. Halad a 15 000 négyzetméter alapterületű oktató és szimulátor központ építése, ahol az új atomerőmű üzemeltetőit fogják képezni, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az oktató és szimulátor központban történik majd a Paks 2 atomerőmű üzemeltető személyzetének elméleti és gyakorlati oktatása minden szakterületre kiterjedően. Itt szerezhetik meg a munkájukhoz szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket a gépészek, a vezénylői és kulcs személyzet, de például az átrakógép operátorok és a karbantartó személyzet is. A hatszintes épület hasznos alapterülete 15 000 négyzetméter lesz, itt kapnak helyet az üzemeltető személyzet képzésére szolgáló tantermek, illetve a szimulátorok, köztük a teljes léptékű szimulátor, illetve az analitikai, valamint az átrakógép szimulátor. Jelenleg az oktató és szimulátor központ alapozását készítik elő, az év végére a talajszintig jut el a szerkezetépítéssel a magyar cégek alkotta konzorcium. Az épület az ütemterv szerint 2027. augusztusára szerkezetkész lesz, egy évvel később kezdődhet meg a műszaki átadás átvétel folyamata és a szimulátorok beszerelése, melyek gyártása is megkezdődött. Hétfőn délelőtt sajtótájékoztatóval egybekötött szerződéskötésen jelentette be Paks polgármestere, hogy megkezdődik a Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme. Heringes Anita elmondta, a környék lakossága már évtizedek óta várta ezt a beruházást.
2: Újra kultúrált körülmények között parkolhatnak a Gesztenyés utcán az ott lakók, és akik arra járnak. Ez a parkoló megfelelő mennyiségű ahhoz, hogy a lakosság nagy részét ki tudja szolgálni. Így is megkérnénk a lakosságot, hogy kis türelemmel legyenek a beruházás ideje alatt, próbáljuk biztosítani a parkolási lehetőségeket addig máshol. Így nagyon figyeltünk és ütemezetten készítjük a fejlesztéseinket, hogy egyszerre a környéken ne induljon el más beruházás, hanem lépésről lépésre tudjunk ebben a projektben haladni.
1: A beruházást a Globakva Kft. Valósítja meg. A cég ügyvezetője Éva Ákos a szerződéskötéskor elmondta, erősen szükségessé vált a parkoló komplett felújítása. A cégvezető a munkálatok részleteiről is beszámolt.
3: Gesztenyés utcát, ha valaki ismeri, valaki nem, mert aki ott lakik, nyilván van jobban. Itt egy aszfalt rekonstrukció fog történni, és a parkolók elhelyezése tekintetében viszont egy térköves megoldást választott a kiíró, jelen esetben a közbeszerzésben az önkormányzat. mi ennek a feladatnak az elvégzésére vállalkoztunk, többek között vízvezetés is fogott történni, és előzetesen jelzem, hogy az ott lévő növényzet és a fák tekintetében az önkormányzatnak komoly elvárásai voltak. Annak a megőrzése, állapot megóvása tekintetében, hogy mindenképpen az önkormányzat kollégáival, főkertészével fogunk egyeztetni, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető legjobban megőrizni a már most meglevő környezetet és növényzetet.
1: A Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme mintegy nettó 87 millió forintból valósul meg. Összeütközött egy nyerges vontató és két személyautó Simon tornyán a Petőfi utca és a 61-es főút kereszteződésénél hétfő kora délelőtt, közölte a katasztrófa védelem. A sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a műszaki mentést, valamint a járművek áramtalanítását végezték el. A helyszínre a mentők is kérkeztek, a sérültek állapotáról azonban további információt még nem közöltek a hatóságok. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a pakseffm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Pakseffm.
0: Pakseffm.
4: Összeköt.
0: Pakseffm. Összeköt.

mondanék a helyedben. Várom, hogy mit lépsz, a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csak

0: bátorság.
1: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magas árak miatt már az otthonstart sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat. Májusban éves szinten 13,3%-kal kevesebb lakóingatlan cserélt gazdát, a lakás célú jelzáloghitelek piaca azonban tovább bővült, közölte az MTI-vel a Dunahouse vezető elemzője Szegő Péter. Az ingatlan közvetítő saját adatain alapuló becslése szerint a májusi 8892 tranzakció szám havi szinten 9,4%-kal, éves összevetésben pedig 13,3%-kal marad el az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A Dunahouse adatai szerint az első 5 hónapban 47 000 ingatlan adásvétel történt, ami csak nem 13%-os éves csökkenés. Rámutattak, a tartósan magas árszint az állami támogatások ellenére is visszatartja a vásárlókat, ami azt jelzi, hogy a piac elérte a megfizethetőség határát. A Paks 2 ZRT is megrendezte munkavállalói számára múlt pénteken délután hagyományos gyermeknapját, melynek az ESZI sportcsarnok és udvara adott otthont. A gyerekeket többek között reflexjátékok, graffiti fal, VR játék, kemencés udvar, hüllőbemutató, tűzoltó emelődarú, air track show, gokártozás és habparti várta. Magyarország és egyben a paksi atomerőmű legmagasabb speciális tűzoltó autója is ellátogatott a helyszínre. A magasból mentő gépjármű emelőkosra 60 méterre vitte fel a vállalkozó szelleműeket, többek között Rákóczi Péter György kommunikációs igazgatót is családjával.
3: Ilyen magasan még nem voltam, korábban más tűzoltónapok alkalmával akár a fővárosban voltam, de nem ez a lépték, úgyhogy mindenben, ahogy ezt Pakson tapasztaljuk, ez egy picit más lépték, mind a villamosenergia termelés tekintetében, mind a magasságok, mind az egyéb számok tekintetében ez rekord.
4: Milyen érzés volt föntről látni Paksot, és elláttál-e az atomerőműig?
3: Nagyon jó érzés volt látni azt, hogy nem csak 4 blokk üzemel, üzembiztosan, hanem mellette épül a 2 másik blokk. Ez jó érzés látni, és egyébként pedig mellette egy csodás város, csodás emberekkel, olyan emberekkel, akik értik az atomenergia működését, elfogadják, és olyan emberekkel, akik azért dolgoznak nap mint nap, hogy biztonságosan működjön az atomerőmű. Valójában egy 400-450 főre volt tervezve ez az esemény, nagyon sokan itt voltak, nagyon szeretik, ez egy olyan esemény a társaság életében, amit nagyon sokan várnak. Nem csak a gyerekek, hanem a szülők is, és ez egy nagyon kellemes néhány óra, amit így együtt tudunk tölteni egy kis beszélgetéssel. A napi munkavégzés után ez mindig jól esik az embernek. Nem csak a hagyományos osztályok, igazgatóságok szerint van ilyenkor kommunikáció, hanem sokkal természetesebb közegben, amikor a gyerekeink együtt játszanak, akkor kialakul egy olyan tónus egymás között, ami a másnapi, az elkövetkező hetek, hónapok, évek munkavégzését is megkönnyíti.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Véget ért a 2025-26-os Superliga sakkcsapatbajnokság. Az atomerőműese élvonalbeli csapata a harmadik lett idén, csak úgy, mint tavaly. Az idei év kuriózuma, hogy idegen légiósok nélkül saját nevelésű sakknagymesterekkel érte el ezt az eredményt, azaz a bronzérmet. Az ASE nemzetközi sakknagymestere Ács Péter így értékelte a szezont.
5: Abszolút elégedettek vagyunk ezzel a szezonnal. A bronzérem, illetve az éremszerzés nem új. Az ASE történetében, amióta fölkerültünk az első ligába, azóta rengetegszer végeztünk dobogón. A mostani bronzéremben az szerezte számunkra a legnagyobb örömet, hogy külföldi játékosok nélkül saját nevelésű nagymesterekkel, nemzetközi mesterekkel álltunk ki az egész bajnokság ideje alatt, és így is meg tudtuk szorítani a Nagykanizsa és az Ajka csapatát, és dobogon tudtunk végezni, tehát ez azt jelenti, hogy beérett az a munka, amit Gosztula István szakosztályvezető úr és sokan itt helyben még körülbelül 40 évvel ezelőtt elkezdtek. Lázárné Vajda Szidónia, aki a 2024-es budapesti sakkolimpián is képviselt a magyar válogatottat, az Atomerősport Egyesület első számú női sakkozója. Ő visszatért egy bő fél éves szünet után, és miután megnyerte a felnőtt magyar egyéni bajnokságot, még a csapatbajnokságban is brillírozott ebben a szezonban, úgyhogy nagyon bízunk neki és szurkolunk neki. Ő most a legjobb várományosa a klubunknak, hogy képviseljen minket az üzbegisztáni sakkolimpián idén szeptemberben.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paksfm-en.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Szép jó reggelt és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. Megkezdjük ma reggeli élesztőnket június 2-án. Reggel, remélem jól aludtatok, és ha már úton vagytok, akkor jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Ha pedig már a munkában vagytok, vagy esetleg még a munkában vagytok, akkor pedig tudjátok, kitartást a munkaidő végéig. Remélem már nem sok van hátra, vagy ha még sok van hátra, akkor remélem, hogy élvezitek, amit csinált. Mindjárt elmondom, hogy mi a helyzet az utakon, illetve az időjárásról is szó lesz, és ezt követően pedig majd arra is kitérek, hogy kik azok, akik ma reggel a vendégeim lesznek. Nagyon-nagyon sok vendégem érkezik a reggel folyamán, érdemes lesz minket hallgatni. Nos, hát akkor nézzük először is az útinform információit. Jelen állás szerint balesetről szerencsére nem tudok beszámolni nektek, és ezen kívül majd a szokásos útépítésekről még a későbbiekben beszámolok nektek. Emellett pedig nézzük az időjárás előrejelzést is. A mai napon több órára mindenhol kisüthet a napközben megnövekvő gomolyokból csapadék nem valószínű a térségben, a nyugati szél időnként feltámadhat, reggel 12 fokig hűl le a

17 fok közé csökken a hőmérséklet, és ekkor az ország keleti harmadán párás ködös tájakkal találkozhatunk. Délután a nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, ugyanis holnap már akár 31 fokot is mérhetünk a legmelegebb órákban. Nyugaton és északnyugaton maradhat a hűvösebb idő. Ez volt tehát az időjárás, és akkor nézzük, hogy kikre számíthatok ma reggel folyamán. 7 órakor dalpremiérre kerül sor, méghozzá a Nótrek zenekarnak a Folytogat címűs, szerintem slágergyanús dalát fogjuk bemutatni. Nekem már volt szerencsém meghallgatni, de majd kíváncsi leszek a véleményetekre. Egy magyar atádi együttes itt Somogy megyében a Kaposvári járásban tevékenykednek. Aztán 7:30-kor érkeznek hozzám a Paksi Vakbottyán gimnázium gimisei, akik nemrégiben a Magyar Állami Operaházban jártak egy látogatáson, és egyben megnéztek egy Mozart színdarabot is, a színigazgatót, ők jönnek élménybeszámolóval. Aztán 8 órára érkezik hozzám Tóth Márton és Ignics Márti, a Kenuzgatom és az Asevízi nyílt nap szervezői, mert hogy a Kenuzgatom újraindult, és június 6-án pedig az Ase szervezésében vízi nyílt nap lesz. Érdemes lesz kilátogatni rá, a programokról fogunk beszélgetni Mártival és Marcival, és 8:30-kor pedig érkezik hozzám Baksa Ferenc, Volman Néreich Márta és Suplic Mihály, a Madocsai Hagyományőrző Egyesület 80 éves évfordulója alkalmából. Szóval érdekes témákra számíthattok, érdemes lesz velünk tartani, és természetesen emellett, ahogy megszokhattátok, nem csak zenei, hanem kulturális érdekességeket hozok, és Pálfi Kati kolléganőm jóvoltából számtalan helyi programról hozok nektek tudósítást a ma reggel folyamán is. Szóval maradjatok velünk, és kavargassátok a reggeli kávét a Paks FM zenéire, hiszen nagyon jó zenékkel fogom még tarkítani ezt a néhány órát. Egészen 9:30-ig a mikrofonnál Harmad Gabit halljátok. Maradjatok velem, és ébredjetek velem!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 18 perckor folytatódik az élesztő, odakint 17 fokot mutat a stúdió hőmérő, és június 2-án a Kármenek és az Aniták ünneplik a névnapjukat. A névnaposokat Isten éltesse sokáig, legyen csodálatos napjuk. Szép napot és jó rádiózást kívánok nekik, és természetesen mindenkinek, aki esetlegesen ma ünnepli a születésnapját, vagy bármilyen évfordulót, őket is Isten éltesse, és legyen csodálatos napjuk. A folytatásban pedig egy kis irodalmi kalandozásra hívlak benneteket, Páfi Kati kolléganőm jóvoltából, mert hogy három író ezer kaland címmel irodalmi kalandozásra várta az érdeklődőket a Paksi Csengely-Dénes Kultúra és központ is a könyvtár galérián. Volt mese, kaland, meglepetés és játék, részletezte Páfi Kati kolléganőnknek Erdei Judit könyvtáros, Csukás István, Janikovszki Éva és Lázár Ervin került a fókuszba. A következő percekben Erdei Juditot hallhatjátok.
2: Irodalmi kalandozásra hívtam a kicsiket és nagyokat, a gyerekeket, felnőtteket együtt. A három nagy író, Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin kerek évfordulót ünnepeltek, és gondoltam, hogy őket mutatom be a gyerekeknek, a felnőtteknek. Megismerkedtünk a szerzőkkel, könyvekkel, majd Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című két dachszli kutyáról szóló ikerpárnak a történetét meséltem el. Előtte viszont volt egy meglepetés vendégünk, a kolléganőnk Vörös Viktória Tacskó kutyusát, Zserbót láttuk vendégül, a gyerekek örömére simogathatták, és értékes kedves perceket töltöttünk együtt. A meseolvasást követően három kalandra hívtam a gyerekeket, lehetett puzzle-t kirakni egy-egy könyvhöz kapcsolódóan, majd egy irodalmi jellegű, tehát a Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekerdő című meséjéből az élőlények neveit kellett hozzákötni a tulajdonságokhoz, illetve idézeteket választottam könyvekből, amit azért az elején bemutattam nekik, tehát nem volt ismeretlen. Ha sikerült teljesíteni a feladatot, akkor kaptak kicsi jutalmat, egy kis kártyát, majd a kis kártyákat beváltották nagy jutalomra. És akkor lehetett színezőt választani ezekhez a szerzőkhöz kapcsolódóan, a nagy hohohorgászról, a süsűről, illetve a tacskókutyát lehetett meghajtogatni.
3: Kellemes és aktív perceket tölthettek itt a gyerekek. Tervezel-e a közeljövőben még itt a Csengely-Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában összejövetelt?
2: Ez az idén irodalmi kalandozás címmel indítottam, ez a második foglalkozásunk. Egy kicsit másabb, mint korábban indítottam, akkor mesefoglalkozás is kézműves volt. Most azért törekszem arra, hogy valami többet is kapjanak a gyerekek, próbatételek vannak, akadályversenyek. Most nyári időszakra bezár a könyvtár, idézőjelesen, tehát a foglalkozások, mert sajnos a nagy meleg miatt itt már nem tudunk foglalkozást tartani, de szeptembertől újra várom a gyerekeket és a felnőtteket.
1: Erdei Juditot, a Csengely-Dénes Kulturális Központ könyvtárosát hallhattátok, aki az irodalmi kalandozásokról mesélt Páfi Kati kolléganőmnek, és hát most akkor egy kis időre bezár idézőjebb a könyvtár, természetesen nem ténylegesen, hiszen csak a foglalkozások szünetelnek szeptemberig, de ha valaki szeretne könyvet kivenni, vagy könyvet visszavinni, azt továbbra is meg tudja tenni, szóval érdemes ezt napirenden tartani, illetve fejben tartani, és hogyha olvasni szeretnétek és kivenni könyvet, akkor a Csengely-Dénes Kulturális Központ könyvtárában is ezt megtehetitek. A legfontosabb, hogy olvassatok, mindegy, hogy mit csak olvassatok, nagyon sokat számít, nagyon látszik, ha valaki olvasott. És akkor a folytatásban zene következik, a zenék után Robi hozza majd a híreket, és a hírek után pedig én térek majd vissza a programajánlóval. Úgyhogy ha szeretnétek tudni, hogy milyen programok várnak rátok a következő napokban, akkor tartsatok velem. Egyébként gyorsan ránéztem itt az utakra, de továbbra sincs semmiféle baleset a vételkörzetben, szerencsére. Vezessetek továbbra is óvatosan és balesetmentes közlekedést mindenkinek!

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kuvait, valamint az ott állomásozó amerikai haderő irányában kilőtt iráni ballisztikus rakétákat semmisített meg hétfőn az Egyesült Államok katonasága, közölte a középső parancsnokság. Az amerikai hadsereg Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének washingtoni idő szerint hétfőn reggel kiadott közleménye szerint az incidensnek nincsen sebesültje. A beszámoló alapján a válaszlépés részeként egy amerikai vadászrepülőgép hajtott végre műveletet iráni légvédelmi állások, egy irányítási állomás, valamint támadó drónok bázisa ellen, ami fenyegetést jelentett a térség vizein áthaladó hajókra, írja az MTI. Hétfőn délelőtt sajtótájékoztatóval egybekötött szerződéskötésen jelentette be Paks polgármestere, hogy megkezdődik a Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme. Heringes Anita elmondta, a környék lakossága már évtizedek óta várta ezt a beruházást.
2: Újra kultúrált körülmények között parkolhatnak a Gesztenyés utcán az ott lakók, és akik arra járnak. Ez a parkoló megfelelő mennyiségű ahhoz, hogy a lakosság nagy részét ki tudja szolgálni. Így is megkérnénk a lakosságot, hogy kis türelemmel legyenek a beruházás ideje alatt. Próbáljuk biztosítani a parkolási lehetőségeket addig máshol. Így nagyon figyeltünk és ütemezetten készítjük a fejlesztéseinket, hogy egyszerre a környéken ne induljon el más beruházás, hanem lépésről lépésre tudjunk ebben a projektben haladni.
1: A beruházást a Globakva Kft. Valósítja meg. A cég ügyvezetője Éva Ákos a szerződéskötéskor elmondta, erősen szükségessé vált a parkoló komplett felújítása. A cégvezető a munkálatok részleteiről is beszámolt.
3: Gesztenyés utcát, ha valaki ismeri, valaki nem, de aki ott lakik, nyilván van a jobban. Itt egy aszfalt rekonstrukció fog történni, és a parkolók elhelyezése tekintetében viszont egy térköves megoldást választott a kiíró, jelen esetben a közbeszerzésben az önkormányzat. Mi ennek a feladatnak az elvégzésére vállalkoztunk, többek között vízvezetés is fog ott történni, és előzetesen jelzem, hogy az ott lévő növényzet és a fák tekintetében az önkormányzatnak komoly elvárásai voltak. Annak a megőrzése, állapot megóvása tekintetében, hogy mindenképpen az önkormányzat kollégáival főkertészre fogunk egyeztetni, hogy milyen úton módon tudjuk a lehető legjobban megőrizni a már most meglevő környezetet és növényzetet.
1: A Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme mintegy nettó 87 millió forintból valósul meg. Kiállítás nyílt a Nagydorogi Kézi Munka és Hagyományőrző Egyesület hímzéseiből. A kiállítás amellett, hogy a hímzés népszerűsíti és annak hagyományai tápolja, teret ad a kreatív munkák és ügyes kezek megmutatásának. Az egyesület tevékenységéről és a kiállításról Nagydorog polgármestere Borbéné Tötösi Ágnes számolt be a település közösségi oldalán. A Nagydorogi Kézi Munka és Hagyományőrző Egyesület tagjai a Nemzeti Művelődési Intézet által létrehozott és támogatott aszakör keretein belül az elmúlt hónapokban a palóchímzés és a makramézás alapjait sajátíthatták el. A könyvtárban folyó szakköri alkalmakon rengeteg szép munka készült, melyet most egy kiállítás formájában tekinthetnek meg az érdeklődők. Összeütközött egy nyerges vontató és két személyautó Simontornyán a Petőfi utca és a 61-es főút kereszteződésénél hétfő kora délelőtt, közölte a katasztrófa védelem. A sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a műszaki mentést, valamint a járművek áramtalanítását végezték el. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, a sérültek állapotáról azonban további információt még nem közöltek a hatóságok. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőr teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A folytatásban, ahogy azt ígértem, a program ajánló következik, és szerencsére a májushoz hasonlóan most júniusban is igencsak sok program vár benneteket, bennünket. Igen nehéz lesz választani, hogy melyik az, amire elmenjünk, és melyik, amire nem, mert mindegyik nagyon jónak ígérkezik. Többek között a mai napon nyílik egy kiállítás a Babits Mihály Kulturális Központban, egészen pontosan a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékeinek a vizsga kiállítását láthatjátok egészen június 15-éig. Köszöntőt mond a kiállítás megnyitóján Matókné Misocki Mária, az intézmény egykori igazgatója, és közreműködnek az intézmény növendékei. 17 óra 30 perckor fog kezdődni ez a kiállítás megnyitó. Aztán június 4-én a Nemzeti Összetartozás napját ünnepeljük, és ebből az alkalomból több városban, településen, többek között Pakson is, vagy akár még Szekszárdon is Nemzeti Összetartozás napi ünnepségeket láthattok, Pakson 21 órakor a Dunaparton, a Gesztenyefasoron, Szekszárdon pedig délelőtt 9 órakor kezdődik a Nemzeti Összetartozás napi megemlékezés a Béla Király téren. Aztán június 5-én ne feledkezzetek meg arról, hogy a paksi atomtéren a 16 órától és 17 órától is térzene koncert lesz, méghozzá a ProArtis Művészeti Iskola fog adni koncertet. Mindig nagyon jól szoktak ezek is telni, nagyon jó hangulatban, úgyhogy érdemes meghallgatni őket. Tehát 16 órától a klarinét zenekar fog fellépni, 17 órától pedig a vonós zenekaruk, úgyhogy június 5-én érdemes kilátogatni az atomtérre, június 6-án pedig érdemes ellátogatni majd a Dunapartra a Csónakházhoz, mert hogy vízi nyílt nap lesz, 10 és 18 óra között, erről a programról is fogunk többek között beszélgetni majd 8 óra után vendégeimmel, Tóth Mártonnal és Ignics Márti szervezőkkel, szóval hallgassatok minket akkor is, és a részleteket majd elmondják ők maguk. És június 5-e és 7-e között lesz a 34. Kékmadár Fesztivál Kalocsán. Tegnap erről beszélgetett Strasser Andi kolléganőm a szervezőkkel, Madura Tündével többek között, aki elmondta, hogy ez egy jótékonysági fesztivál, ha úgy tetszik, ahol beteg, kalocsai beteg gyerekeket támogatnak a befolyt bevételből. És ha már itt tartunk, nézzük, hogy kik azok az előadók, akik ezen részt vesznek. Hát többek között itt lesznek a győri filharmonikusok, illetve a Budapest Jazz Orchestra is. Ez június 5-én, pénteken lesz így, és június 6-án pedig néhány ismertebb előadó közül, például az Ivan and the Parazol is fellép, de lesz még emellett majd író-olvasó találkozó is Spiró Györggyel, és a Vujicsics együttes népzenei koncertet ad. Emellett június 7-én kézműves mesterek, vására, szabadtéri játékok és arcfestés várja a gyerekeket, és este pedig Savaria Barokk zenekar hangversenyt fog adni, tehát 19 órától még ezt is meghallgathatjátok majd a nagy színpadon. Június 9-e Szekszárd, egy színházi előadás 19 órakor, egészen konkrétan a 4/12 Lengyel Tamás Grillus Dorka, Trill Beatrix és Váradi Gergely főszereplésével a Loop Színházi társulás hozza majd Szekszárdra a darabot. És június 10-én és 11-én lesz gyermekszínház is a Babits Mihály Kulturális Központban, méghozzá Topolcsányi Laura, Marát Viktor, Pocahontas című előadását tekinthetik meg 10 órakor és 14 óra 30 perckor, majd a kicsik. Június 12-én lesz a csúszdaavató, egy családi retro piknik a paksi űrgemezőn, az új, három új csúszda felavatására kerül sor. Már természetesen a hivatalos átadóra az megtörtént, de ez egy magán kezdeményezés, és tök jó, úgyhogy 17 órától 21 óráig majd ott is lehet egy kicsit bulizni a gyerekekkel, és június 13-án Szekszárdon Apostol koncert is lesz 18 órától a Babits Mihály Kulturális Központban. Aki szereti az Apostol zenekart, annak egy jó lehetőség arra, hogy ezen a koncerten részt vegyen. Aztán megyünk tovább, akkor június 17-én például egy csecsemő színházi előadás lesz Kalocsán, a Kalocsai Ünnepi Könyvhét keretében, ami június 15-től 20-áig tart, és a Bóbita Bábszínház Icurka Picurka című előadását lehet megtekinteni 3 éves kor alatti csöpségeknek. Ennyit a programokról, még több programért keresétek fel a paksfm.hu per programajánló menüpontot, és onnan szemezgessetek kedvetekre, és természetesen, ha valamelyik program megtetszik nektek és elmentek, akkor jó szórakozást kívánunk hozzá!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 47 perckor folytatódik az élesztő, odakint 18 fokot mutat a stúdió hőmérő, és a mai napon, ahogy azt elmondtam, még mindig egy kicsit borúsabb idő lesz, de azért kisüthet a nap, viszont legyen nálatok esernyő, mert sose lehet tudni, eleredhet az eső. És a folytatásban pedig ismét Pálfi Kati kolléganőm jóvoltából hozok nektek egy tudósítást, méghozzá a Paksi Energetikai Kerekasztalról. Annak a május végi összejövetelének a vendége Cserháti András mérnök fizikus volt, aki a világűr energetikájáról tartott előadást a szakmai publikumnak a Csengedénes Kulturális Központban a Tolna megyei Mérnöki Kamara Energetikai Szakcsoport és a Magyar Energetikai Elektronikai Egyesület Paks közös rendezvényén az űreszközök áramforrásai, a rakétahajtások és azok üzemanyagai, a több ezer tonnás rakéta indításának és felgyorsításának a teljesítmény igénye mellett az is szóba került, hogy hogyan lehet minél rövidebb idő alatt elérni a Mars bolygót. Páfi Katalin kolléganőnk Hetzman Albert főszervező elnököt kérte fel az előadás összefoglalására a Paks FM rádió hallgatói számára, úgyhogy a következő percekben Hetzman Albertet hallhatjátok.
2: A nyár előtti utolsó energetikai kerekasztal véget ért. Cserháti András volt az előadó. Akit itt az előadásnak a részleteiről kérdezek, az pedig Hetzman Albert, aki tulajdonképpen a kerekasztalnak a főszervezője. Dióhéjban mi az, ami a mai nap folyamán terítékre került?
3: Földi energetika szempontjából egy kakukktojás témát tűztünk napirendre, az űrkutatás energetikáját. Ez egy földi léptékben egészen más színezetű, más aspektusú, más technológiájú, viszont az igazi űrmozgásokhoz olyan energiamennyiségeket és olyan teljesítményeket kell mozgósítani, amelyek összemérhetők egészen nagy államok energetikai teljesítményével. Csak egy példát akarok mondani. A Saturn 5B rakéta, amely eljuttatta az Apollo programon belül többször a személyzetet a Hold irányába, annak az első fokozata több teljes termikus teljesítményt adott le az első 150-200 másodpercben az indulás során, mint az egész Egyesült Államok villamos energia parkjának a hőteljesítménye. Az az egyetlen rakéta, akkor nem volt akkora beépített villamos teljesítmény még Egyesült Államokban, mint ez a rakéta hőteljesítményben produkált. Tehát más léptékek működnek ott. És hát ezt tekintette át az előadó, és egészen a Gagarin féle, meg egészen a V2-es rakétától indulva a mai legmodernebb rakétákig.
2: Ezzel véget ért a tavaszi szezon, nyári szünet következik, gondolom szeptembertől folytatás.
3: Hát tervek vannak szeptemberre, hogy időpontok, hogy tudnak realizálódni, az majd a nyár végén fog kiderülni, és hát a témák is, több lebegő téma van, majd meglátjuk, melyiket lehet konkretizálni szeptemberre, meg októberre.
1: Hetzman Albertet hallhattátok a világűr energetikája kapcsán tartott előadással összefüggésben, amit a Paksi Energetikai Kerekasztal szervezett május végén. Most pedig zene következik, a zene után gyorsan még rápillantunk arra, hogy mi a helyzet a közutakon, és utána majd Robi hozza.

0: Közlekedj velünk!
1: Az utakon egyelőre minden rendben, az Útinform információi szerint a vételkörzetben nem tudunk semmiféle balesetről, ami esetlegesen a közlekedést zavarná. És akkor nézzük, hogy milyen útépítésekre lehet számítani. Ahogy azt már megszokhattátok, az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, és a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. Aztán Budapest felé a 18-as kilométernél lévő érdészaki parterület csomópontot is átépítik, ezért a le- és a felhajtó ágat lezárták, és a 6-os főút felé a 20-as kilométernél lévő Diósdért centrum csomópontban jelölték ki a terelőutat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Bonyhád és a Szekszárd-Gemenc csomópontnál is burkolat felújítás kezdődött, a 137-es és a 141-es kilométer között, majd a 142-es és a 146-os kilométer között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és a felhajtást biztosítják az autósok számára. Ez volt tehát az M6-os autópálya, illetve még annyi, hogy üzemeltetési feladatokat látnak el a határ felé vezető oldalon a Szebényi pihenőhely után, ezért a 187-es és a 188-as kilométer között csak egy sáv járható. Ez volt tehát az M6-os autópálya és az ottani útépítések, vagy éppen egyéb okból történő forgalomkorlátozások. A 6-os főúton Ercsi és Dunaújváros között kátyúznak, az úttartozékokat cserélik a 39-es és a 69-es kilométer között. Az aktuális munkaterületnél félpályás korlátozás van érvényben, aztán Szekszárd közelében az útmenti növényzetet kaszálják, a lassan mozgó géplánc a 140-es és a 143-as kilométer között forgalmi akadályt képez, hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani, úgyhogy ha valaki esetleg arra felé utazik, akkor erre kell számítania. És ezen kívül ránézünk egy kicsit a túlpartra is, azok kedvéért, akik a vételkörzetnek a vételkörzetből a Duna túlpartjáról hallgatnak bennünket. Az 51-es főúton földkábeleket fektetnek Dunavecse és Apostak között, a 72-es és a 77-es kilométer között Solt belterületén a 86-os kilométernél, Baján a 159-es és a 62-es kilométernél, és Bátmonostor átkelési szakaszán a 169-es kilométernél útszűkület időszakosan félpályás korlátozás nehezíti emiatt a haladást, és Bátya és Dávod között kaszálnak a 127-es és a 181-es kilométer között lassan mozgó gépláncot kell kikerülni. Az 52-es főúton Fülöp szállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között útépítők dolgoznak mozgó terelés mellett, és az aktuális munkaterületnél a félútpályát zárják le.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Most pedig jöjjön egy óra, ami egyenesen a sorozatok világából érkezik, és a szívemből is. Van az a pillanat, amikor egy jelenet nem a párbeszéd miatt marad meg, hanem a zene miatt. Egy lassú kameraállás, egy nagy...

0: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást hétfőn, miután összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron, amelynek romjai alól egy embert életveszélyes állapotban mentettek ki, írja az MTI. Szabó Imre, a Fejér vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI érdeklődésére elmondta, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indult eljárás. A katasztrófa védelem helyszíni tájékoztatása alapján a sérült mentése több órán keresztül zajlott, mint egy 140 hivatásos tűzoltó és önkéntes mentőszervezetek bevonásával az ország minden tájáról. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a székesfehérvári épületomlás helyszínén a sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött. Az OMS Hunor mentőcsapathoz is tartozó bajtársai védőfelszerelésben a törmelék között kúszva elérték a romok alászorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak. A kimentést követően a férfi vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji belső sérüléseket szenvedett. A Paks 2 ZRT is megrendezte munkavállalói számára múlt pénteken délután hagyományos gyermeknapját, melynek az Eszi sportcsarnok és udvara adott otthont. A gyerekeket többek között reflexjátékok, graffiti fal, VR játék, kemencés udvar, hüllőbemutató, tűzoltó emelődarú, air track show, gokártozás és habparti várta. Magyarország és egyben a Paksi atomerőmű legmagasabb speciális tűzoltóautója is ellátogatott a helyszínre. A magasból mentő gépjármű emelőkosra 60 méterre vitte fel a vállalkozó szelleműeket, többek között Rákóczi Péter György kommunikációs igazgatót is családjával.
3: Ilyen magasan még nem voltam, korábban más tűzoltónapok alkalmával akár a fővárosban voltam, de nem ez a lépték, úgyhogy mindenben, ahogy ezt Pakson tapasztaljuk, ez egy picit más lépték, mind a villamosenergia termelés tekintetében, mind a magasságok, mind az egyéb számok tekintetében ez rekord.
4: Milyen érzés volt föntről látni Paksot, és elláttál-e az atomerőműig?
3: Nagyon jó érzés volt látni azt, hogy nem csak 4 blokk üzemel, üzembiztosan, hanem mellette épül a 2 másik blokk. Ez jó érzés látni, és egyébként pedig mellette egy csodás város, csodás emberekkel, olyan emberekkel, akik értik az atomenergia működését, elfogadják, és olyan emberekkel, akik azért dolgoznak nap mint nap, hogy biztonságosan működjön az atomerőmű. Valójában egy 400-450 főre volt tervezve ez az esemény, nagyon sokan itt voltak, nagyon szeretik, ez egy olyan esemény a társaság életében, amit nagyon sokan várnak, nem csak a gyerekek, hanem a szülők is, és ez egy nagyon kellemes néhány óra, amit így együtt tudunk tölteni egy kis beszélgetéssel. A napi munkavégzés után ez mindig jól esik az embernek. Nem csak a hagyományos osztályok, igazgatóságok szerint van ilyenkor kommunikáció, hanem sokkal természetesebb közegben, amikor a gyerekeink együtt játszanak, akkor kialakul egy olyan tónus egymás között, ami a másnapi, az elkövetkező hetek, hónapok, évek munkavégzését is megkönnyíti.
2: 12 baleset történt az elmúlt hétvége során, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken reggel Kaposszekcsön a Liget lakótelep területén gyalogolt egy helyi nő a 611-es főút irányába a járdán, amikor a kilátást akadályozó sövény mögül körültekintés nélkül lépett a kerékpárút úttestjére. Ekkor egy balról érkező elektromos kerékpárral közlekedő férfi elütötte. A balesetben a gyalogos könnyebben megsérült. Szombaton késő este Szekszárdon a Hunyadi utcában közlekedett egy fiú a Holub utca felől a Kesélyusi út felé a járdán egy e-rollerrel. Haladása során úthibára hajtott, elvesztette uralmát a kétkerekű irányítása felett és a földre esett, mely során könnyebben megsérült. A fiatal csak bukós isakot viselt, más védőeszközt nem. Egy ismeretlen teherautós miatt történt baleset vasárnap éjjel Tolnán. Egy feltehetően fekete színű teherautóval közlekedő ismeretlen haladt a Szentháromság tér felől a Deák Ferenc utca felé, amikor nem adott elsőbséget a Szekszárdi útról a Szentháromság tér felé balra nagyívben kanyarodni szándékozó elektromos rollerrel érkező fiatalembernek. A rolleres az elég kihajtó teherautó miatt megijedt, vészfékezett és elesett. A fiatalember könnyebb sérüléseket szenvedett a balesetben. A rendőrök további 9 anyagi káros balesetnél és 6 ittas sofőrrel szemben intézkedtek a hétvégén.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz. Paks FM.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Folytatódik az Élesztő harmat Gabival, és itt van már velem a vonalban Jádi Nikolett, a Nótrek zenekar énekesnője. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia, üdvözlök mindenkit!
1: Annak apropóján vagy itt most velünk a vonalban, hogy kijött egy új dalotok, méghozzá Folytogat címmel, egy ilyen jó kis, kicsit rockos, dallamos szám, majd ezt hamarosan megmutatjuk a Paks FM hallgatóinak, de ennek apropóján beszélgetünk egy kicsit a Nótrek zenekarról, magáról. Mit kell rólatok tudni, hol működtök, hol alkottok, és egyáltalán mikor jöttetek létre?
2: Hát mi már nagyon régóta zenélünk együtt a fiúkkal, ebben a felállásban 2021 óta, és amúgy 2018 óta vagyok én a zenekar tagja, de sokkal előbb már elindult ez a történet, de így igazából 18-ban állt össze maga az akkori felállás, és 21 óta vagyunk. Így ebben a felállásban volt egy gitáros csere ugye közben. És hát mi Somogy megyében élünk mindannyian, és úgymond a székhelyünk az Magyaratád, egy kis falu, ahol mi ketten élünk a Gergővel, a többiek pedig így kicsit másfele szétszórtan, de itt szoktunk próbálni, itt alkotjuk a dalainkat. Általában hétvégére esnek a próbák, ugye mindenki dolgozik, nehéz összehozni, de igyekszünk minél gyakrabban. Most az utóbbi időben inkább házi felvételekkel foglalkoztunk, mert én most már 8 hónapos várandós vagyok, úgyhogy egy kicsit elköszönünk most a színpadtól, és inkább háttérbe vonulunk. De felvételekkel viszont foglalkozunk elég sokat, ugye saját dalainkat szeretnénk azért feldobni minél előbb, hogy hallgatható legyen, hogy elérhetőek legyenek, és ugye ez a Folytogat is így jött, hogy jó lenne ezt felvenni, mert ez egy tényleg nagyon pörgős dal, nagyon főbemászó lett szerintem, és volt egy lehetőségünk, hogy felvegyük. Aztán igazából most így az utóbbi időben kicsit tényleg így visszafogottabban zenélgetünk, így a várandóság kapcsán. Az utolsó koncertünk is februárban volt, de inkább ugye a nyári szezon szokott az lenni, amikor mi úgy nagyon beindulunk, és tényleg nagyon sok fele járunk zenélni.

0: irány az adott volt, majd mindjárt hallani fogják a Paks FM hallgatók, hogy körülbelül milyen zenét is játszotok, vagy azért ennek kellett csiszolódnia, és voltak mondjuk ebből ilyen nem súrlódások, de hogy viták, hogy na, akkor most ilyen legyen, rokkosabb legyen, kevésbé rokkos, inkább poppos, más, tehát ez hogy alakult nálatok?
1: Igen, hát öten vagyunk ötféle ízléssel. Egyikünk, másikunk minden evőzenei téren, tehát mindent is hallgatunk. Van, akinek kicsit, konkrétabb a zene ízlése, de igazából mindannyiunkban benne van maga a rockzene szeretete. És igen, azt kellett csak alaposan átgondolni, hogy a rockzenén belül milyen irányban haladunk, és ugye hát inkább ez a klasszikusabb vonal, ami minket talán a legjobban tud jellemezni, ami ugye még ugye a popkultúrához is közelebb áll, ami ugye a hallgathatóbb mindenki számára, tehát nem az a nagyon erős heavy metal, és egy kicsit ugye rádióbarátabb is, ugye ezt szokták mondani.
0: Ezt abszolút megerősítem, de ezt majd mindjárt a hallgatók is kíváncsi leszek, hogy ők mit gondolnak róla, igen.
1: Igen, tehát igen, volt néha olyan, hogy egy-egy dalnál egy kicsit ugye éreztük, hogy ott már elindultunk egy másabb irányba, de ebből sose volt úgy nagy veszekedés, meg semmi, meg tudtunk mindig mindent beszélni, mert hál' Istennek úgy nem csak a zene, meg az alkotás köt össze minket, hanem barátság is most már, úgyhogy mindig dülőre jutunk mindenféleképpen, minden témában, és ebből se volt soha vita, hogy most akkor merre induljunk. Meg általában ugye egy dalnak van egy mozgatórugója, és amit az a dal kíván, azt szoktuk általában, és hogyha az egy kicsit keményebb vonalat kíván, akkor nyilván úgy alkotjuk. Ha kicsit lágyabb vonalat képvisel, akkor meg ugye Pakson hallottad is, hogy vannak lágyabb dalaink is, meg van egy kicsit erősebb oldalunk is.
0: Így
1: de
0: van.
1: Ugye a kettő között
0: így van.
1: Úgy mozogni.
0: Abszolút, egyébként a Paks FM hallgatóinak mondom, hogy én veletek az Amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválon találkoztam tavaly, és nekem már akkor ez a dal, amit most mindjárt meg is mutatunk, akkor a hallgatóknak nagyon tetszett, bár akkor még beállós dalotok volt, tehát ezzel igen. Álltatok be ugye a másik igen. Három dalt, amit ténylegesen hoztatok a fesztiválra, és már akkor mondtam, hogy szerintem ezt a dalt, ezt tök jó lesz, ha megcsináljátok, akkor ezt majd be fogjuk mutatni, és akkor figyelj, most tartunk egy kis szünetet, annyi, hogy meghallgatjuk a dalt, és akkor visszatérünk még erre az alkotásra, és hogy hogyan készült, miről szól, és egyáltalán milyen érzéseket szerettetek volna itt megszólaltatni.
1: Jó, rendben.

0: Ez volt a Nóterek zenekartól a Folytogat című dal, és itt van velem a vonalban Jádi Nikolett, az együttes frontembere, énekesnője. Hát egyrészt ez egy szerintem nagyon jól sikerült nóta, én bízom benne, hogy a Paks FM hallgatóinak is nagyon tetszik. Másrészt tudod, mi jutott eszembe, miközben hallgattam ezt a dalt? Hogy olyan kedves, ilyen bájos hangod van, de azért amikor énekelsz, akkor olyan dög van benne, hogy elképesztő, hogy nem ismerni, nem gondolnám, hogy ebből a kedves, bájos hangból egy ilyen rocker csaj kijön.
1: Most sikerült a fiúkat is idézned egyébként.
0: Tényleg?
1: Igen. Hát az elején nehéz volt azért hozzácsiszolódni ehhez a stílushoz nekem, mert nem ehhez voltam hozzászokva, én népdalokat, meg klasszikus popzenéket énekeltem, ahhoz az nem kívánja ezt a stílust, ugye? És ők is mondták mindig, hogy hát érzik, hogy ott van bennem, csak valahogy ki kell neki jönni, de hát ehhez is azért kellett, hogy hozzájuk is csiszolódjak, a zenéhez is csiszolódjak, és hát kijöjjön a bátorságom, meg az önbizalmam. Uh-huh. De sok-sok év munkája.
0: Igen.
1: Így sikerült így elérni. De köszönöm szépen, ez jól esett.
0: De nagyon-nagyon jó volt, tényleg. És maga a dalszerzés ebben az esetben hogy történt? Itt valakinek kijött egy ötlet, és akkor azt kezdtétek el csiszolni együtt, vagy esetleg más volt a metódus?
1: Nem. Ez az előző verzió, hogy Józsi dobta be igazából a témát ilyen augusztus-szeptember tájékán, és hát mondhatjuk, hogy nagyon hamar összeállt ez a dal lényegében, amikor novemberben voltunk Pakson, ugye?
0: Igen, november.
1: Ott már majdnem egy végleges verzió volt, tehát ez egy pár hónap alatt készen állt arra, hogy legalábbis arra, hogy beálljunk vele. Ő hozta az alaptémát, és akkor mindenki hozzátette a magáét, mindenki hallgatta az alapot, és amit érzett, hogy oda kíván a dal, színezgettük, csiszolgattuk. Amikor meglett az ének, igazából engem így kapásból meg ihletett, és akkor már leírtam, dudolgattam, el ne felejtsen, fölvettem, és amikor az is megvolt, akkor még ahhoz is egy kicsit csiszolgattuk. És amikor sikerült így összeülni, hogy akkor a két dalt megalkossuk, akkor tényleg ott voltunk, hogy ez olyan hamar készülhet ez a dal, hogy egyszerűen nem is akartuk túl gondolni. Tehát Józsi azt mondta, hogy ez szerint egy olyan dal, amit minden ember át tud érezni. Arról szól, hogy eleged van mindenből, és szétveszít belülről a nyomás.
0: És ezt
1: így nyersen és őszintén próbáltuk így kihozni a zenéből is ezt az érzést. Tehát remélem sikerült.
0: Abszolút, ezt akartam mondani, hogy szerintem az a jó egyébként ebbe a dalba, hogy egyrészt tényleg nincs túl gondolva, ami szerintem tökéletes, tehát nem kell, hogy nagyon túlgondolva legyen egy szám ahhoz, hogy mondani valója legyen, és egyébként élvezhető legyen, de közben magát a mondani valót szerintem nagyon jól alátámasztja a zene, a zenének az íve, úgyhogy tényleg egy jól sikerült trackről van szó. Egyébként a szövegírás az akkor ezek szerint hozzád kötődik leginkább?
1: Igen.
0: Uh-huh. De úgy általában is, vagy ez most csak kivételesen, vagy most neked ez jött?
1: Általában is. Hogyha elakadok, azért mindig megkérdezem, meg hát így van mindenki, hogyha elakadunk valamiben, akkor megkérdezzük a többieket is, hogy van-e ötletük esetleg, de ennél a dalnál kimondottan nem is kellett úgy nagyon gondolkodnom, mert tényleg, hogy jött az ihlet. És ami jött, azt leírtam. És én az ilyen szövegeket nagyon szeretem, amikor tényleg csak úgy jön, és csak írni kell, nem kell rajta gondolkodni, mert az tényleg az, abban semmi erőltetett nincs, és akkor az tényleg az az ihlet, ami jött.
0: Aha. És akkor ezek szerint ti nem használtok ilyen technikai, mesterséges intelligencia, meg egyéb segítséget sem a zeneíráshoz, hanem tényleg a belső ösztöneitekre, a belső fületekre alapozzátok az alkotást.
1: Igen, teljes mértében ebben a szempontból mondhatjuk, hogy hagyományosan gondolkodunk. Hát, ha nagyon muszáj, akkor megkérdezzük azért, hogy mi a vélemény, de ez nagyon ritka eset, és nagyon kirívó eset kell, hogy legyen. Nem, inkább tényleg a saját kis belső érzéseink vezetnek minket egy-egy dalírásnál.
0: És vannak olyan zenekarok, akiknek a stílusa egyébként inspirált titeket? Mert mondod, hogy ötfélék vagytok, de gondolom azért van egy-két olyan, ami talán ilyen közös nevező, nem? Vagy nincs?
1: Hát közös nevező.
0: Ami gondolkodsz, addig így, azért így megjegyzem, hogy nem tudom, én nagyon gondolkoztam, hogy melyik zenekarnak van valami hasonló stílus, és megmondom az őszintét, nekem a korai huligánsz, tehát a nem a mostani, akik ilyen nagyon metálos zenét játszanak, hanem inkább az a dallamos, popos verziójuk. Nekem az ugrott be elsőre, nem feltétlenül mondom azt, hogy ez titeket inspirált, csak hogy nekem ez a hangzásvilág arra emlékeztetett, és egyébként én nagyon szeretem, tehát nem, ez nem negatív, lehet, hogy valakinek esetleg az, hogy jaj, hát huligánsz, ilyen nyálas, vagy nem tudom, rock, tudod, de szerintem én imádom, úgyhogy.
1: Én is sokat hallgattam annak idején egyébként őket. Ilyen közös nevezőt nem tudnék most mondani, mert tényleg mindegyikünknek más zenekar, vagy más előadó a mozgató rugója. Valakinél inkább a retro klasszikusabb vonal él jobban, van akinél inkább ezek a modernebb metal zenekarok, van akinél inkább az ezredfordulós dalok, tehát hogy annyira változók vagyunk, de én mindig azt mondtam a fiúknak, hogy ettől vagyunk szerintem úgymond érdekesek, ettől tudunk érdekeset létrehozni, hogy ahányan vagyunk, annyi félék, mert abból születik egy olyan keverék, ami kicsit érdekesebb, kicsit másképp hat a főre, az emberi főre, vagy hát remélem, hogy így van. Uh-huh. ez az én elgondolásom, de hát ugye ahányan vagyunk, annyi félék, gondolkodunk a zenében is.
0: Persze. Hát igen, ez mindig nagyon ízlés kérdése, van akinek tetszik, igen. Van akinek kevésbé, de minden esetre nekem bejön itt most, ezt én kimerem jelenteni. És figyelj, még egy másik kérdés, hogy most itt zenekarként egyébként mondod, hogy 8 hónapos kismama vagy, tehát nem sokára ugye te babázni fogsz, de mondjuk igen. Így, ha előre tekintesz egy pár évet, és tételezzük fel, hogy ugyanúgy egy ilyen kis zene szerető csemetéd lesz, akkor van még a zenekarral távlati célotok, vagy most egyelőre tényleg ebben nem gondolkodtok, legfeljebb a zenei írásba, amit már említettél?
1: De szeretnénk azért visszatérni, meg én mondtam is a fiúknak, hogy nem is szeretnék lemondani a zenéről egyáltalán, sőt szeretném, hogyha a kis bébink ennek majd a részese lenne, és ő is megélhetné velünk ezeket a fantasztikus pillanatokat. Ugye most így a saját dalokon dolgozunk, felveszünk, ha jön majd ötlet, azért azon is majd egy idő után, hát ha most rögtön nem is, de én is fogok tudni majd azért dolgozni, és a folytogathoz egyébként hamarosan így a közeljövőben még videoklipet is szeretnénk.
0: Na.
1: Hát az már más kérdés, hogy én fogok tudni ezt szerepelni benne, de valamit szeretnénk mindenképp hozzá. És hogyha eljön az ideje, akkor mindenképp szeretnénk a színpadra is visszatérni, mert az szerintem egy zenekarnak ott teljesedik ki minden színpadon.
0: Ez így van, ezzel teljesen egyetértek. Hát nagyon szépen köszönöm, Niki, hogy itt voltál velünk, és akkor még egyszer gratulálok.
1: Nagyon köszönjük szépen.
0: És hát csak így tovább, meg hát természetesen akkor legyetek egészségesek a picivel együtt, és nőjetek nagyra, úgyhogy minden jót kívánok nektek, és köszi, hogy itt voltál.
1: Köszönöm. Én köszönöm még egyszer a lehetőséget.
0: Jádi Nikolettel, a Nótrek zenekar énekesnőjével és frontemberével beszélgettünk, hiszen megjelent az új Folytogat című daluk, amit most mutattunk be itt a Paks FM-en, és hát bízunk benne, hogy nektek is tetszik, kedves hallgatóink, most pedig akkor megyünk tovább, és ismét zenével folytatjuk.

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magas árak miatt már az otthonstart sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat. Májusban éves szinten 13,3%-kal kevesebb lakóingatlan cserélt gazdát, a lakás célú jelzálog hitelek piaca azonban tovább bővült, közölte az MTI-vel a Dunahouse vezető elemzője Szegő Péter. Az ingatlan közvetítő saját adatain alapuló becslése szerint a májusi 8892 tranzakció szám havi szinten 9,4%-kal, éves összevetésben pedig 13,3%-kal marad el az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A Dunahouse adatai szerint az első 5 hónapban 47 000 ingatlan adásvétel történt, ami csak nem 13%-os éves csökkenés. Rámutattak, a tartósan magas árszint az állami támogatások ellenére is visszatartja a vásárlókat, ami azt jelzi, hogy a piac elérte a megfizethetőség határát. A szerb kormány rendkívüli ülésen egy hónappal július 2-ig meghosszabbította a kőolaj és a kőolaj származékok kivitelének ideiglenes tilalmát, közölte hétfőn a kabinet. A kormány tájékoztatása szerint a döntést az indokolta, hogy a globális események továbbra is jelentős hatással vannak a kőolaj és üzemanyag ellátásra, miközben a kínálat is szűkebb a nemzetközi piacokon. Az illetékesek szerint az intézkedés célja a hazai piac ellátás biztonságának megőrzése. A kőolaj és a kőolaj származékok exportjának ideiglenes korlátozását a szerb kormány március elején vezette be, majd több alkalommal is meghosszabbította, írja az MTI. Hétfőn délelőtt sajtótájékoztatóval egybekötött szerződéskötésen jelentette be Paks polgármestere, hogy megkezdődik a Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme. Heringes Anita elmondta, a környék lakossága már évtizedek óta várta ezt a beruházást.
4: Újra kultúrált körülmények között parkolhatnak a Gesztenyés utcán az ott lakók, és akik arra járnak. Ez a parkoló megfelelő mennyiségű ahhoz, hogy a lakosság nagy részét ki tudja szolgálni. Így is megkérnénk a lakosságot, hogy kis türelemmel legyenek a beruházás ideje alatt. Próbáljuk biztosítani a parkolási lehetőségeket addig máshol. Így nagyon figyeltünk és ütemezetten készítjük a fejlesztéseinket, hogy egyszerre a környéken ne induljon el más beruházás, hanem lépésről lépésre tudjunk ebben a projektben haladni.
3: A beruházást a Globakva Kft. Valósítja meg. A cég ügyvezetője Éva Ákos a szerződéskötéskor elmondta, erősen szükségessé vált a parkoló komplett felújítása. A cégvezető a munkálatok részleteiről is beszámolt.
5: Gesztenyés utcát, ha valaki ismeri, valaki nem, de aki ott lakik, nyilván van a jobban. Itt egy aszfalt rekonstrukció fog történni, és a parkolók elhelyezése tekintetében viszont egy térköves megoldást választott a kiíró, jelen esetben a közbeszerzésben az önkormányzat. Mi ennek a feladatnak az elvégzésére vállalkoztunk, többek között vízvezetés is fogott történni, és előzetesen jelzem, hogy az ott lévő növényzet és a fák tekintetében az önkormányzatnak komoly elvárásai voltak. Annak a megőrzése, állapot megóvása tekintetében, hogy mindenképpen az önkormányzat kollégáival főkertészével fogunk egyeztetni, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető legjobban megőrizni a már most meglevő környezetet és növényzetet.
3: A Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme mintegy nettó 87 millió forintból valósul meg. Összeütközött egy nyerges vontató és két személyautó Simon tornyán a Petőfi utca és a 61-es főút kereszteződésénél hétfő kora délelőtt, közölte a katasztrófa védelem. A sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a műszaki mentést, valamint a járművek áramtalanítását végezték el. A helyszínre a mentők is kérkeztek, a sérültek állapotáról azonban további információt még nem közöltek a hatóságok. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 39 perckor folytatódik az élesztő, és megérkezett hozzám a stúdióba. Első 4 vendégem, akik tényleg itt vannak a stúdióba, és nem bekapcsolom őket, méghozzá itt van velem Klenk Réka tanárnő. Szia, jó reggelt! A Paksi Vakbottyán gimnázium énekzene szakos tanára, és itt van vele 3 tanítványa is, Braun Eliza. Szia!
2: Sziasztok!
1: Ulbert Linda.
3: Jó reggelt!
1: És Zsámboki Botond. Sziasztok! Jó reggelt! Egy nagyon számomra örömteli ok miatt vagytok itt, ugyanis nemrégiben a Magyar Állami Operaházban jártatok, és meg is néztetek egy Mozart operát, a színigazgatót, és ennek kapcsán gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit, hiszen a ti korosztályotok azért nem szokványos, hogy mondjuk operát hallgasson, vagy klasszikus zenét hallgasson, de majd ezt mindjárt elmesélitek ti, mert lehetséges, hogy azért van köztetek olyan, aki mégiscsak szokott ilyeneket hallgatni. De akkor kezdjük onnan, hogy ki hányadikos a gimiben? Boti?
4: Hát én 10-es, és szerintem mindannyian.
1: Mindenki 10-es, nem?
4: Ja, nem?
3: Én 7-es vagyok.
1: Linda 7-es. Oké. Okay. Jól van, Boti. Felkészültél, jöttél? Oké. Okay. Szóval akkor különböző korosztályba jártok, és akkor nem is egy osztályba vagy, Eliza, te és Boti esetleg egy?
3: Én meg a Boti, mi egy osztályba.
1: Egy osztályba is jártok. Oké. No, hát akkor kezdjük onnan, tanárnő, veled kezdjük, hogy milyen megfontolásból vitted el a gyerekeket operába?
5: Hát én nagyon, nagyon szeretném, hogy minél több klasszikus zenét hallgassanak, és azon belül az operától se óckodjanak úgy, ahogy ez amúgy lenni szokott, és ahogy mindig elkezdem az opera tanítását, vagy operákról beszélni, hogy na ki az, aki nem szereti, hát ez elég nagy számban emelkednek a kezek, de mindig mondom, hogy innen szép nyerni, úgyhogy ezért ez egy nagy cél, hogy minél többet halljanak, és hát erre azt gondolom, hogy a leghitelesebb dolog az, ha elmegyünk operába, és erre nagyon szuper alkalom ez az opera kaland lehetőség, amivel idén is eljutottunk.
1: Opera kaland, ez valami direkt diákoknak fenntartott operás program?
5: Igen, csak diákok jelentkezhetnek, diákcsoportok, ez több alkalommal indul ez a program, egy évben is akár. Nagyon nagy a jelentkezés, tehát többször már visszadobtak minket, vagy hát nem volt már egy későn kaptunk észbe, de idén sikerült.
1: Na, ez szuper. És akkor gondolom, hogy itt valamilyen kedvezményes jegyért cserébe tudtok menni, mert hát azért azt valljuk be őszintén, most operába menni manapság nem egy olcsó történet.
5: Igen, most teljesen ingyenes volt a jegy, úgyhogy most az utazást kellett megoldanunk, de korábbi években is pár ezer forintos jegyekkel mehettünk.
1: Szuper. Na, akkor egy kicsit a gyerekekre áttérve. Itt a tanárnő említi, hogy amikor szokta kérdezni, hogy az operát szeretitek, akkor így emelkednek a kezek, hogy nem. Illetve, hogy ki az, aki nem szereti, ki az, aki szereti, és hát sokan arra emelik fel a kezüket, hogy nem. Ti személy szerint, akik most itt vagytok, szoktatok klasszikus zenét, operát hallgatni, vagy ti is először hallottatok ilyet? Boti, kezdjük veled.
4: Hát én nem szoktam. Nagyon nem szoktam klasszikus zenét. De nekem nagyon tetszett az opera.
1: Tetszett? Aha. Na, oké, szuper. Eliza?
3: Hát én volt már olyan, hogy hallgattam, de én így alapból is szerettem a klasszikus zenét, szóval, és amúgy az opera nekem is nagyon tetszett.
1: Te zenélsz is, ha jól tudom, igaz?
3: Igen.
1: Tehát jársz a Pro Artisba, és klarinéton, ugye? Klarinéton zenélsz, igen, és nagyon jó kis csapatotok is van, ami most június 5-én fog az Atom téren fellépni.
3: Igen.
1: Oké. Okay. Linda, te?
3: Hát én néha szoktam tanuláshoz klasszikus zenét hallgatni. Vannak operák, amiket nagyon szeretek, de nem az összes.
1: Na, hát akkor folytassuk ezzel. Melyiket szereted?
3: Hát ezeket a nagyon ilyen klasszikusokat.
1: Mint például? Mondasz egy példát? Melyik jut eszedbe most
3: itt? Az Éj királynője például.
1: Az Éj királynője, az Mozart varázsfúvala, igen, az is igen. Mozart. Aha, az tényleg nagyon jó egyébként, szép. Láttad már azt élőben?
3: Igen.
1: Tényleg? Hú, de jó, szerencsés vagy. És hol azt is, az operaházban, vagy valahol máshol?
3: Hát élőben vetítve láttam, tehát nem helyben. Aha,
1: ja, tehát nem helyben. Értem. Többiek? Milyen operát láttak, ha láttak, és vagy pedig hallottak már róla esetleg, és szeretnék megnézni?
4: Hát mi énekórán néztük a Nabukkót, de így elég sok órán vele foglalkoztunk, és nekem az tetszett, de azelőtt nem nagyon láttam operákat.
1: Aha. Szóval meg is nézitek, Réka, a videó felvételen valamilyen felvételt hozol a gyerekeknek, persze, és elejétől végig megnézeted?
5: Hát részleteket, de részleteket, elég sok részletet, szóval nem tudom, szerintem az opera kétharmadát azt végignéztük, mert aha, így jó nagy időt szántunk erre.
1: Aha, aha. Rabszolgakórusig eljutottatok?
5: Természetesen.
1: Alap. Igen, ezt nagyon szeretjük egyébként, a Paksi Vegyes Karban is énekeltük annak idején, és hát remélem, hogy még fogjuk is, mert az egy tényleg nagyon nagy klasszikus, igen, azt gondolom a Nabukkónak. No, oké, hogyan toboroztad a gyerekeket? Énekórán, vagy pedig, tehát mindenki jöhetett a suliból, minden évfolyamról, vagy nem tudom, volt kijelölve X évfolyam?
5: Hát első körben azoknak küldtem, akik már voltak velem ezen az opera kalandon. Messenger csoportunk van erre is, mint mindenre. Oda küldtem első körben, de utána természetesen minden osztályba szétküldtem, illetve énekórákon meséltem róla, beszéltünk, meg a felsőbb éveseknek is szeretettel ajánlottuk, úgyhogy így 40-en voltunk.
1: Na, ez egy tök szép létszám.
5: És túljelentkezés volt, úgyhogy jövőre 50.
1: Na, jó, ez nagyon jó, jövőre te telebusztán fogtok menni. Na, akkor odaértetek az operába. Mindenki először volt, Liza?
3: Én először voltam.
1: Először? Linda?
2: Én nem először.
1: Te nem, voltam. Te már voltál, mert te balettot láttál, igen, ugye? Te egy balett előadáson voltál, Boti?
4: Én először.
1: Először. Na, akkor most azok meséljenek nekem elsősorban, akik először látták, és először voltak ott. Boti, kezdjük veled.
4: Hát az operaházra, mint épület, azt mondanám, hogy nagyon szép volt. Tényleg, én nagyon szeretem alapból ezt a stílust és ezt a korszakot, és az opera is engem nagyon lekötött, és tudtam élvezni.
1: Uh-huh. Liza, te?
3: Nekem is nagyon tetszett, és amúgy sokkal, nem azt mondom, hogy rosszabbra számítottam, de szebb volt, mint amire így gondoltam volna, hogy lesz. Meg nagyon jó volt, hogy nagyon jó helyről nézhettük. Arra sem számítottam, hogy ilyen pálhajókba ültünk, aha, és hát az eléggé jó.
1: Igen, az egyébként tényleg jó, akkor mindent látsz. Linda, te már a felújítás előtt voltál a baletton az operaházba, vagy már a felújítás után?
2: Felújítás előtt voltam.
1: Felújítás előtt. Na, akkor te mesélj nekem arról, légy szíves, hogy tetszett neked, mert ugye akkor biztos van emléked arról, hogy milyen volt előtte, és milyen
2: hát
1: most.
2: Az épület az olyan, mint régen, és ott így odaállsz el, és így visszarepülsz abba az időbe.
1: Aha, aha.
2: Az opera igazából jobb volt, mint amire gondoltam. Tehát, aha, hogy amikor így mondták, hogy modern, akkor én egy kicsit így elgondolkoztam, hogy milyen lehet, de amúgy jó volt.
1: Modern volt a rendezés?
5: Modern rendezés volt,
1: aha,
5: igen.
1: Aha, ezt hogy kell elképzelni, hogy milyen környezetbe tették bele, vagy milyen kosztümök voltak?
5: Hát nagyon futurisztikus kosztümök voltak, meg ami még egy ilyen nagyon izgalmas elem volt szerintem, hogy végig volt egy kamera, ami vette az előadást, tehát így ki volt vetítve, tehát hogy ott forgatták a színigazgatót, tehát magát a casting folyamatot, és ez folyamatosan így élőbe ki volt vetítve. Szóval aha, ez nagyon izgalmas volt.
1: Mielőtt oda mentetek, előtte azért megnéztétek, hogy mi a történet, vagy pedig ott szembesültetek vele? Liza?
3: Hát, megnéztük, mert Réka néni egy ilyen videót is csinált róla, és így nagyjából elmesélte a történetet, és hát azt megnéztük.
1: De az szükséges is volt egyébként, vagy könnyen érthető volt, ami a színpadon történik, Boti?
4: Szerintem könnyen érthető volt, mert én most megmondom őszintén, két videó volt, én abból csak az egyiket néztem meg. De én így is mindent értettem.
1: Jó, hát ez a lényeg, hogy mindent értettél. Igen, egyébként, tehát szerintem is azért célszerű általában megnézni, hogy miről szól egy opera, mert azért vannak olyan, nem is tudom, eredeti nyelven hallgattátok, hogy magyarul?
5: Magyarul, volt,
1: igen. Jó, azért az egy kicsit segítség, de mondjuk ha eredeti nyelven van egy opera, akkor az nehezítő tényező. Igen. Teltház volt? Tele volt minden, hogy gyerekek gimisek ültek?
5: Talán az egyik oldalon fönt nem. Aha. Mert így egész nap mentek az előadások, aha, 4 napig, tehát 12 előadás volt, de erre még volt hely. Úgyhogy egy pár üres hely volt,
1: pár
5: ha jól
1: emlékszem. Az ének, az hogy tetszett nektek? Tehát, hogy ugye ez nem a klassz, nem a, hogy mondjam, a megszokott ilyen pop éneklési stílus és technika, amit ott hallotok, az mennyire volt szokatlan, mennyire volt jó, mennyire tetszett? Boti?
4: Nekem nagyon tetszett ez is. Szerintem jó volt az éneklés, és ez egy dolog, hogy én nem szoktam ilyet hallgatni, de befogadható volt szerintem.
1: Aha, na ez tök jó. Csajok, ti? Ti hogy lettetek?
3: Hát nekem nagyon tetszett, és de igazából az is jó volt, hogy ugye nem végig énekeltek, hanem voltak benne ilyen párbeszédek is.
1: Igen?
3: És akkor ez így könnyebben befogadható volt azoknak is, akik mondjuk annyira nem rajonganak érte, de amúgy szerintem nagyon jó volt az ének.
1: És Mozartnak például, nem tudom, ugye a Mozart vígoperái, meg Mozartnak van egy stílusa, amit úgy van, aki nagyon szokott szeretni, mert ilyen kicsit ilyen bohókás, tudod, így repkednek igen a hangok, és ti azt mennyire? Te neked, Linda, például hogy tetszett?
2: Nekem igazából az is tetszett, mert az is élvezhető, uh-huh. De mint a legtöbb opera, minden élvezhető, hogyha úgymond érett vagy hozzá eléggé.
5: Hát megnyitott.
1: Aha, igen, igen, igen. Hát bennetek mindenképpen megvolt a nyitottság. Egy pillanat ránézek, hogy mennyi időnk van. Van még egy pici, úgyhogy tanárnőt kérdezem, hogy jövőre is fogsz-e szervezni ilyen opera látogatást?
5: Természetesen nagyon szeretnénk.
1: És ha igen, akkor lehet menni kísérő tanárnak.
5: Majd szólok, igen.
1: Köszi. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Most jár le az időnk lassan, úgyhogy örülök neki, hogy ezt kipróbáltátok, és remélem, hogy akkor tanárnővel jövőre is menni fogtok, mert még akkor mindenkinek van bőven ideje a gimnáziumban, hogy operát nézzetek meg, és hát minél többet, annál jobb. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan műfaj, amit érdemes életben tartani, és tényleg egy életen át elkísér egy dallam, ami bennük van. Úgyhogy akkor most elengedlek titeket, és további szép napot kívánok nektek, meg hát remélem, hogy most megmenekültök valamilyen dolgozattól ez alatt az idő alatt, de ha nem, akkor meg ügyesek legyetek.
5: Köszönjük szépen!
4: Köszönjük.
1: Na, Klenk Rékával, Braun Elizával, Ulbert Lindával és Zsámboki Botondal beszélgetünk, a Paksi Vakbottyán Gimnázium tanulóival, illetve tanárával, akik nemrégiben a Magyar Állami Operaházban jártak egy látogatáson, és még Mozart Színigazgató című darabját is megnézték, most pedig a zenével folytatjuk. A zenék után, illetve Robi hírei után pedig érkezik majd hozzám Ignics Márti és Tóth Márton, az ASE vízi sportnap szervezői, illetve a Kenuszgatom szervezői.
0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Bejárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kuvait, valamint az ott állomásozó amerikai haderő irányában kilőtt iráni ballisztikus rakétákat semmisített meg hétfőn az Egyesült Államok katonasága, közölte a középső parancsnokság. Az amerikai hadsereg Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének washingtoni idő szerint hétfőn reggel kiadott közleménye szerint az incidensnek nincsen sebesültje. A beszámoló alapján a válaszlépés részeként egy amerikai vadászrepülőgép hajtott végre műveletet, iráni légvédelmi állások, egy irányítási állomás, valamint támadó drónok bázisa ellen, ami fenyegetést jelentett a térség vizein áthaladó hajókra, írja az MTI. Halad a 15.000 négyzetméter alapterületű oktató és szimulátor központ építése, ahol az új atomerőmű üzemeltetőit fogják képezni, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az oktató és szimulátor központban történik majd a Paks 2 atomerőmű üzemeltető személyzetének elméleti és gyakorlati oktatása minden szakterületre kiterjedően. Itt szerezhetik meg a munkájukhoz szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket a gépészek, a vezénylői és kulcs személyzet, de például az átrakógép operátorok és a karbantartó személyzet is. A hatszintes épület hasznos alapterülete 15.000 négyzetméter lesz, itt kapnak helyet az üzemeltető személyzet képzésére szolgáló tantermek, illetve a szimulátorok, köztük a teljes léptékű szimulátor, illetve az analitikai, valamint az átrakógép szimulátor. Jelenleg az oktató és szimulátor központ alapozását készítik elő, az év végére a talajszintig jut el a szerkezetépítéssel a magyar cégek alkotta konzorcium. Az épület az ütemterv szerint 2027. augusztusára szerkezetkész lesz, egy évvel később kezdődhet meg a műszaki átadás átvétel folyamata és a szimulátorok beszerelése, melyek gyártása is megkezdődött. Összeütközött egy nyerges vontató és két személyautó Simontornyán a Petőfi utca és a 61-es főút kereszteződésénél hétfő kora délelőtt, közölte a katasztrófa védelem. A sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a műszaki mentést, valamint a járművek áramtalanítását végezték el. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, a sérültek állapotáról azonban további információt még nem közöltek a hatóságok. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Véget ért a 2025-26-os Superliga sakkcsapatbajnokság. Az atomerőmű SE élvonalbeli csapata a harmadik lett idén, csak úgy, mint tavaly. Az idei év kuriózuma, hogy idegen légiósok nélkül saját nevelésű sakknagymesterekkel érte el ezt az eredményt, azaz a bronzérmet. Az SE nemzetközi sakknagymestere Ács Péter így értékelte a szezont.
5: Abszolút elégedettek vagyunk ezzel a szezonnal. A bronzérem, illetve az éremszerzés nem új. Az SE történetében, amióta fölkerültünk az első ligába, azóta rengetegszer végeztünk dobogón. A mostani bronzéremben az szerezte számunkra a legnagyobb örömet, hogy külföldi játékosok nélkül saját nevelésű nagymesterekkel, nemzetközi mesterekkel álltunk ki az egész bajnokság ideje alatt, és így is meg tudtuk szorítani a Nagykanizsa és az Ajka csapatát, és dobogon tudtunk végezni, tehát ez azt jelenti, hogy beérett az a munka, amit Gosztola István szakosztályvezető úr és sokan itt helyben még körülbelül 40 évvel ezelőtt elkezdtek. Lázárné Vajda Szidónia, aki a 2024-es budapesti sakkolimpián is képviselte a magyar válogatottat, az Atomerős Sport Egyesület első számú női sakkozója, ő visszatért egy bő fél éves szünet után, és miután megnyerte a felnőtt magyar egyéni bajnokságot, még a csapatbajnokságban is brillírozott ebben a szezonban, úgyhogy nagyon bízunk neki és szurkolunk neki. Ő most a legjobb várományosa a klubunknak, hogy képviselje minket az üzbegisztáni sakkolimpián idén szeptemberben.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 8 perckor folytatódik az élesztő, odakint 20 fokot mutat a stúdió hőmérő, és megérkezett a stúdióba két újabb vendégem, Ignics Márti és Tóth Márton, a kenúzgatom és az ASE vízi nyílt nap szervezői. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Gyertek jó közel a mikrofonhoz, hogy jól halljanak titeket a hallgatók, kérlek. No, hát ASE vízi nyílt nap. Kezdjük ezzel, mert hogy június 6-án szervezitek ezt a nyílt napot, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi a célkitűzés, és egyáltalán hogy jött maga az ötlet, hogy ezt a nyílt napot megszervezzétek. Marci.
2: A célkitűzés az az, hogy az embereket, a paksi embereket, illetve a környékbeli embereket kicsit közelebb hozzuk a Dunához, és megmutassuk nekik azokat a vízi eszközöket, tehát 4-es, 6-os kenu, 1-es, 2-es, illetve 3-as túrakajak, amelyek egyébként már tavalyi évben is rendelkezésre álltak, de idei évben is rendelkezésre fognak állni, és ebben mindenki ugye egy bizonyos bérleti díjért cserébe az év ezen szakaszán majd elmehet és kibérelheti. Ezen a vízi nyílt napon természetesen minden ingyenes, adunk hozzá kormányost, és egy kicsit be akarjuk vezetni azokat, akik érdeklődnek ebbe a vízi világba, és innen jött ez az egész, és erre szerveztünk rá egyébként még egyéb programokat, amiben a Márti volt az egyik fő ötletadó.
1: Kormányos, ha már itt tartunk, akkor ilyen kocka hasú kenus fiúk lesznek a kormányosok, mire számítsunk, csak hogy
2: igen,
1: hát
2: igen,
1: az
2: igen.
1: Valakinek számít.
2: Hát, ha valakinek számít, de tudom, hogy ez egyébként nem szempont, de természetesen aki kenuzik, az kocka hasú és nagyon izmos.
3: Na és jó. Szélesvállú.
1: És szélesvállú, igen, igen. Hát jó, figyelj. Hát reméljük, hogy akkor most ez felcsillant egy pár embernek a szeme, és azt mondja, hogy akkor elmegyek. Na, de akkor térjünk át. Márti, ugye itt te, mint ötletgazda, akkor te is mesélj kérlek arról, hogy milyen programokkal készültök a vízi nyílt
3: napra. Illetve még az előzőhöz hozzá szeretném fűzni, hogy ugye már ez lesz a harmadik év, hogy csináljuk egy kenuzgatom túrákat, és ott is az a tapasztalat, hogy még nagyon sokan vannak, akik mindig felhívnak, és akkor megkérdezik, hogy akkor ez hogy működik, lesz-e vezető, lesz-e mentő mellény, hogy tényleg nagyon sokan vannak még, akik kicsit így távol tartják magukat a Dunától, és hogy ezt szeretnénk, ezt a távolságot egy kicsit közelebb hozni, vagy átugrani, hogy jöjjenek minél többen, és próbálják ki, hogy milyen klassz dolog.
1: De egyébként azért itt élünk a Duna mellett, és mit tapasztaltok, hogy mi a legnagyobb félelem az emberekben, mert hogy úszni talán tudnak, tehát gondolom nem az a probléma, hogy nem tudom én, nem tudna úszni, ha beleesik a vízbe, vagy mi lehet?
2: Alapvetően Paks az a gyors oldalán van a Dunának,

0: tűzrakóhelyek, meg ez az amaz, mert nagyon sokan mennek át a paksi oldalról. Ugye most, hogy már nincsen komp, ladikkal vagy motorcsónakkal tudják ezt megtenni, de pont ezt akarjuk mi megmutatni, hogy egyébként kajakkenúban is simán fel lehet ezeket a helyeket fedezni, mert csak át kell levezni a Dunán, és ezt meg megmutatjuk most szombaton, hogy hogy lehet biztonságosan átevezni, hogy lehet úgy hajóba szállni, hogy tudjuk, hogy egyébként van felelőssége is, de egy élvezhető és egy nagyon jó sportág.
1: Uh-huh. Na, akkor nézzük, hogy milyen programok lesznek, és mivel várjátok, Márti, az érkezőket.
2: Igen, hát tulajdonképpen ugye két helyszínen fog történni a családi nap, és ez lenne a fő cél, hogy akkor mindenki át tud evezni, családosok, fiatalok, tinédzserek, minden korosztálynak ajánljuk, apukák, anyukák, nagypapák, nagymamák, és egy nagyon tényleg, amit Marci is mondott, hogy egy nagyon-nagyon szép helyet találtunk, szinte teljesen szembe a csónakházzal, kicsikét kell felevezni, egy 50 métert mondjuk felfelé, és akkor átérünk, gyönyörű nagy fehér homokos partszakasz, tényleg gyönyörű szép, és akkor odaállítunk föl egy beach bart, zenével, limonádéval, fotóhelyszínnel és sportjátékokkal. Úgyhogy tényleg mindenkinek, minden korosztály számára szeretnénk ott aktivitást nyújtani. Amit tervezünk, hogy ha aki átevezik, aznak lesz strandröplabda, strandfoci, sárkány eregetés, ha van egy kis szél, és akkor viszünk át még mindenféle kisebb sportjátékokat, ilyen tollaslabdát, meg ezt a beachlabdát is, illetve akkor lenne egy beach párunk, ahol hát mindenki kap egy ajándék limonádét.
1: Uh-huh.
2: Igen, és akkor még ott lenne a másik oldalon egy fotósarok, ahol rögtön egy ilyen kis selfie fotót lehet csinálni, ilyen azonnal kinyomtatható fotót, amivel pedig kedvezményeket lehet majd igénybe venni ezen az oldalon, tehát a csónakháznál.
1: Na, ez tök jól hangzik, nagyon-nagyon jó ötletek. Mondjad, Marci, valamit látom, hogy szeretnél még hozzáfűzni, vagy rosszul gondolom?
0: Annyira mennék, mert a Márti annyira jól mondja, hogy mennyi minden
1: igen.
0: lesz.
1: Igen, egyébként így magam elé képzeltem, mint a homokos Dunapart, most így előttem volt egy kicsit Miami Beach, hogyha már itt a mielőtt adásba kerültünk, a Miami Beachről beszéltünk, hogy tényleg tök olyan hangulatot teremtetek, mint hogyha valamilyen tengerparton lennénk, és a homokos part, a bár, a nem tudom, a különböző játékok, tehát amiket most itt felsorolt, tehát ez egy nagyon, nagyon jó, nagyon hívogató egyébként. Mi a legnagyobb kihívás egyébként ennek a szervezésében? Hogy látjátok?
0: A legnagyobb kihívás, ugye az időjárásra nem tudom mit kezdeni, tehát bízunk a jó időben, és bízunk abban, hogy sok mindenkihez elér ennek a híre, és sokan kíváncsian jönnek le. Mert ugye ezen az oldalon lesz akadálypálya az atomfutás elemeiből, lesznek gyerekprogramok, és bemutatkozik az új csónakházi büfé. A Bíró Zétény, ugye, Bíró Bisztrót üzemelteti. Ő fogja ezt a büfét is üzemeltetni. Lesz ott egy food track, úgyhogy minden nyitva áll ahhoz, hogy egy közösségi tér kialakuljon. És egyébként az atomerőműben elkezdtünk egy egészségügyi tematikát vinni, amelynek keretében egyébként a Medicare-nek a helyi képviselője is lejön a csónakházba, és ő is válaszol az esetlegesen felmerülő kérdésekre.
1: Na, szóval akkor még ilyen kicsit ilyen egészségtudatossági programmal
0: hát
1: is.
0: Hát tulajdonképpen a sport is az egészség egy nagyon fontos
1: alapköve,
0: tehát a prevenció, a mozgás, egyébként a táplálkozás, az mind-mind ahhoz járul hozzá, hogy ne kelljen orvoshoz mennünk, de hogyha mégis orvoshoz kell mennünk, akkor is tudunk esetleg segítséget nyújtani, hogy merre, hogy mint.
1: Uh-huh. Na, hát akkor most a vízi nyílt napról egy kicsit evezzünk át, egy másik programot szeretnél még, Márti, valamit mondja nyugodtan.
2: Az jutott eszembe, hogy ugye kérdezted, hogy mik a rendezvényszervezésnél a kihívások, uh-huh. hogy például én nekem az a tapasztalatom, hogy a kisgyermekes családokat nagyon könnyű megszólítani, viszont hogy is mondjam,

0: a tinédzser korosztályt, vagy a 20-as, 30 éves korosztályt, akinek mondjuk még nincsen gyerkőce, azt egy kicsit nehezebb megszólítani, viszont ez a
1: abszolút egyetértek.
0: Szóval, hogy viszont ezt a programot abszolút nekik ajánljuk, nekik is ajánljuk, mert oké, lesz ugrálóvár, de ezek a atomfutás vagy a brutál atom elemeiből állított kihíváspálya, ez a ninja varrior jellegű pálya, ez abszolút nekik készül, akár egy strandröplabda vagy egy strandfoci mérkőzésben is ők részt tudnak venni, illetve a Birobisztrónak a kínálata is passzol az ő világukhoz, úgyhogy szeretnénk őket nagyon megszólítani, és hogy jöjjenek le, és jöjjenek át, és evezzenek át.
1: Ha már itt tartunk, még eszembe jutott egy kérdés ezzel kapcsolatban. Körülbelül milyen időintervallumban tart ez a program? Tehát mikor indultok, és mikor jönnek vissza a csapatok?
0: 10 órakor kezdődik, és 18 óráig tart. Igazából bárki bármikor lejöhet, amikor kedve van, lehet egy délelőtti program, lehet egy ebéddel összekötött program, vagy egy késő délutáni. Az a lényeg, hogy 17:30 jön vissza az utolsó hajó a túloldalról, és azt el kell érni.
1: De közben mondjuk óránként jön vissza a hajó, igen, vagy hogy van,
0: igen,
1: ez?
0: Igen, tehát lesz sok hajó, ugye 4-es kenú, 6-os túra kenú, lesz a nagyobb sárkányhajó, 15-en is akár beülhetnek, 20-an, meg lesznek, aki meg bátrabb, akár 1-es vagy 2 személyes kajakkal is átjöhet.
1: És például iskolákat megkerestetek ez ügyben, mondjuk iskolai csoportokat szerveztek tudatosan, vagy inkább most tényleg az önkéntes, nyilván az is önkéntes lenne, csak hogy tényleg arra mentek rá, hogy akkor amit ti most meghirdetek, akihez eljutok, azok jöjjenek.
2: Nincsenek szervezett csoportjaink.
1: Nincsenek szervezett csoportok.
2: Tehát próbálunk organikusan menni bele, és kíváncsiak vagyunk, hogy mekkora foganatja lesz.
1: Na, jól van. Viszont akkor most átevezhetünk már a kenuzgatomra?
0: Evezzünk.
1: Oké. Jó, mert hogy egy másik programotok is elkezdődött már májusban, és június 6-án tulajdonképpen össze is kötitek ezt a vízi nyílt napot a kenuzgatommal, illetve majd a nyár folyamán további kenuzgatom programok is lesznek. Ezt is elevenítsük fel a hallgatók kedvéért, hogy ez a kenuzgatom, ez milyen apropóból jött létre, és hogy ez miről szól ez a program.
2: A kenuzgatomot azért hoztuk létre, hogy egy újabb opciót kínáljunk azoknak, akik esetleg meg szeretnének mozdulni, és kicsit programot szeretnének maguknak a természetben. Ez a harmadik év, hogy kínáljuk ezeket az útvonalakat. Eddig Paks és Gerjen között lehetett kenúzni, most Bölcske és Paks között kínáljuk az utakat egy-egy hétvégén, és az a cél ezzel tényleg, hogy minél többen felfedezzék a Dunának a világát. Amikor én még a kezdő kajakenusokkal foglalkoztam, akkor sok olyan szülő jött el vizitúrázni, aki előtte nem volt, és tetszett neki, és jó volt. Én, amióta már nagyobbakkal vagyok, a gyerekeimet rendszeresen elviszem, és nem azért, mert kell, hanem azért, mert jó. Uh-huh. Úgyhogy ezt szeretnénk megmutatni, és ebbe szeretnénk belevezetni azokat, akik esetleg érdeklődnek az ilyen jellegű mozgások iránt.
1: Igen, meg azért én voltam tavaly ugye az egyik kenuzgatom, amikor Gerjenbe eveztünk le, és gyönyörű a táj, akkor ott az állatvilág is, a madarak, tehát annyira kellemes, csak hát nyilván attól is függ, hogy kinek mi az igénye, mert ott nagyon különbözőek voltunk abban, hogy van, aki ugye hajtott, menni akart, és ezt a sportértéket akarta előtérbe helyezni, más meg csak úgy lazán így csorgott volna le a Dunán, és akkor ő meg az volt a baja, hogy miért megyünk ilyen gyorsan, hát ő csak csorogna lefelé.
2: Nem, meg lehet úgy oldani, hogy aki csak csorogna az a közepén van, aki meg nyomna, az pedig lehet kinn a parton, ahol nincs folyás, esetleg még le is ér a lapát.
1: Igen, de tök jó, tényleg nagyon jó kis program, és tényleg itt is minden korosztályt vártok, a legkisebbektől a legidősebbekig, gondolom.
2: Igen. Uh-huh. Hát ugye ez a kenuzgatom úgy működik, hogy egy-egy programra, akik jelentkeznek, beosztjuk őket hajóba, ugye vízitudástól függően van egy túravezető, a Stróbladél, aki egyébként kajakozott az Aséban, és akkor az ő vezetésével elindul a csapat, és egy vagy két megállóval, de leér a célállomásra, ahol várja őket a vonta, hova felpakoljuk a hajókat, és mindenkit szépen visszahozunk a bázisra, ahol a túra kezdődött.
1: Így van, tehát ha valaki esetleg megijedne attól, hogy visszafelé is kell, árral szembe is kell hevezni, ez nem így van valóban, és egyébként tényleg most gondolom Madocsán álltok majd meg, nem? Vagy hol van a megálló Böcske és Paks között?
2: Madocsán
1: ott a vízen, az egy tök jó kis partszakasz, ott fürdeni is lehet, meg szép. Teljesen tök kellemes, zajmentes, meg tényleg az nagyon frankó, sőt, ugye ott mosdó is van közel, úgyhogy minden adott igen. arra, hogy egy jó
2: összkomfort,
1: kis...
2: Összkomfort, akinek igen, arra van szüksége.
1: Így van.
2: Akinek nincs, az is ki tudja elégíteni egyébként az erdőben.
1: Így van, és akkor aki tehát akkor leértek Paksra, gondolom a csónakháznál fogtok megállni.
2: Ugye? Igen, Paksra, igen, igen, a csónakház a bázis.
1: Onnan meg igazából akkor aki paksi, az már haza is tud akár menni. Gyalog is, futva is, biciklivel is.
2: Hát sőt, ugye meg tud állni, amikor megállunk, akkor be tud menni a büfébe, és akkor tud enni-inni.
1: Igen, de onnan alatni. Indul egyébként, tehát onnan viszitek föl Böcskére is az igen. embereket, ugye?
2: Igen. Uh-huh.
0: Illetve a Böcské túrának az az előnye, hogy ugye az egy holtágon kezdi a túrát, tehát ott azért nincsen olyan nagy sodrás, meg egyébként nagyon szép a böcskei holtág, tehát uh-huh. hogy így kijössz onnan, uh-huh. az klassz nagyon. Tehát az első élményed az meghatározó is.
1: Szuper. Jó. Ezzel kapcsolatban van-e még valami fontos dolog, amit feltétlenül mondjunk el a hallgatóknak? Mikor lesznek? Megvan a fejetekben az időpont? Igen?
0: Igen, ugye most június 6-a a csónakházi nyílt nap, és akkor következő szombaton, június 13-án indulna egy túra Böcske Paksra, tehát 9-kor indul, felviszünk mindenkit Böcskére, és akkor úgy egy 4-5 órás programra kell számítani, tehát ez lenne június 13-án, és utána június 27-e, ami szintén egy szombat, az lenne a következő túra, és akkor így végülis ezt a két hetes idősávot lőnénk be, és akkor szombatonként lennének a túrák.
1: Szuper, hogyan lehet jelentkezni?
0: Uh-huh. E-mailben lehet, vagy telefonon. Igazából ugye a plakáton rajta van mind a kettő elérhetőség.
1: Megy fejből, vagy...
0: Megy, igen.
1: Igen,
0: mondjam?
1: Igen, mindenképp.
0: Igen, az e-mail cím, hát az a kenuzgatom@gmail.com.
1: Oké, kenuzgatom@gmail.com.
0: Igen, telefonszámot is mondjam.
1: Hát igen, ha az is megy fejből, akkor örülünk neki.
0: Megy, igen, 0620-299-2150.
1: Okay.
2: És egyébként minden fent van az Atomfutás Facebook oldalon is, és az Atomerőmű Sport Egyesület Facebook oldalon is.
1: Szuper.
2: Tehát a vízi nyílt nap is, illetve a kenuzgatom is.
1: Jó, hát akkor reméljük, hogy kedvet tudtunk csinálni a mindkét programotokhoz, és azt kívánom, hogy minél többen vegyenek rajta részt. Ne féljetek a Dunától, nem kell félni a Dunától, Paksia.
2: Csak tisztelni Paksia. Kell.
1: Igen, igen, igen. Hát jó, nyilván észnél kell lenni, de tényleg
2: megmutatom
1: gondolom,
2: mindent.
1: Így van, ott lesznek, biztonságban lesztek, olyan emberekkel lesztek körülvéve, akik ismerik a Dunát, jól ismerik, úgyhogy nem kell félni. Nagyon köszi, hogy itt voltatok, és akkor további szép napot kívánok nektek.
2: Köszönjük.
0: Köszönjük szépen is.
1: Ignics Mártival és Tóth Mártonnal beszélgettünk a Kenuzgatom és az Ase vízi nyílt nap szervezőivel, most pedig zenével folytatjuk, és a zenék után pedig érkeznek majd hozzám Baksa Ferenc, Volmanné Reich Márta és Supritz Mihály, a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Együttes 80 éves évfordulója alkalmából.
3: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora. Just-

0: Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurtakocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurtakocsma is étterem, Solt, Kecskeméti út 72.
2: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurtakocsmában.
1: Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 42 perckor folytatódik az élesztő, és itt van velem a stúdióban Baksa Ferenc, Madocsa polgármestere. Szia, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Illetve Volmanné Rej Márta és Supric Mihály. Márta, ő a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Együttes elnöke, Mihály pedig koreográfusa és táncosa. Sziasztok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Hát 80 éves a Hagyományőrző Néptánc együttesetek, és ebből az alkalomból vagytok most itt, és kezdjük akkor polgármester úrral, hogy mit jelent számotokra, hogy Madocsán 80 éve működik egy ilyen néptánc együttes?
2: Hát ez nagyon sokat jelent azért a település életében. Azért ha azt mondjuk, hogy a Bedelanin kívül, hogy mi volt az a mozzanat, hogy Madocsa mégis fölkerült az ország térképére, azért azt lehet mondani, hogy Földes Jánosnak köszönhető, mert a madocsai néptáncot, a madocsai gyűjtéseket végrehajtotta, és ez dokumentálta mind videóra, mind pedig hangra, mind pedig írásba is ezt rögzítette, és ez nyilván neki próbálunk, és neki szeretnénk egy tiszteletbeli elnevezést szeretnénk a művelési háznak adni, hogy Földes János nevét fölvegye a művelési házunk, mert azért mégiscsak ott nagyon sok generációt megtanította arra, amit a madocsai emberek és a madocsai lakosok értéknek, és tiszteletnek, és becsületnek tartottak, valamint a néptáncot, ezt az egészet összeölelte, és ebből szeretnénk egy ilyen, mondjuk ez már egy éve megkezdődött ez a rendezvény szervezése, összeültünk a vezetőkkel, a koreográfussal, volt egy ötlet, ugye, hogy 2026-ban lesz 80. évét tölti be a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Együttes, és annak a jogutódja, és ebbe szeretnénk egy nagyot alkotni, hogy azért mégiscsak megadni a kellő módját neki. És ebben jött az a lehetőség, hogy a Magyar Hungarikum pályázatba elindultunk, összeállítottunk egy nagyon jó pályázati anyagot, és azon hál' Istennek nyertünk egy bizonyos összeget, majd még utána még kellett hozzászedni egy-két támogatót, mint a Paksi Atom Erőmű is segített a szervezésében, mint a sátor hozzáadásába, valamint a Torna Vármegye önkormányzat is épp úgy segített.
1: Márti, idézzük fel egy kicsit a kezdeteket. Hogyan alakult meg ez az együttes?
3: Képzeld el, hogy olvasmányaimból kiderült, hogy Földessy János bácsi 1935-ben részt vett Szekszárdon egy sárközi falvakat bemutató rendezvényen, és ott határozta el magát, hogy Madocsa kincseit, a népzenei, a néptánc, a paraszti kultúrának a kincseit, hagyományait megörökíti, és úgy elkészíti, hogy az továbbadható legyen a felnövekvő nemzedékeknek, és 1946-ban alakította meg a Madocsai Népi Együttest, és szólította meg azokat a madocsai emberöket, akiket alkalmasnak talált arra, hogy ebben az induló csapatban munkálkodjanak, és az első próbákat a Dunaparti kocsmába tartották, oda hívta le őket, és onnan kezdődött minden. Az ő munkájukat Boldog István és Sereg István segítette ebben a kezdetek kezdetén, és ők táncosként is segítették a továbbadást.
1: Milyen jó lenne, így azon gondolkoztam, miközben mesélsz, hogyha ma is a kocsmákból ilyen kezdeményezések indulnának, nem? De azért...
4: Hát a mai napig még azért szoktunk táncházakat tartani, aha, tehát azért vannak olyan lehetőségek, hogy élőzenés, koncert és táncház a kocsma teraszán, tehát uh-huh, azért ezt még tovább visszük.
1: A hagyományt nem bontjátok meg. Oké, szóval akkor 80 éve történt mindez, és hát ezt követően azért 80 évig fennmaradt ez az együttes, és ennek mi a titka?
3: Ennek az a titka, hogy mai napig is Madocsa településen nagyon sok házban élnek olyanok, akiknek vagy felmenői, vagy utódai a madocsai táncsoporthoz ne tartozott volna, vagy ne tartozna. Amikor a 70 éves jubileumot ünnepeltük, akkor történt egy ilyen kis kutató munka, és a 70. évfordulóra több mint 500 táncos Madocsán ebben a létszámba szerepelt, és ez azóta is nőtt, mert az utánpótlás csoportjaink is jelenleg nagyon magas létszámban képviseltetik magukat, és hát ennek is köszönhető, annak is többek között, hogy olyan táncosaink is vannak jelenleg az aktív táncsoportban, akik kisgyerekkoruk óta táncolnak, én is 9 éves korom óta vagyok ennek a csoportnak a tagja.
1: Uh-huh. Misi, mi a titka annak, hogy sok gyereket tudtok beszervezni, tehát hogy jó az utánpótlási mennyiség is?
4: Én 14 évvel ezelőtt csatlakoztam a Matocsai Hagyományőrző Névtánc Együtteshez. Én eredetileg Dunói városból jöttem, ott volt táncos pályafutásom bölcsője, de Vüncs Laci bácsit követve, illetve Vüncs Laci bácsi hívására érkeztem Matocsára, és őszintén mondom, hogy rég láttam ilyet, hogy egy községben, egy társadalomban, vagy egy társaságban ekkora respektje, ekkora tisztelete van annak, hogy valaki néptáncos. Kicsi a község, de ettől függetlenül bárki, aki ott van, és végigmegy az utcán, arról tudják, hogy ő bizony néptáncos, és igenis a néptáncosok fellépése Madocsán egy közösségi esemény. Tehát mindig a falunapnak az egyik csúcspontja, és direkt úgy van felépítve már az egész falunap, hogy mindenki azt várja, hogy a mi néptánc együttesünk színpadra lépjen. És innentől kezdve az egyik kiváló táncosunk, aki óvónőként dolgozik, ő ezt a tőkét, ezt kovácsolja tovább.
1: Ezt nagyon jó hallani. Polgármester úr, hogyan járult hozzá az együttes Madocsa hírnevének öregbítéséhez?
2: Amik itt el lehetett, az előbb elmondta mind a vezető, mind pedig a koreográfusunk, elmondta, hogy a lakosok hozzájárulnak, valamint ez a kitartó munka, amit ők elvégeznek, és ez az áldozatos munka mindig, amikor hétről hétre, hónapról hónapról mennek próbálni, összehívják az embereket, közösségi eseményeket tesznek, valamint amint a Misi, amit elmondott az előbb, hogy egy óvodapedagógus, aki fölkarolta a kis fiatalokat, az én gyerekem is épp úgy járnak néptáncolni, és még én gyerekkoromban emlékszek, hogy az én időmben is volt, és utána volt egy kis szünet, nem volt neki az utánpótlásnak akkora respektje, de kezdett visszajönni. Nyilván ezt beszélgettük azt is, hogy köszönhető-e a Covidnak, hogy megerősítette az emberekbe az, hogy mi hiányzik, a közösség, az együttlét, a beszélgetés, a jó programok, a közösen hasznosan eltöltött idő. Nyilván lehet haszontalanul is eltölteni, itt azért hasznosan van eltöltve az idő. Igaz, a gyerekeim is azért mindig jönnek haza, hogy én ilyen matricát, meg olyan matricát kaptam, de attól függetlenül pont tegnap minap voltunk egy másik próbacipőt venni, mert régit azt már kitaposták, meg kinőtték, úgyhogy ez is azért jelent valamit, hogy nem a focipályán, meg nem a játszótéren, hanem igenis a néptánc közben is el tud kopni szépen a cipő, mert annyit táncolnak, és úgy jól érzik magukat, és tényleg közösségben vannak. És egy a település életében is több, mind a falunapon is, mind pedig az adventi koncertükön is, látványosan megnőtt az a mennyiségű embernek a nézőmennyiség a kicsike mozi termünk. A 250 fős befogadására alkalmas, de ott most ezt így nem hivatalosan mondom, de már majdnem 400-an is szoktak lenni, de nyilván tűz és rendvédelmi szabályokat betartva van ez a rendezvény megtartva, de kicsike már nagyobb helyszínre kell mennünk, valószínűleg a jövőre vagy a sportcsarnokba fogjuk megtartani, ahol tényleg nagy közönség is befér és meg tudja és tudja csodálni az ő egész éves munkájukat, amivel megköszönik a település nézőközönségét, és tényleg azt a hálával és odaadással, amit ott előadnak, az lekalap előttük.
1: Hogyan készültök, Márti, a 80 éves jubileumra?
3: Erre az évfordulóra már több mint egy éve készülünk, de nagyon szeretnénk minden területen megmutatni a tudásunkat, úgy a múlt értékeit feleleveníteni, megmutatni, úgy pedig a jelenben dolgozó gyerekeket, felnőtteket, mind ami a madocsai értékekhez, hagyományokhoz kapcsolódnak. Kimondottan madocsai koreográfiával készülünk, pici változással, és olyan vendégcsoportokat invitáltunk meg erre a napra, akik szintén hagyományőrző együttesek, hogy egy kicsi színpompás színkavalkát kerüljön a színpadra, így a Kalocsai együttes, illetve a Bogyiszlóiak lesznek a vendégünk erre a napra. A Dunamenti, a Vüncs Dunamenti nosztalgia csapat táncosaiból is hívtunk képviselőket, ők is velünk együtt ünnepelnek. Nagyon sokan tartoznak hozzánk, nagyon sok táncossal, néptáncot szerető emberrel van kapcsolatunk, úgyhogy nagyon szeretnénk egy igazán emlékezetes, felejthetetlen napot szerezni. Úgy a Madocsa lakosságának, mint a vidékről érkező vendégeknek.
1: Misi, teljesen új koreográfiákkal készültök, vagy pedig felelevenítetek régieket is?
4: A jelenlegi nagy együttes repertoárján természetesen nagyon hangsúlyos a madocsai koreográfia. Ezt egy kicsit újra gondoltuk, úgy gondoltuk, hogy ez a jubileum, ez pontosan egy jó alkalom arra, hogy bővítsük és átalakítsuk egy kicsit. illetve hát nem is tudom, hogy fogalmazzak szépen, a szeniorokat is visszahívtuk, úgyhogy nagyon büszkén mondjuk, hogy hát összesen, tehát a gyerekekkel együtt közel 100-an fognak színpadra lépni, ebből 24-en lesznek az idősebbek. Itt tényleg a nagykorok nagy táncosai is visszajönnek. Itt azért elmondanám, hogy ezt is megelőzte egy több hónapos próbaidőszak, ami fantasztikus hangulatban telt. Ugye nekem az volt a dolgom, hogy egy kicsit összefogjam, de hát felnőtt embereket rendre utasítani, hát mint a kisgyerekek, akik újra egymásra találtak, és szerintem valahol itt a küldetés lényege, ez az egésznek a lényege, hogy jöttek, hozták magukkal a régi fényképeket, a videók, a VHS kazettákat, csodálkoztak, hogy nincs nálam lejátszó. Na szóval érdekes dolgok voltak, és hát igen, mind az óvodás csoport, mind az ifjúsági csoport, a jelenlegi nagy együttes és az idősebb táncosok is egy-egy, illetve két koreográfiával készülnek, összesen 10 produkciót láthatnak a kedves nézők, akiket nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk a madocsai előadásunkra.
1: Azért gondolom, és ha már itt említetted a VHS kazettákat, fényképeket, stb., hogy ez alatt a 80 év alatt nagyon sok emlékezetes történet fűződik nálatok is ehhez az együtteshez. Személy szerint nektek mi a legemlékezetesebb történetetek?
4: Én amikor megérkeztem a faluba, szakadt az eső. Életemben először jártam Madocsán, és hát nem használtam GPS-t, mert gondoltam, hogy nem tudok eltévedni, és miután harmadik kört mentem a faluba, az egyik garázsnál pakolt valaki, rám nézett, meglátta, hogy bajszos, szakálos, kopasz ember vagyok, és mondta, hogy a néptáncosok az utca végén jobbra, mert szerintem maga az új együttes vezető. Úgyhogy még be sem mutatkoztam senkinek, már egy teljesen számomra ismeretlen lakos már tudta, hogy én ki vagyok és hova jöttem. Ez szerintem egy nagyon jó küldetés.
1: Akkor tényleg egy jó példa ez arra, hogy ott a néptánc nagyon nagy becsben van tartva. Neked, Márti?
3: Most igyekeztem kutatni a fejembe, én egy nagyon régi emléket szeretnék. Biztos, hogy azért maradt frissen még mai napig is a fejemben. Amikor 9 éves voltam, az általános iskola padjában ültem, és egy bajszos, mélyhangú bácsi jelent meg, kopogtatott be a terembe, tanítónéni invitálta, és ízes madocsai kifejezésekkel, őző nyelvjárással szólított meg minket gyerekeket, hogy hát gyerekök, aki igazán szeret mulatni, táncolni, szereti a hegedű hangját, az bátran gyűjjön el a kultúrba, és majd én ott húzom a láb alá. Annyira emlékezetesek ezek a kifejezések, és én azt gondoltam, hogy az csak úgy mondja a bácsi, majd biztosan ott tanítanak nekünk valamit. Hát nem, ez pontosan így történt, amikor megérkeztünk az osztálytársainkkal, olyan várakozással teli. Ugyanabban a próbaterembe próbálunk most is, amikor akkor én 9 évesen megérkeztem, és a Jani bácsi állt a kör közepén, és bármit táncoljatok, én húzom a lábatok alá, ott mellettem zenélt ez a bajszos bácsi, és sose felejtem el ezt az emléket.
1: Neked, polgármester úr, van esetleg valami, ami így az együtteshez kötődik, és emlék, mint polgármester, vagy mint néző?
2: Hát, mint nézőként, mint táncolni nem táncoltam, a párom, a feleségem az táncolt jó pár évig, de itt, amint a Márti is mondta, hogy a Földesi János, hogy milyen szép ízesen beszélt ő betűve, ugye nálunk az is le van védve, és értéktárba be van rakva, és én tényleg csak ezt tudom mondani, hogy aki szeret táncolni, mindenki gyűjjön-e, nézze meg szépen, hallgassa, lösz hegedűzó, tehát élőzenével fognak föllépni, úgyhogy tényleg sok szeretettel várunk mindenkit, a belépő díjtalan, tehát nincsen belépő, érezzék jól magukat, és nyilván 18-30-at követően pedig egy táncházzal fogjuk zárni, és ki meddig bírja, kinek meddig bírja a cipője, és sok szeretettel látunk mindenkit.
1: Oké. Még azért annyit feltennék így záró kérdésként polgármester úrnak is elsőként, hogy az önkormányzat egyébként hogyan tudja támogatni a legjobban ezt a néptánc együttest?
2: Hát ugye minden évben kiírjuk a pályázatunkat, ezen most már valószínű módosítani fogunk, hogy már előtte vagy évvégén kiírjuk, hogy ne csak májusban tudjuk odaadni a pályázati összegeket, hanem már évelején is, mert akkor már 5 hónap eltelt, és ezt most a nyugdíjas csoportunk tette föl ezt a érdekes, nem érdekes, hanem jogos kérdést, hogy miért olyankor kapjuk. Hát nyilván ez szokásjog volt, hogy akkor szokták elbírálni, meg nyilván a költségvetés február 15-e után áll össze, vagy március 15 követően, és ő addig látjuk, de hogyha már kiírjuk, mesőleg most decemberbe, akkor lezárjuk a pályázatbeadásnak a határidejét, és február 15-öt követően, hogyha el tudjuk fogadni a költségvetést, akkor egyből tudjuk utalni, és akkor évelejétől kezdve tudják használni azt a pénzforrást, amit az önkormányzat oda tud adni, és a képviselőtestület úgy dönt, hogy akkor oda is adjuk. És ezzel tudjuk legjobban támogatni. Nyilván a helyszínt, a bére, a táncpróbáknak a helyszínt, az ingyen és bérmentve adjuk, és azon is próbálunk mindig variálni, mindig javítani, hogy legutóbb egy 3 évvel ezelőtt egy klimatizált helységet tényleg használjuk, hogy a színpadot használják, nyugodtan ott van, az azért van, hogy használják, nem azért, hogy becsbe is kell tartani nyilván, nem az, hogy akkor fölmegyek a szaros gumisizmával táncolok, de nyilván ők nem úgy táncolnak, csak most egy nagyon szélsőséges dolgot mondtam, hanem az, hogy azért van, szokják a színpadot, szokják ott, ahol föllépnek, és tényleg a klimatizált helységbe, mind nyáron, mind télen pedig a fűtésbe tud besegíteni, azért gondoltuk, hogy kicsit komfortosabb legyen. És ne csak egy házasságkötőterem legyen, hanem régebben próbaterem is volt, ott szoktak lenni a gyerekek, fiatalok, ott jöttek össze a művelési házba, és ezért gondoltuk azt, hogy a művelési háznak adjuk a nevét, hogy Földesi János Művelési Ház.
1: Ez egy nagyon szép gesztus tőletek. És akkor egy fél percünk maradt, csak annyit tennék még Mártinak, illetve Misinek azt a kérdést, hogy mit üzennétek azoknak, akik nem néptáncolnak még, de mondjuk miért érdemes hozzátok csatlakozni?
3: Ezt kifelejtettem abból a kérdésre adott válaszból, hogy miért is van ennyi kis pajtás most. Igazából a gyermekeink zöme azoknak a családoknak a gyermeke, akik megtapasztalták régebben a csoporthoz való tartozást. És egy közösséghez való tartozás az mindig nagyon jó. A tánc az jó élményt ad a gyermeknek, azoknak a gyermekeknek is, akik kevésbé ügyesek. A zene is egy nagyon jó kikapcsoló erő. Mellé társul rengeteg olyan program, ami a szabadidőnek a hasznos eltöltését is mutatja, illetve a néptáncosokat meg lehet ismerni, akik több éven keresztül táncolnak, nagyon szép a testtartásuk, örülnek azok a fiatalok, akik a bálban, egy-egy táncházban, vagy egy-egy ilyen táncos rendezvényen nem félnek fölállni, táncolni, nem félnek felkérni párjukat, és későbbiekben ezek a szülők, a fiatal szülők is egyre jobban érzik ennek a megtartó erejét.
1: Ez így van. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, sajnos lejárt az időnk, de akkor június 6-án 1 órakor kezdődik, ugye, ha jól emlékszem.
2: Így van.
1: Így van. Tehát a Madocsán, a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Együttes 80 éves jubileuma, amire mindenkit buzdítanék, hogy menjetek el bátran, és nézzetek meg. Bárki oda mehet, ugye?
3: Természetesen.
1: Így van, tehát nem is kell regisztrálni semmi, csak oda menni. Oké. Köszi, hogy itt voltatok, és akkor sok sikert kívánok, nagyon, és további 80, 100, akár 1000 évet is nektek.
3: Köszönjük szépen, legyen így.
1: Baksa Ferenccel, Madocsa község polgármesterével, Volmanné Reik Mártával és Supric Mihállyal, a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Együttes elnökével, illetve koreográfusával és táncosával beszélgettünk. Most Robi hozza nektek a híreket, a hírek után pedig majd jövök vissza.
0: Az Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást hétfőn, miután összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron, amelynek romjai alól egy embert életveszélyes állapotban mentettek ki, írja az MTI. Szabó Imre, a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI érdeklődésére elmondta, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indult eljárás. A katasztrófa védelem helyszíni tájékoztatása alapján a sérült mentése több órán keresztül zajlott, mintegy 140 hivatásos tűzoltó és önkéntes mentőszervezetek bevonásával az ország minden tájáról. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a székesfehérvári épület omlás helyszínén a sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött. Az OMS Hunor mentőcsapathoz is tartozó bajtársai védőfelszerelésben a törmelék között kúszva elérték a romok alászorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak. A kimentést követően a férfi vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji belső sérüléseket szenvedett. A szerb kormány rendkívüli ülésen egy hónappal július 2-ig meghosszabbította a kőolaj és a kőolaj származékok kivitelének idéglenes tilalmát, közölte hétfőn a kabinet. A kormány tájékoztatása szerint a döntést az indokolta, hogy a globális események továbbra is jelentős hatással vannak a kőolaj és üzemanyag ellátásra, miközben a kínálat is szűkebb a nemzetközi piacokon. Az illetékesek szerint az intézkedés célja a hazai piac ellátás biztonságának megőrzése. A kőolaj és a kőolaj származékok exportjának idéglenes korlátozását a szerb kormány március elején vezette be, majd több alkalommal is meghosszabbította, írja az MTI. Halad a 15 000 négyzetméter alapterületű oktató és szimulátor központ építése, ahol az új atomerőmű üzemeltetőit fogják képezni, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az oktató és szimulátor központban történik majd a Paks 2 atomerőmű üzemeltető személyzetének elméleti és gyakorlati oktatása minden szakterületre kiterjedően. Itt szerezhetik meg a munkájukhoz szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket a gépészek, a vezénylői és kulcs személyzet, de például az átrakógép operátorok és a karbantartó személyzet is. A hatszintes épület hasznos alapterülete 15 000 négyzetméter lesz, itt kapnak helyet az üzemeltető személyzet képzésére szolgáló tantermek, illetve a szimulátorok, köztük a teljes léptékű szimulátor, illetve az analitikai, valamint az átrakógép szimulátor. Jelenleg az oktató és szimulátor központ alapozását készítik elő, az év végére a talajszintig jut el a szerkezetépítéssel a magyar cégek alkotta konzorcium. Az épület az ütemterv szerint 2027. augusztusára szerkezetkész lesz, egy évvel később kezdődhet meg a műszaki átadás átvétel folyamata és a szimulátorok beszerelése, melyek gyártása is megkezdődött.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Véget ért a 2025-26-os Superliga sakkcsapatbajnokság. Az atomerőműese élvonalbeli csapata a harmadik lett idén, csak úgy, mint tavaly. Az idei év kuriózuma, hogy idegen légiósok nélkül saját nevelésű sakknagymesterekkel érte el ezt az eredményt, azaz a bronzérmet. Az ASE nemzetközi sakknagymestere Ács Péter így értékelte a szezont.
6: Abszolút elégedettek vagyunk ezzel a szezonnal. A bronzérem, illetve az éremszerzés nem új. Az ASE történetében, amióta fölkerültünk az első ligába, azóta rengetegszer végeztünk dobogón. A mostani bronzéremben az szerezte számunkra a legnagyobb örömet, hogy külföldi játékosok nélkül saját nevelésű nagymesterekkel, nemzetközi mesterekkel álltunk ki az egész bajnokság ideje alatt, és így is meg tudtuk szorítani a Nagykanizsa és az Ajka csapatát, és dobogon tudtunk végezni, tehát ez azt jelenti, hogy beérett az a munka, amit Kosztola István szakosztályvezető úr és sokan itt helyben még körülbelül 40 évvel ezelőtt elkezdtek. Lázárné Vajda Szidónia, aki a 2024-es budapesti sakkolimpián is képviselt a magyar válogatottat, az Atomerős Sport Egyesület első számú női sakkozója. Ő visszatért egy bő fél éves szünet után, és miután megnyerte a felnőtt magyar egyéni bajnokságot, még a csapatbajnokságban is brillírozott ebben a szezonban, úgyhogy nagyon bízunk neki és szurkolunk neki. Ez ő most a legjobb várományosa a klubunknak, hogy képviseljen minket az üzbegisztáni sakkolimpián idén szeptemberben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
7: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 9 perckor folytatódik az élesztő, odakint 21 fokot mutat a stúdió hőmérő, és megérkezett a stúdióba Graca Levi. Szia, Levi!
2: Cső!
1: Aj, úgy örülök, amikor már itt vagytok, mert ez azt jelenti, hogy én hamarosan átadom a terepet.
3: Úristen,
1: és egy
3: azért...
1: tök jó reggel van mögöttem, úgyhogy...
3: Nem ennek örülsz, annak örülsz, és most elárultad magad, hogy végre elhúzhatsz haza.
1: Nem
3: amikor
1: igaz.
3: Mi itt vagyunk, az azt jelenti,
1: nem
3: hogy
1: igaz,
3: végre
1: távozhat. Mert az előbb is tök jó vendégeim voltak, sőt, egész reggel tök jó vendégeim voltak, és ez mindig engem nagyon feldob, és különben se fogok hazamenni, mert hírszerkesztő is vagyok, úgyhogy ezeket a rágalmakat, ezeket szívd vissza azonnal.
3: Mereven.
1: Egyébként még hagyd mondjam el azt, hogy az előbb ugye a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Együttes tagjai, illetve a polgármester úr Baksa Ferenc volt a vendégünk, és ahogy mentek kifelé, hát akkor ugye csomószor az van, hogy annyi mindent el szeretnél mondani, és akkor valami kimarad, és akkor amikor fölállsz, amikor vége van, mert lejár az idő, akkor még ezt is szeretem volna, meg ezt is. Na minden esetre a lelkemre kötötték, és én ezt be is tartom, mert megígértem, hogy azért azt mondjuk el, hogy azért a civilek nagyon sokat segítenek nekik a megszervezésben, tehát polgárőrök, nyugdíjas klub és egyéb madocsai civil szervezetek, úgyhogy nagyon nagy összefogással jön létre ez a 80 éves jubileum.
3: Epic, igen, örülök, hogy ezt hozzátetted, viszont erről meg az jutott eszembe amúgy, amit mondtál, hogy ezt most elárulhatjuk a hallgatóknak, bár biztos sejtik, hogy néha a legérdekesebb részei egy-egy beszélgetésnek, itt amire

0: Mert egészen más, hangulata van egy beszélgetésnek olyankor, amikor egyszerűen csak négy szem között zajlik emberek között, meg olyankor, amikor fel van a mikrofonnak a csúszkája tolva, és kikerül adásba mindenki elé. Néha olyankor a vendégek is megváltoznak, de mi magunkon is érezhető, nem?
1: Túlviselkedjük néha, igen. Tehát, hogy így nem biztos, leszünk. Hogy mindig annyira túl kell viselkedni a dolgokat, és abból sokkal természetesebb, sokkal jobb dolgok is ki tudnak jönni. Igen. Meg hát ugye, amit én nagyon-nagyon szeretnék, és mindig mondom a vendégeknek, hogy nyugodtan kérdezz vissza, tehát legyen beszélgetés, nem vallatni akarok. Tudom, hogy ha velem szembe ül valaki, az nagyon vallatás íze szokott
0: lenni. Igen, neked vallatásszerűbb.
1: Az aurám.
0: Igen, az aurád, igen. Te fölkészülsz kérdésekkel, ki vannak nyomtatva, ezt is elárulhatom most a hallgatóknak, hogyha ide jön valaki, akkor tulajdonképpen Gabi az élet minden területére kiterjedő kérdéssorozatokkal fog előhozakodni.
1: Igen. Aztán persze spontán kérdéseim is vannak, de szeretek felkészülni, és szeretek azért valamilyen koncepció mentén érkezni. És hát arra nem beszélve, ezt mindig mondom, hogy ugye én nem reggeli, hajnali kelő ember vagyok alapvetően, tehát hogy nekem azért is jó, hogyha itt vannak a kérdések, mert esküszöm, egy másodperc alatt kimegy a fejemből, hogy mit akartam kérdezni. Ezt akartam kérdezni. Hát igen, ez van, figyelj.
0: Így van. Egyébként ez azt is jelenti, hogy érdemes Gabihoz kicsit később érkezni, mert hogy telik múlik az idő, és a hajnalból átvegyünk kicsit inkább a reggel, meg a délelőtt, hogy progresszíven egyre ügyesebb és
1: ügyesebb.
0: Javul a minőség.
1: Ezért van az, hogyha 6 és 7 között hallgattok, akkor eret vágtok, és... Egyébként 7 óra után már egész jó.
0: Nem, ez 8
1: óra után
0: nincs,
1: meg aztán különösen.
0: Így van, ezt csak elbliceljük itt, de valójában amúgy Gabi kérdései már a korai hajnali órákban is nagyon hasítanak, úgyhogy...
1: Igen, de egyébként jó az, hogyha van reggel 6 órakor is valami beszélgető társ, mert az lehet,
0: frissen
1: még...
0: tart.
1: Egyrészt frissen tart, másrészt meg azt gondolom, hogy az élvezhető, amikor így az ember valakivel beszélget. Nekem is, meg talán a hallgatóknak is.
0: Persze,
1: de hát azért reggel 6 órára becibálni ide valaki...
0: Sok sikert. Yeah. A legritkább esetekben jött ez össze, úgy tapasztaltam.
1: Igen, egyszer volt olyan, hogy fél hétre jött valaki, de azért, mert ő, azt hiszem, ha jól emlékszem, 6-kor már kezdett a munkahelyén, és akkor, hogy ne kelljen olyan, tehát ne kelljen bemenni, és igen, visszajönni, és visszamenni, ezért úgy beszéltük meg, hogy akkor fél hétre jön, fél hétől hétig itt volt, és utána pedig ment be dolgozni a munkahelyére.
0: Teljesen korrekt, hogyha valaki itt ugye csak tető alá hozni.
1: Na,
0: minden
1: aztán...
0: esetre. Igen?
1: Van, mondjad minden
0: én
1: esetre.
0: Semmit, nem tudom.
1: Minden esetre semmi. Jó.
0: Minden esetre semmi. Ez csak egy olyan töltelék szó, ami nélkül is meglettünk volna. Na, mondjad, Gabi, mit akartál kérdezni?
1: Hogy mi újság veled? Mert hogy régen találkoztunk.
0: Jaj, de
1: és
0: arra
1: milyen projektjeid vannak, amikről még nem meséltél nekünk itt? Ha
0: most fog venni egy ilyen naptárat. Most ezt már lelkendeztem neked.
1: Igen.
0: Ezt az ilyen spirálos naptárat, amit így az asztalra lehet állítani.
1: Levi felfedezte a naptárat.
0: Felfedeztem.
1: A naptárat és annak a hasznossága.
0: Képzeld el, imádom ezt.
1: Mert
0: most már szeretnék egyet. Be fogom táblázni magamat a nyárra. Filmet forgatunk, és muszáj, hogy képbe legyek, hogy mi mikor történik.
1: De jó, filmet forgat.
0: Igen, filmet forgatok. Bizony.
1: Hú, de izgalmas. És a nyár alatt ezt le fogjátok tudni?
0: Nem egészen. Nem? De a legnagyobb részét igen, a gerince, az meg kell, hogy legyen a nyáron.
1: Aj, de izgalmas, azt lehet tudni valamit, hogy milyen műfaj, vagy bármi, amit el lehet mondani erről.
0: Szakítós fantasy.
1: Szakítós fantasy. Azt a mindenit.
0: Nem tudok rá jobb szót, mert nem tudom, hát most röviden felvázolva, egy csajszi annyira megelégeli a veszekedést a barátjával, hogy elhúz egy ilyen mesevilágba. Úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen kvázi népmesei szituáció fognak vele történni. Kicsit olyan, mint a Lázár Ervin.
1: Aha.
0: Most így jobban belegondolva, talán őre emlékeztet ez a világ, mert neki voltak ilyen, tudod, ilyen teljesen hajmeresztő, ilyen mesei megoldásai, és itt ilyenek lesznek.
1: Na, hát
0: itt ilyenek lesznek, de majd erről bővebben is fogunk értekezni, mert ahogy haladunk majd előre a sztoriban, lesznek sztoriaim szerintem forgatással is, meg ahogy épül a film, szeretnék erről beszámolni majd a hallgatóknak,
1: hát
0: meg neked is.
1: Mindenképpen. Ezt nem szabad elmulasztani.
0: Így van. De most én kérdezek, Gabi, pálya, rég találkoztunk, mi a pályázat?
1: Figyelj, én nekem

0: Nagyon jó kis hétvégén volt. Képzeld el, hogy szombaton ugye koncertet adtunk a
1: Silent Zone.
0: Silent Zone-nal. Oh, igen. Yes. És olyan jó volt. Ugye az első része a koncertünknek az mindig egy kicsit olyan, hogy akkor még vacsiznak, mert általában mi olyan rendezvényeken lépünk fel, ahol van valami evés, ivás, mit tudom én, és ilyen háttérzeneként indul az egész, és akkor a második része az a bulisabb. Igen. És képzeld el, hogy tök jó volt, hogy voltak ott magyarok, oroszok, mindenki, és hogy énekeltek velünk, hogy táncoltak. Hogy
1: hangulat.
0: Teljesen jó, tök jó hangulat volt, úgyhogy ez nagyon, nagyon klasszul sikerült. És másnap pedig Fadra mentünk a Paksvárosi Vegyeskarral, ugyanis a Fadi búcsú alkalmából volt ugye egy mise, és a misét követően mi adtunk egy koncertet. Egyrészt gyönyörű gótikus temploma van egyébként Fadnak, és nagyon jó az akusztikája.
1: Aha, jól szólt.
0: Nagyon gyönyörűen, és teltház volt, mondhatjuk, hogy teltház volt, és képzeld el, hogy állva tapsoltak a végén. Úgyhogy annyira jól esett ez nekünk.
1: Legnagyobb elismerés egy ilyen fellépés.
0: Igen, és egy kórusnak különösen, mert hogy ez nálunk nem olyan általános, hogy állva tapsolnak, de hogy tényleg látszott ott az embereken, meg annyira cukik voltak, ott volt a Fadi, van a Fadnak is egy női kara, és ők is ott voltak, és tényleg látszott rajtuk, hogy úgy elvarázsolja őket egyik másik dal, és nagyon vicces volt egy ilyen, hát olyan 10-12 év körüli kislányok ültek az első vagy a második sorban, akik egy részén a koncertnek, hát így tudod, a padra ledőlve aludtak, és aztán, de érdekes, hogy vannak olyan dallamok, amik őket is megszólítják, és például az utolsó két dalt, amit énekeltünk, azt pedig fölvették videóra.
1: Aha, tehát, az egyszer csak megérintett őket.
0: Igen, az megérintette őket. Megébredtek,
1: és várjunk csak. Nem is olyan rossz. Mi volt az utolsó két dal?
0: Az egyik az John Ratternek, egy kortárs zeneszerzőnek a műve, amit az a cím, hogy Gyönyörű mind, és John Ratter egyébként a Westminster apátságnak a karnagya, és ott azt a híres fiú kórust, ami ott énekelni szokott, például az angol király, mit tudom én, esküvőkön, stb. Ő vezeti, és egy ilyen nagyon, nagyon jó, mert egyszerre kicsit olyan, nekem mindig az jut eszembe, hogy valahogy ő keveri a klasszikus zenét, a klasszikus kóruséneklést a Disney-vel, tehát hogy egy ilyen,
1: igen,
0: nagyon fogyasztható, ilyen, de mégsem
1: kicses,
0: igen, tehát egy ilyen nagyon, nagyon jó, nagyon sok nagyon jó darabja van, többet is énekelünk tőle, most ezt a gyönyörű mindet hoztuk, vagy vittük oda a Fadra, és a másik az pedig Bárdos Lajosnak volt a Danadanája, ami meg egy ilyen jó kis bulis nóta, és tehát azok valahogy úgy megérintették őket is, és tényleg
1: fantasztikus.
0: Jól sikerült, nagyon.
1: Ezt nagyon jól lehetett ott átélni, amikor a közönséget csak így életre kell.
0: Igen.
1: Minden esetre nagyon menő zenés hétvégét volt.
0: Igen, nagyon menő zenés hétvégét volt, és tegnap pedig ugye pihenő napom volt, tegnap nem hallhattatok itt a rádióba engem, és ebből az alkalomból figyelj, egész nap olvastam.
1: Mit olvastál?
0: Mikor mit? Tehát például most ugye ezt lehet, hogy már mondtam így, akkor bocs, hogyha ismétlem önmagam, de most elkezdtem újra olvasni az irodalom könyveimet és az irodalom szöveggyűjteményeimet, a sulisakat. És akkor most éppen ahol tartottam, François Villon, és felfedeztem egyébként, hogy Villon már használta a kaniszót, amit mostanában például a Kajdi Csaba Cilla ilyen videóiban lehet ugye hallani többször, mert ő mindig így kanikról beszél, hogy milyen jóképű volt ez a kani, így ugyanúgy. És így annyira vicces volt, hogy olvasom Villont, és így visszaköszönt. És aztán rajta kívül meg még Dante, ugye Dante isteni színjátékából volt egy-két részlet, amit elolvastam, úgyhogy tegnap ez, illetve olvasok egy angol nyelvű könyvet, ez meg az Én és a Walter fiúknak a második kötete, ugye, mert hogy azt is elkezdtem annó olvasni, amikor rá cuppantam magára a Netflixes sorozatra, és tök jó, mert nagyon sokat tanulok belőle angolul, úgyhogy
1: zene és olvasás volt terítéken.
0: Igen, abszolút, művészetekben utaztam hoztam a hétvégén és a hét elején.
1: Nagyon epik.
0: Ja.
1: Nagyon adom. Na, hát hasonló szellemben teljen a hét további része, és egyébként mindenkinek ugyanezt kívánom, vegyetek példát Gabiról.
0: Így van, olvasatok.
1: Zenéjetek, vagy vegyetek magatokhoz a zenét minden mennyiségben, és olvassatok sokat, mert az nagyon-nagyon király. Vion és Dante is epik amúgy.
0: Igen. Igen, bár egyébként érdekes például Dante kapcsán most azért, hogy jobban elgondolkodtam, mint mondjuk az iskolában még annak idején. Hát azért ez a félelem alapú koncepció, amit a
1: persze,
0: pokol, egy... meg a beosztásai, meg a kinek mi fog járni, ez tőlem nagyon távol áll, bevallom.
1: Tőlem is. Ez szerintem borzasztó, ebben egyetértünk, ez a megfélemlítésre és ennek a manipuláció kapcsán az emberek irányítására épülő dolog volt itt már sok-sok évszázad, sőt évezred, de egyébként a vallások azok ezt nyomják, sajnos nincs mit tenni. Minden esetre azért, mint hogyha csak egy fantasyt kezeljük ezt a dolgot Dantétól, és nem valamit, mint amitől akkoriban tényleg féltek, rettegtek az emberek, akkor így viszont egyébként akkora fantázia van benne.
0: Igen, meg nagyon jól megvan írva.
1: Persze.
0: Megvan írva, nyilván ahhoz, nekem azért egy picit bevallom őszintén, hogy szóval sok az a fajta rejtett alapműveltség, ami ma már szerintem nincsen. Nem természetes tudásom nekem, sem, tehát nekem is utána kell néznem, hogy
1: tehát amit igényel egy ilyennek az olvasása.
0: Szóval ezért nagyon nehéz Dantét olvasni, mert rengeteg olyan mitológiai, egyéb történelmi utalás van,
1: igen,
0: hogy hú, most akkor ez kicsoda, ez most micsoda, és ez fárasztó.
1: Fárasztó, mert maga az olvasásnak nem gördülékeny élmény.
0: Igen,
1: így,
0: igen.
1: Viszont egyébként meg pont emiatt nagyon érdekes is, mert hogyha valaki fogja magát és mégis belássa magát, hogy mi a háttere ennek, hogy minden a helyére kerüljön, miközben olvasod, akkor meg emiatt igen, meg nagyon kielégítő.
0: Amúgy, ami még tökre elgondolkodható volt, az Vionnak az életrajza, ugye, mert hogy az életrajzot is hozzáolvastam, és akkor amikor így tudatosul benned, hogy embertölt, rabló volt, tehát hogy tulajdonképpen egy csomó bűncselekmény igen, fűződik a nevéhez, de közben akkor ő meg börtönviselt volt, és akkor börtönbe írta a Nagy Testamentumot, ami egyébként az egyik legnagyobb műve, és az már egy kicsit inkább ez a megtérés, megtörés, nem tudom, szóval, hogy így meggondoltam, hogy úristen, ez olyan, mint ha most mondok egy példát, a Whisky is elkezdene mondjuk verseket írni, és akkor ő lenne a kor legnagyobb költője.
1: De a Whisky is el is kezdett valami kerámia dolgokat csinálni.
0: Igen.
1: Tehát ő is elkezdett művészileg kiteljesedni.
0: Igen, csak a Vion, ha belegondolsz, akkor több száz éve
1: persze, hát bekerült
0: alkotott,
1: az
0: és hogy bekerült
1: kánonba,
0: az irodalmi kánonba, és hogy vajon ma, ha valakiről tudod a hátterét, de egy zseni,
1: hát,
0: akkor
1: figyelj, tudok példákat mondani, akár a filmes világból is, tehát azért Roman Polanskinak voltak borzasztó sketchy dolgai, de a filmei meg rohadt jók, basszus. Tehát most akkor mi van ilyenkor?
0: Jó, csak kíváncsi lennék, hogy
1: igen,
0: ez
1: egy olyan téma, amivel egész reggel le lehetne pörögni, mert hogy azt tudod, a szokásos jó öreg, hogy választjuk külön a szerzőt, vagy az alkotót, az alkotástól tudod.
0: Igen.
1: Zenészek is vannak olyanok, akikről kiderültek borzalmas dolgok, tudod, és így tudod, mit csináljon az ember, tudod, a zene meg jó.
0: A zene meg jó, igen. Mondjuk én abszolút külön tudom egyébként választani, tehát hogyha valami jó, akkor azért nem ítélem el, mert hogy olyas valaki
1: tudta. Igen,
0: nem fordulok el tőle. Szóval nálam ez abszolút működik, csak hogy így tényleg, ha jobban belegondol az ember, azért ez egy ilyen
1: az utóbbi időkben
0: dolog.
1: A Neil Gaiman nevű íróról. Fantasy íróról derült ki. Az, hát egy elképesztően ismert fantasy szerző, akinek tényleg nagyon-nagyon ismertek és sokszor feldolgozottak film és sorozat formájában is a műve, és rengeteget írt, és rengetegen szeretik meg minden, és újabban sajnos kiderült róla, hogy egy ilyen sexual predator, szexuális ragadozó, egy borzalmas, morálisan teljesen megkérdőjelezhető vádak érték, amik sajnos be is bizonyosodtak. Úgyhogy tudod, és így basszus, én olvastam annak a csávónak könyveit, és mindenki rajta van, és most mindenki azon dilemmázik, hogy most akkor tudod, akkor azok
0: a... Lehet-e hallgatni PDD-t?
1: Ja, igen. Fú, Hallod, ez egy kemény világ.
0: Igen.
1: Aj, nem tudom. Nem tudom, mi van, Gabi.
0: Ilyenkor nyilván, hogyha a bűncselekményt követett el, akkor kapja meg a büntetését.
1: Csak közben maga, amikor moralizál a könyveiben, akkor... Na, akkor mi történik, tudod, amikor,
0: amikor szerepben van.
1: Igen, akkor, az a baj,
0: az írás az soha nem a valóság, vagy legalábbis, hogy mondjam, nyilván beleírja valamelyest a valóságot is, de hát, szerintem azt kezeljük úgy, hogy az egy...
1: Hát, na jó, de ugye tudjuk, hogy fikcióban meg lehet, tehát a fikcióban morális üzeneteket megfogalmaznak a szerzők.
0: Uh-huh.
1: Tehát akkor nem lehet egészen szerepben, mert tudod, hogy a szereplő, tehát a karakter egy szócső, annak, hogy átadjon valamit a szerző, de a szerző ilyen háttérrel mégis mit akar átadni nekem? Tehát, hogy
0: hát nézd.
1: Nekem ne adjon.
0: Jó, esendőek vagyunk. Az ember esendő.
1: Jó, ezzel ennyivel el lehet írni? Hát, Viont is csak így.
0: Igen.
1: Hát figyelj, kinyírt pár arcod, de jó, a verseny basszus.
0: Okay, egyébként azon nevettem még a vágás költészet kapcsán, hogy így ugye a kornak a fiatal diákjai, akik ilyen kicsit az egyház ellenes, meg inkább az ilyen hedonista életet éltető verseket írtak, stb. És tudod, hogy így olvasod a könyvben a leírást, meg minden, és fú, micsoda dolog, hogy diákok, hedonista élet, bulizva,
1: soha nem hallottam még ilyenről te.
0: Úristen!
1: Igen, és így visszaemlékszak, ez 2008-tól kezdve Pécsen mi volt.
0: Igen, nekem is ez eszembe. Na, jó. Viszont most muszáj, hogy átadjam neked a terepet, mert most már 8:30 van, mindjárt 2 perc múlva. 8:30, 9:30, bocsánat.
1: Csajolják.
0: Nem, a 9:30 van, látod? Ennyi, 6 és 9:30 között Harmad Gabit hallottátok, köszi, hogy itt voltatok velem. Most pedig akkor Graca Levinek átadom a terepet, és egészen 2 óráig ő hozza majd itt a jó slágereket nektek. Én pedig akkor köszi, hogy velem voltatok, csütörtökön reggel az élesztőben ismét találkozunk.
2: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő. Holnap reggel is veletek.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csata jelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
1: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: A pontos idő 9 óra 37 perc, június 2-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 2 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is jelentkezni fogok az elkövetkezendő órák során, illetve lesz egy déltől egyik tartó Best of Ezred fordulónk. Szóval lesz minden, mi szemszájnak ingere, kezdjük be zenékkel, Ariana Grande kezdi be az együtt töltött óráinkat, 2020-ból jön a Positions, let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Ez volt Olivia Dean és a 2025-ös So Easy to Fall in Love. Nos, június 2-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Carmen, Anita, Jenő, Ármin, Ábel, Csilla, Irma, Kornél, Péter, Geminián és Eugén nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó most Meghan Trainoré és Sigalai. 2018-ból fogjátok hallani a Just Got Paid című számot. Let's go!

Leonidas volt a 2024-es Simple Life. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi hír összefoglalója következik, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Millás FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magas árak miatt már az otthonstart sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat. Májusban éves szinten 13,3%-kal kevesebb lakóingatlan cserélt gazdát, a lakás célú jelzálog hitelek piaca azonban tovább bővült, közölte az MTI-vel a Dunahouse vezető elemzője Szegő Péter. Az ingatlan közvetítő saját adatain alapuló becslése szerint a májusi 8892 tranzakció szám havi szinten 9,4%-kal, éves összevetésben pedig 13,3%-kal marad el az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A Dunahouse adatai szerint az első 5 hónapban 47 000 ingatlan adásvétel történt, ami csak nem 13%-os éves csökkenés. Rámutattak, a tartósan magas árszint az állami támogatások ellenére is visszatartja a vásárlókat, ami azt jelzi, hogy a piac elérte a megfizethetőség határát. A Paks 2 ZRT is megrendezte munkavállalói számára múlt pénteken délután hagyományos gyermeknapját, melynek az ESZI sportcsarnok és udvara adott otthont. A gyerekeket többek között reflexjátékok, graffiti fal, VR játék, kemencés udvar, hüllőbemutató, tűzoltó emelődarú, airtrack show, gokártozás és habparti várta. Magyarország és egyben a paksi atomerőmű legmagasabb speciális tűzoltóautója is ellátogatott a helyszínre. A magasból mentő gépjármű emelőkosra 60 méterre vitte fel a vállalkozó szelleműeket, többek között Rákóczi Péter György kommunikációs igazgatót is családjával.
4: Ilyen magasan még nem voltam, korábban más tűzoltónapok alkalmával akár a fővárosban voltam, de nem ez a lépték, úgyhogy mindenben, ahogy ezt Pakson tapasztaljuk, ez egy picit más lépték, mind a villamosenergia termelés tekintetében, mind a magasságok, mind az egyéb számok tekintetében ez rekord.
5: Milyen érzés volt föntről látni Paksot, és elláttál-e az atomerőműig?
4: Nagyon jó érzés volt látni azt, hogy nem csak 4 blokk üzemel, üzembiztosan, hanem mellette épül a 2 másik blokk. Ez jó érzés látni, és egyébként pedig mellette egy csodás város, csodás emberekkel, olyan emberekkel, akik értik az atomenergia működését, elfogadják, és olyan emberekkel, akik azért dolgoznak nap, mint nap, hogy biztonságosan működjön az atomerőmű. Valójában egy 400-450 főre volt tervezve ez az esemény. Nagyon sokan itt voltak, nagyon szeretik. Ez egy olyan esemény a társaság életében, amit nagyon sokan várnak. Nem csak a gyerekek, hanem a szülők is, és ez egy nagyon kellemes néhány óra, amit így együtt tudunk tölteni egy kis beszélgetéssel. A napi munkavégzés után ez mindig jól esik az embernek. Nem csak a hagyományos osztályok, igazgatóságok szerint van ilyenkor kommunikáció, hanem sokkal természetesebb közegben, amikor a gyerekeink együtt játszanak, akkor kialakul egy olyan tónus egymás között, ami a másnapi, az elkövetkező hetek, hónapok, évek munkavégzését is megkönnyíti.
3: Kiállítás nyílt a Nagydorogi Kézi Munka és Hagyományőrző Egyesület hímzéseiből. A kiállítás amellett, hogy a hímzés népszerűsíti és annak hagyományai tápolja, teret ad a kreatív munkák és ügyes kezek megmutatásának. Az egyesület tevékenységéről és a kiállításról Nagydorog polgármestere Borbéné Tötösi Ágnes számolt be a település közösségi oldalán. A Nagydorogi Kézi Munka és Hagyományőrző Egyesület tagjai a Nemzeti Művelődési Intézet által létrehozott és támogatott aszakör keretein belül az elmúlt hónapokban a palóchímzés és a makramézás alapjait sajátíthatták el. A könyvtárban folyó szakköri alkalmakon rengeteg szép munka készült, melyet most egy kiállítás formájában tekinthetnek meg az érdeklődők. Összeütközött egy nyerges vontató és két személyautó Simon tornyán a Petőfi utca és a 61-es főút kereszteződésénél hétfő kora délelőtt, közölte a katasztrófa védelem. A sárbogárdi hivatásos és a Simon tornyai önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a műszaki mentést, valamint a járművek áramtalanítását végezték el. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, a sérültek állapotáról azonban további információt még nem közöltek a hatóságok. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontos idő 10 óra 5 perc, június 2-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, hogy az beígérhetem az előző óra végén, Burak Yeter kezdi be ezt az órát. 2024-ből fogjátok hallani tőle a Say My Name című pop klasszikust, de még ebben az órában jelentkezni fogok hamisítatlan pálfikati féle tudósítással is. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.
3: Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 24 Celsius fok van odakint, gyengén felhős időnk van, de inkább a napsütés dominál. A felhős napok után visszatér a több órás napsütés. Frontmentes keddünk van, és 27 fok lesz a mai napi max. Nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap harmadika lesz szerda, és visszatér egy hidegfronti hatás következtében a zivataros, záporos, csapadékos napoknak a sorozata, ugyanis holnap már csak 25 fok lesz, és jókora esőzéseket ír, jelez előre nekünk az oldal. Úgy tűnik, hogy a csütörtök 26 fok környékén fog alakulni, és felhős idő lesz, de csapadék az nem feltétlenül valószínű. Péntek, szombat, vasárnap viszont ismét csak záporos, zivataros időket tartogat a számunkra, annak ellenére, hogy szombaton és vasárnap nagyon-nagyon kellemes 28 fokos nyárias hőmérsékletünk lesz, de a csapadék az úgy tűnik, hogy egészen a jövő hét első néhány napjáig is jellemző lehet. Na, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, azért nyár van, egy kicsi változékonyabb időjárás az, ami valószínű, szóval nem biztos még, hogy abszolút csak esőben lesz itt részünk, de holnap feltétlenül meg fog érkezni a hidegfronti hatás, és tényleg lehetséges, hogy zivatarokat és záporokat hozom majd magával. Ma viszont még, mielőtt befelősödne az idő, feltétlenül a magas UVB sugárzásra figyeljetek oda, arra figyelmeztet bennünket az időkép.hu, és ez ellen természetesen UV-szűrős napszemüveggel, kalappal, sapkával lehet védekezni, illetve a nagy hőség ellen feltétlenül a hidratáció fegyverével lehet védekezni. Mindenképpen igyatok sok vizet és pótoljátok a napközben elvesztett folyadékot.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem,

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma 17 óra 30 perctől Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta Galériájában a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékeinek vizsgakiállítása lesz. Köszöntőt mond, és a kiállítást megnyitja Matókné Misóczky Mária, az intézmény egykori igazgatója. Közreműködnek az intézmény növendékei. A kiállítás június 15-éig tekinthető meg a Babits Mihály Kulturális Központ nyitvatartási idejében díjtalan belépés mellett. Június 5-én térzene lesz az Atomtéren a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében. 16 órától klarinét zenekar, 17 órától pedig vonós zenekar szórakoztatja a zenekedvelő nagy érdeműt. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 5-én, azaz pénteken lesz vetítés. Három premier is várja majd a mozi látogatóit. Először 16 órától a Varázslatos Titokfa című fantasy, utána 18 órától a Vadászidény 2 című vígjáték, végül ismét egy premier, 8 óra 30 perctől a Backrooms, hátsó szobák című horror.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
2: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Három író 1000 kaland címmel irodalmi kalandozásra várta az érdeklődőket a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ a Könyvtár Galérián. Volt mese, kaland, meglepetés és játék, részletezte Pálfi Katalin kolléganőnknek Erdei Judit könyvtáros, Csukás István, Janikovszki Éva és Lázár Ervin került a fókuszba.
2: Irodalmi kalandozásra hívtam a kicsiket és nagyokat, a gyerekeket, felnőtteket együtt. A három nagy író, Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin kerek évfordulót ünnepeltek, és gondoltam, hogy őket mutatom be a gyerekeknek, a felnőtteknek. Megismerkedtünk a szerzőkkel, könyvekkel, majd Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című két dachszli kutyáról szóló ikerpárnak a történetét meséltem el. Előtte viszont volt egy meglepetés vendégünk, a kolléganőnk Vörös Viktória, Tacskó kutyusát, Zserbót láttuk vendégül, a gyerekek örömére simogathatták, és értékes kedves perceket töltöttünk együtt. A meseolvasást követően három kalandra hívtam a gyerekeket, lehetett puzzle-t kirakni egy-egy könyvhöz kapcsolódóan, majd egy irodalmi jellegű, tehát a Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekerdő című meséjéből az élőlények neveit kellett hozzákötni a tulajdonságokhoz, illetve idézeteket választottam könyvekből, amit azért az elején bemutattam nekik, tehát nem volt ismeretlen. Ha sikerült teljesíteni a feladatot, akkor kaptak kicsi jutalmat, egy kis kártyát, majd a kis kártyákat beváltották nagy jutalomra. És akkor lehetett színezőt választani ezekhez a szerzőkhöz kapcsolódóan, a nagy hohohorgászról, a süsűről, illetve a tacskókutyát lehetett meghajtogatni.
3: Kellemes és aktív perceket tölthettek itt a gyerekek. Tervezel-e a közeljövőben még itt a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában összejövetelt?
2: Ez az idén irodalmi kalandozás címmel indítottam, ez a második foglalkozásunk. Egy kicsit másabb, mint korábban indítottam, akkor mesefoglalkozás is kézműves volt. Most azért törekszem arra, hogy valami többet is kapjanak a gyerekek, próbatételek vannak, akadályversenyek. Most nyári időszakra bezár a könyvtár, idézőjelesen, tehát a foglalkozások, mert sajnos a nagy meleg miatt itt már nem tudunk foglalkozást tartani, de szeptembertől újra várom a gyerekeket és a felnőtteket.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Felix Jéntől és Robin Schulztól hallhattátok az I Got a Feeling című tracket 2021-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi következik a hír összefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Idén már 34-szer rögfészkedt Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kuvait, valamint az ott állomásozó amerikai haderő irányában kilőtt iráni ballisztikus rakétákat semmisített meg hétfőn az Egyesült Államok katonasága, közölte a középső parancsnokság. Az amerikai hadsereg közel-keletért is felelős irányítási törzsének washingtoni idő szerint hétfőn reggel kiadott közleménye szerint az incidensnek nincsen sebesültje. A beszámoló alapján a válaszlépés részeként egy amerikai vadászrepülőgép hajtott végre műveletet iráni légvédelmi állások, egy irányítási állomás, valamint támadó drónok bázisa ellen, ami fenyegetést jelentett a térség vizein áthaladó hajókra, írja az MTI. Hétfőn délelőtt sajtótájékoztatóval egybekötött szerződéskötésen jelentette be Paks polgármestere, hogy megkezdődik a Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme. Heringes Anita elmondta, a környék lakossága már évtizedek óta várta ezt a beruházást.
3: Újra kultúrált körülmények között parkolhatnak a Gesztenyés utcán az ott lakók, és akik arra járnak. Ez a parkoló megfelelő mennyiségű ahhoz, hogy a lakosság nagy részét ki tudja szolgálni. Így is megkérnénk a lakosságot, hogy kis türelemmel legyenek a beruházás ideje alatt. Próbáljuk biztosítani a parkolási lehetőségeket addig máshol. Így nagyon figyeltünk és ütemezetten készítjük a fejlesztéseinket, hogy egyszerre a környéken ne induljon el más beruházás, hanem lépésről lépésre tudjunk ebben a projektben haladni.
2: A beruházást a Globakva Kft. Valósítja meg. A cég ügyvezetője Éva Ákos a szerződéskötéskor elmondta, erősen szükségessé vált a parkoló komplett felújítása. A cégvezető a munkálatok részleteiről is beszámolt.
4: Gesztenyés utcát, ha valaki ismeri, valaki nem, aki ott lakik nyilván van a jobban. Itt egy aszfalt rekonstrukció fog történni, és a parkolók elhelyezése tekintetében viszont egy térköves megoldást választott a kiíró, jelen esetben a közbeszerzésben az önkormányzat. Mi ennek a feladatnak az elvégzésére vállalkoztunk, többek között vízvezetés is fog ott történni, és előzetesen jelzem, hogy az ott lévő növényzet és a fák tekintetében az önkormányzatnak komoly elvárásai voltak. Annak a megőrzése, állapot megóvása tekintetében, hogy mindenképpen az önkormányzat kollégáival, főkertészével fogunk egyeztetni, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető legjobban megőrizni a már most meglevő környezetet és növényzetet.
2: A Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme mintegy nettó 87 millió forintból valósul meg. 12 baleset történt az elmúlt hétvége során, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken reggel Kaposszegcsön a Liget lakótelep területén gyalogolt egy helyi nő a 611-es főút irányába a járdán, amikor a kilátást akadályozó sövény mögül körültekintés nélkül lépett a kerékpárút úttestjére. Ekkor egy balról érkező elektromos kerékpárral közlekedő férfi elütötte. A balesetben a gyalogos könnyebben megsérült. Szombaton késő este Szekszárdon a Hunyadi utcában közlekedett egy fiú a Holub utca felől a Kesélyüsi út felé a járdán egy e-rollerrel. Haladása során úthibára hajtott, elvesztette uralmát a kétkerekű irányítása felett és a földre esett, mely során könnyebben megsérült. A fiatal csak bukós isakot viselt, más védőeszköz nem. Egy ismeretlen teherautós miatt történt baleset vasárnap éjjel Tolnán. Egy feltehetően fekete színű teherautóval közlekedő ismeretlen haladt a Szentháromság tér felől a Deák Ferenc utca felé, amikor nem adott elsőbséget a Szekszárdi útról a Szentháromság tér felé balra nagy ívben kanyarodni szándékozó elektromos rollerrel érkező fiatalembernek. A rolleres az elé kihajtó teherautó miatt megijedt, vészfékezett és elesett. A fiatalember könnyebb sérüléseket szenvedett a balesetben. A rendőrök további 9 anyagi káros balesetnél és 6 ittas sofőrrel szemben intézkedtek a hétvégén.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 11 óra 5 perc, június 2-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Lady Gaga és Bruno Mars kezdi be ezt az órát. 2024-ben jön tőlük a Die With A Smile. De még ebben az órában, az óra második felében jelentkezni fogok egy hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítással is. Let's go!
1: És most. Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.
1: Összegő.

Baby Rexától és Doja Cattől hallottátok a Baby I'm Jealous-t 2020-ból. Nos, június 2-a van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Carmen, Anita, Jenő, Armin, Ábel, Csilla, Irma, Kornél, Péter, Geminián és Eugén nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az én névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Teresa Rex és Jonas Blue következik 2019-ből a What I Like About You. Oh my life.

Dua Lipát és Pierre Redmayre-t hallottátok, ez volt a These Walls 2025-ből. Még két track következik, egy Ava Max-től, egy pedig Szekeres Adriántől. Utána kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza zenékkel, és hamisítatlan párfikati féle tudósítás is vár rátok. Nem másról lesz szó, mint a nemrég lezajlott május végi paksi energetikai kerekasztalról. De a szó most még Ava Max-é, 2025-ből jön a Lost Your Faith.

0: a Pax FM slágereivel. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Pax FM bemutatja Gabi kedvenceit.
1: Most pedig jöjjön egy óra, ami egyenesen a sorozatok világából érkezik, és a szívemből is. Van az a pillanat, amikor egy jelenet nem a Párbeszéd miatt marad meg, hanem a zene miatt. Egy lassú kameraállás, egy nagy fordulat, és megszólal egy dal.

Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, ezen a héten én hozom nektek a kedvenc slágereimet. Tartsatok velem csütörtökön dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM-en.

0: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurtakocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurtakocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
2: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurtakocsmában.
1: Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: A Paksi Energetikai Kerekasztal május végi összejövetelének vendége Cserháti András mérnök fizikus volt, aki a világűr energetikájáról tartott előadást a szakmai publikumnak. A Csengei Dénes Kulturális Központban a Tolna megyei Mérnöki Kamara Energetikai Szakcsoport és a Magyar Energetikai Elektronikai Egyesület Paks közös rendezvényén az űreszközök áramforrásai, a rakétahajtások és azok üzemanyagai, a több ezer tonnás rakéta indításának és felgyorsításának teljesítmény igénye mellett az is szóba került, hogyan lehet minél rövidebb idő alatt elérni a Mars bolygót. Pálfi Katalin kolléganőnk Hetzman Albert főszervező elnököt kérte fel az előadás összefoglalására a Paks FM rádió hallgatói számára.
2: A nyár előtti utolsó energetikai kerekasztal véget ért. Cserháti András volt az előadó. Akit itt az előadásnak a részleteiről kérdezek, az pedig Hetzman Albert, aki tulajdonképpen a kerekasztalnak a főszervezője. Dióhéjban mi az, ami a mai nap folyamán terítékre került?
3: Földi energetika szempontjából egy kakukktojás témát tűztünk napirendre, az űrkutatás energetikáját. Ez egy földi léptékbe egészen más színezetű, más aspektusú, más technológiájú, viszont az igazi űrmozgásokhoz olyan energiamennyiségeket és olyan teljesítményeket kell mozgósítani, amelyek összemérhetők egészen nagy államok energetikai teljesítményével. Csak egy példát akarok mondani. A Saturn 5B rakéta, amely eljuttatta az Apollo programon belül többször a személyzetet a Hold irányába, annak az első fokozata több teljes termikus teljesítményt adott le az első 150-200 másodpercben az indulás során, mint az egész Egyesült Államok villamos energia parkjának a hőteljesítménye. Az az egyetlen rakéta, akkor nem volt akkora beépített villamos teljesítmény még Egyesült Államokban, mint ez a rakéta hőteljesítményben produkált. Tehát más léptékek működnek ott. És hát ezt tekintette át az előadó, és egészen a Gagarin féle, meg egészen a V2-es rakétától indulva a mai legmodernebb rakétákig.
2: Ezzel véget ért a tavaszi szezon, nyári szünet következik, gondolom szeptembertől folytatás.
3: Hát tervek vannak szeptemberre, hogy időpontok, hogy tudnak realizálódni, az majd a nyár végén fog kiderülni, és hát a témák is, több lebegő téma van, majd meglátjuk, melyiket lehet konkretizálni szeptemberre, meg októberre.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Ez volt a Hush Hush a Pussycat Dolls-tól 2008-ból, egyenesen is azt mondom, hogy ne is húzzuk tovább az időt. Reklám következik, Robi hír összefoglalója, és kezdjük a déltől egyik tartó Best of ezredfordulónkat. Let's go!
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást hétfőn, miután összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron, amelynek romjai alól egy embert életveszélyes állapotban mentettek ki, írja az MTI. Szabó Imre, a Fejér vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI érdeklődésére elmondta, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indult eljárás. A katasztrófa védelem helyszíni tájékoztatása alapján a sérült mentése több órán keresztül zajlott, mint egy 140 hivatásos tűzoltó és önkéntes mentőszervezetek bevonásával az ország minden tájáról. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a székesfehérvári épület omlás helyszínén a sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött. Az OMS Hunor mentőcsapathoz is tartozó bajtársai védőfelszerelésben a törmelék között kúszva elérték a romok alászorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak. A kimentést követően a férfi vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji belső sérüléseket szenvedett. Halad a 15.000 négyzetméter alapterületű oktató és szimulátor központ építése, ahol az új atomerőmű üzemeltetőit fogják képezni, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az oktató és szimulátor központban történik majd a Paks 2 atomerőmű üzemeltető személyzetének elméleti és gyakorlati oktatása minden szakterületre kiterjedően. Itt szerezhetik meg a munkájukhoz szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket a gépészek, a vezénylői és kulcs személyzet, de például az átrakógép operátorok és a karbantartó személyzet is. A 6 szintes épület hasznos alapterülete 15.000 négyzetméter lesz, itt kapnak helyet az üzemeltető személyzet képzésére szolgáló tantermek, illetve a szimulátorok, köztük a teljes léptékű szimulátor, illetve az analitikai, valamint az átrakógép szimulátor. Jelenleg az oktató és szimulátor központ alapozását készítik elő, az év végére a talajszintig jut el a szerkezetépítéssel a magyar cégek alkotta konzorcium. Az épület az ütemterv szerint 2027. augusztusára szerkezetkész lesz, egy évvel később kezdődhet meg a műszaki átadás átvétel folyamata és a szimulátorok beszerelése, melyek gyártása is megkezdődött. Összeütközött egy nyerges vontató és 2 személyautó Simontornyán a Petőfi utca és a 61-es főút kereszteződésénél hétfő kora délelőtt, közölte a katasztrófa védelem. A sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a műszaki mentést, valamint a járművek áramtalanítását végezték el. A helyszínre a mentők is kérkeztek, a sérültek állapotáról azonban további információt még nem közöltek a hatóságok. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Véget ért a 2025-26-os Superliga sakkcsapatbajnokság. Az atomerőműese élvonalbeli csapata a harmadik lett idén, csak úgy, mint tavaly. Az idei év kuriózuma, hogy idegen légiósok nélkül saját nevelésű sakknagymesterekkel érte el ezt az eredményt, azaz a bronzérmet. Az ASE nemzetközi sakknagymestere Ács Péter így értékelte a szezont.
4: Abszolút elégedettek vagyunk ezzel a szezonnal. A bronzérem, illetve az éremszerzés nem új. Az ASE történetében, amióta fölkerültünk az első ligába, azóta rengetegszer végeztünk dobogón. A mostani bronzéremben az szerezte számunkra a legnagyobb örömet, hogy külföldi játékosok nélkül saját nevelésű nagymesterekkel, nemzetközi mesterekkel álltunk ki az egész bajnokság ideje alatt, és így is meg tudtuk szorítani a Nagykanizsa és az Ajka csapatát, és dobogon tudtunk végezni, tehát ez azt jelenti, hogy beérett az a munka, amit Gosztola István szakosztályvezető úr és sokan itt helyben még körülbelül 40 évvel ezelőtt elkezdtek. Lázárné Vajda Szidónia, aki a 2024-es budapesti sakkolimpián is képviselte a magyar válogatottat, az Atomerősport Egyesület első számú női sakkozója. Ő visszatért egy bő fél éves szünet után, és miután megnyerte a felnőtt magyar egyéni bajnokságot, még a csapatbajnokságban is brillírozott ebben a szezonban, úgyhogy nagyon bízunk neki és szurkolunk neki. Ez ő most a legjobb várományosa a klubunknak, hogy képviseljen minket az üzbegisztáni sakkolimpián idén szeptemberben.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of slágerek az ezredfordulóról.
0: Ez itt a Best of ezredforduló, amikor a 2000-es évek első évtizedét vesszük górcső alá, és 2000-től egészen 2010-ig mindenféle stílusú, műfajú és jellegű számot játszunk nektek déltől egyig, keddenként egy órán keresztül. Nézzük csak az első blokkot, ki kezdi. Adam Lambert-től fogjátok hallani a 2009-es If I Had You-t, aztán Maroon 5 következik 2004-ből a This Love. Iron Mafia és General Levy képviseli elősőként a magyarokat a Bomboklát című klasszikusukkal 2008-ból, majd Vanessa Amorosi következik egyenesen 2000-ből az Absolutely Everybody. És ezt a blokkot Rod Stewart zárja, aki 2009-ben is nagyot tudott villantani a Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher-rel. De a szó most még Adam Lamberté, 2009-ből fogjátok hallani az If I Had You-t. Let's go!
1: Paks FM Best of slágerek az ezredfordulóról a 96.3-as frekvencián.

Rod Stewart klasszikusát hallhattátok, ez volt a Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. 2009-ből egyenesen ez ugyanis a Best of Ezred forduló, amikor is egy órán keresztül déltől egyig a 2000-es évek első évtizedéből pörgetünk nektek számokat. Hooligans-szel kezdünk a kövi blogban, 2001-ből fogjátok hallani tőlük a Kanoánt, majd maradunk a 2001-es évben, Dido következik a Thank You-val, utána Craig Davidé a szó, 2007-ből fogjátok hallani a Hot Stuff című tracket, majd a Cosmics elmaradhatatlan a 2000-es évek első évtizedéből nyilván, a Holnap után következik tőle 2005-től, majd ezt a blokkot a 2000-es években szintén nagyon nagyot menő Kylie Minogue, a pop hercegnője zárja, majd a Spinning Around fog szólni tőle, de a szó most még a Hooligans-é, Kanoán.

Kylie Minogue szólt az imént, a pop hercegnője a 2000-es ős klasszikusával a Spinning Around-dal támadott. És már menjünk is tovább a Best of ezredfordulóban, amikor is a 2000-es évek első évtizedéből válogatunk nektek egy órán keresztül fantasztikus rádióslágereket. Owl City következik, a 2009-es Fireflies, őt Cheesy követi, a 2009-es szintén 2009-es Csak egy nővel, majd Anastasia sem maradhat ki a 2000-es évek első évtizedéből, természetesen 2001-ből fogjátok hallani tőle a Paid My Dues című klasszikust. Demián Ferenc következik utána, 2003-ban jön egyenesen a Hívlakkal, majd ezt a blokkot is egyben a Best of ezredfordulót, a 2000-es évek egyik legnagyobb klasszikusa, a Come Along zárja TTO-tól egyenesen, de a szó most meg egyelőre az Old City, Fireflies, az a Szent János Bogarak 2009.

0: TTO-t hallottátok, ez volt a 2001-es Come Along, a 2000-es évek egyik legnagyobb klasszikusa, és ezzel a Best of Ezred forduló óránkat le is zárom. Most hallgassátok meg Robit, aki a hírösszefoglalóval érkezik, és aztán jövök vissza.
1: Ez volt a Paks FM Best of Slágerek az Ezred fordulóról.

0: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. június 2-a KEDD 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Megkezdődik a paksi Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme, haladnak a Paks 2 oktató és szimulátor központjának építésével, bronzéremmel zárták a bajnokságot az ASE sakkozói, már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Halad a 15 000 négyzetméter alapterületű oktató és szimulátor központ építése, ahol az új atomerőmű üzemeltetőit fogják képezni, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az oktató és szimulátor központban történik majd a Paks 2 atomerőmű üzemeltető személyzetének elméleti és gyakorlati oktatása minden szakterületre kiterjedően. Itt szerezhetik meg a munkájukhoz szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket a gépészek, a vezénylői és kulcs személyzet, de például az átrakógép operátorok és a karbantartó személyzet is. A hatszintes épület hasznos alapterülete 15 000 négyzetméter lesz, itt kapnak helyet az üzemeltető személyzet képzésére szolgáló tantermek, illetve a szimulátorok, köztük a teljes léptékű szimulátor, illetve az analitikai, valamint az átrakógép szimulátor. Jelenleg az oktató és szimulátor központ alapozását készítik elő, az év végére a talajszintig jut el a szerkezetépítéssel a magyar cégek alkotta konzorcium. Az épület az ütemterv szerint 2027. augusztusára szerkezetkész lesz, egy évvel később kezdődhet meg a műszaki átadás átvétel folyamata és a szimulátorok beszerelése, melyek gyártása is megkezdődött. Hétfőn délelőtt sajtótájékoztatóval egybekötött szerződéskötésen jelentette be Paks polgármestere, hogy megkezdődik a Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme. Heringes Anita elmondta, a környék lakossága már évtizedek óta várta ezt a beruházást.
2: Újra kultúrált körülmények között parkolhatnak a Gesztenyés utcán az ott lakók, és akik arra járnak. Ez a parkoló megfelelő mennyiségű ahhoz, hogy a lakosság nagy részét ki tudja szolgálni. Így is megkérnénk a lakosságot, hogy kis türelemmel legyenek a beruházás ideje alatt, próbáljuk biztosítani a parkolási lehetőségeket addig máshol. Mi nagyon figyeltünk és ütemezetten készítjük a fejlesztéseinket, hogy egyszerre a környéken ne induljon el más beruházás, hanem lépésről lépésre tudjunk ebben a projektben haladni.
1: A beruházást a Globakva Kft. Valósítja meg. A cég ügyvezetője Éva Ákos a szerződéskötéskor elmondta, erősen szükségessé vált a parkoló komplett felújítása. A cégvezető a munkálatok részleteiről is beszámolt.
3: Gesztenyés utcát, ha valaki ismeri, valaki nem, de aki ott lakik, nyilván van a jobban. Itt egy aszfalt rekonstrukció fog történni, és a parkolók elhelyezése tekintetében viszont egy térköves megoldást választott a kiíró, jelen esetben a közbeszerzésben az önkormányzat. Mi ennek a feladatnak az elvégzésére vállalkoztunk, többek között vízevezetés is fogott történni, és előzetesen jelzem, hogy az ott lévő növényzet és a fák tekintetében az önkormányzatnak komoly elvárásai voltak. Annak a megőrzése, állapot megóvása tekintetében, hogy mindenképpen az önkormányzat kollégáival, főkertészével fogunk egyeztetni, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető legjobban megőrizni a már most meglevő környezetet és növényzetet.
1: A Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme mintegy nettó 87 millió forintból valósul meg. Kiállítás nyílt a Nagydorogi Kézi Munka és Hagyományőrző Egyesület hímzéseiből. A kiállítás amellett, hogy a hímzés népszerűsíti és annak hagyományai tápolja, teret ad a kreatív munkák és ügyes kezek megmutatásának. Az egyesület tevékenységéről és a kiállításról Nagydorog polgármestere Borbéné Tötösi Ágnes számolt be a település közösségi oldalán. A Nagydorogi Kézi Munka és Hagyományőrző Egyesület tagjai a Nemzeti Művelődési Intézet által létrehozott és támogatott aszakör keretein belül az elmúlt hónapokban a palóchímzés és a makramézás alapjait sajátíthatták el. A könyvtárban folyó szakköri alkalmakon rengeteg szép munka készült, melyet most egy kiállítás formájában tekinthetnek meg az érdeklődők.
0: Paks FM hírek.
1: A Paks 2 ZRT is megrendezte munkavállalói számára múlt pénteken délután hagyományos gyermeknapját, melynek az ESZI sportcsarnok és udvara adott otthont. A gyerekeket többek között reflexjátékok, graffiti fal, VR játék, kemencés udvar, hüllőbemutató, tűzoltó emelődarú, air track show, gokártozás és habparti várta. Magyarország és egyben a paksi atomerőmű legmagasabb speciális tűzoltóautója is ellátogatott a helyszínre. A magasból mentő gépjármű emelőkosra 60 méterre vitte fel a vállalkozó szelleműeket, többek között Rákóczi Péter György kommunikációs igazgatót is családjával.
4: Ilyen magasan még nem voltam, korábban más tűzoltónapok alkalmával akár a fővárosban voltam, de nem ez a lépték, úgyhogy mindenben, ahogy ezt Pakson tapasztaljuk, ez egy picit más lépték, mind a villamosenergia termelés tekintetében, mind a magasságok, mind az egyéb számok tekintetében ez rekord.
5: Milyen érzés volt föntről látni Paksot, és elláttál-e az atomerőműig?
4: Nagyon jó érzés volt látni azt, hogy nem csak négy blokk üzemel, üzembiztosan, hanem mellette épül a két másik blokk. Ez jó érzés látni, és egyébként pedig mellette egy csodás város, csodás emberekkel, olyan emberekkel, akik értik az atomenergia működését, elfogadják, és olyan emberekkel, akik azért dolgoznak nap mint nap, hogy biztonságosan működjön az atomerőmű. Valójában egy 400-450 főre volt tervezve ez az esemény, nagyon sokan itt voltak, nagyon szeretik, ez egy olyan esemény a társaság életében, amit nagyon sokan várnak. Nem csak a gyerekek, hanem a szülők is, és ez egy nagyon kellemes néhány óra, amit így együtt tudunk tölteni egy kis beszélgetéssel. A napi munkavégzés után ez mindig jól esik az embernek. Nem csak a hagyományos osztályok, igazgatóságok szerint van ilyenkor kommunikáció, hanem sokkal természetesebb közegben, amikor a gyerekeink együtt játszanak, akkor kialakul egy olyan tónus egymás között, ami a másnapi, az elkövetkező hetek, hónapok, évek munkavégzését is megkönnyíti.
1: Összeütközött egy nyerges vontató és két személyautó Simontornyán a Petőfi utca és a 61-es főút kereszteződésénél hétfő kora délelőtt, közölte a katasztrófavédelem. A sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a műszaki mentést, valamint a járművek áramtalanítását végezték el. A helyszínre a mentők is kérkeztek, a sérültek állapotáról azonban további információt még nem közöltek a hatóságok. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Véget ért a 2025-26-os Superliga sakkcsapatbajnokság. Az atomerőműese élvonalbeli csapata a harmadik lett idén, csak úgy, mint tavaly. Az idei év kuriózuma, hogy idegen légiósok nélkül saját nevelésű sakknagymesterekkel érte el ezt az eredményt, azaz a bronzérmet. Az ASE nemzetközi sakknagymestere Ács Péter így értékelte a szezont.
6: Abszolút elégedettek vagyunk ezzel a szezonnal. A bronzérem, illetve az éremszerzés nem új. Az ASE történetében, amióta fölkerültünk az első ligába, azóta rengetegszer végeztünk dobogón. A mostani bronzéremben az szerezte számunkra a legnagyobb örömet, hogy külföldi játékosok nélkül saját nevelésű nagymesterekkel, nemzetközi mesterekkel álltunk ki az egész bajnokság ideje alatt, és így is meg tudtuk szorítani a Nagy Kanizsa és az Ajka csapatát, és dobogon tudtunk végezni, tehát ez azt jelenti, hogy beérett az a munka, amit Kosztola István szakosztályvezető úr és sokan itt helyben még körülbelül 40 évvel ezelőtt elkezdtek. Lázárné Vajda Szidónia, aki a 2024-es budapesti sakkolimpián is képviselte a magyar válogatottat, az Atomerőmű Sport Egyesület első számú női sakkozója, ő visszatért egy bő fél éves szünet után, és miután megnyerte a felnőtt magyar egyéni bajnokságot, még a csapatbajnokságban is brillírozott ebben a szezonban, úgyhogy nagyon bízunk neki és szurkolunk neki. Ő most a legjobb várományosa a klubunknak, hogy képviseljen minket az üzbegisztáni sakkolimpián idén szeptemberben.
1: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
7: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
8: A pontos idő 13 óra 9 perc, június 2-a van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb pergetekesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hírösszefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Mégpedig ugye a Best of ezredforduló után a 2000-es évek első évtizedéből visszamegyünk most a közelmúltba. 2024-ből következik az Aleph Farbentől a Wanna Dance. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 26 Celsius fok van odakint, közepesen felhős időnk van, időnként lehet látni a napot, időnként pedig nem. Viszont a több órás napsütésben még így is részünk lehet, főleg a nap későbbi részében majd vissza fog térni a zavartalan napsütés. Frontmentes keddünk van, nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap harmadika lesz, szerda, 25 fokra csökken vissza egy kicsit a napi csúcshőmérséklet. Egy hidegfronti hatás következtében, ami zivatarokkal, záporokkal, esőzéssel fog érkezni. Úgy tűnik, hogy a csütörtökünk ezzel szemben szárazon, csak felhősen fog eltelni, viszont péntektől kezdve egészen jövő hét keddig írja nekünk a folyamatos esőzéseket, helyenként zivatarokkal tarkítva, például vasárnap zivatarok abszolút előfordulhatnak, és jövő hét kedre is ezt jelzi előre nekünk az oldal, de hát ugye nyár van, és tudjuk, hogy ilyenkor azért változékonyabb az időjárás, tehát ennyire még felesleges előre szaladni. Egyébként egész héten nem lesz rossz időnk, szombaton és vasárnap már 28 foknál leszünk, 30 fok közelében abszolút, csak hát a csapadék az valószínűnek tűnik. Ma még azonban a napsütéses órák során az UVB sugárzás értékekre figyeljetek oda, legyen rajtatok UV-szűrős napszemüveg, kalappal és sapkával védekezzetek a napkáros sugarai ellen, illetve a hűség ellen még annyit, hogy természetesen, hogyha vízzel hidratáljátok magatokat, vagy a napközben elveszített vizet pótoljátok, azt mindenképpen csak javasolni tudom.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ma 17 óra 30 perctől Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékeinek vizsga kiállításának megnyitója lesz, amelyen köszöntőt mond és a kiállítást magát is megnyitja Matókné Misóczky Mária, az intézmény egykori igazgatója. Közreműködnek az intézmény növendékei. A kiállítás pedig június 15-éig tekinthető meg a Babits Mihály Kulturális Központ nyitvatartás idejében díjtalan belépés mellett. Június 5-én itt Pakson az Atomtéren térzene várja a zenekedvelőket a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében. 16 órától klarinét zenekar, 17 órától pedig vonós zenekar szórakoztatja a nagy érdeműt. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 5-én, azaz pénteken lesz vetítés, 3 premier is várja a mozi látogatóit. Először 16 órától a Varázslatos Titokfa című fantasy, utána 18 órától a Vadászidény második része, egy vígjáték, majd 8 óra 30 perctől ismét egy premier, a Backrooms, hátsó szobák című horror.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
2: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
1: Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Az ASE örökös tagja elismerést vehetett át az Atomerőmű Sport Egyesület éves közgyűlésén Gosztola István. Az ASE sakkszakosztály vezetője a klub megalakulása óta szervezi és fejleszti a helyi sakkéletet. Irányítása alatt tapasztalt szakemberekkel bővült a stáb, és az ország egyik legerősebb ifjúsági nevelőegyesületévé nőtte ki magát. A díjazottal Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett a közgyűlés után.
2: Meglepődtem nagyon. Általában ez a döntés, hogy ASE örökös tagja legyen valaki, nem évfordulóhoz kötődik, de most egy kicsit emlegették a 75 évet is, tehát egy, mondhatnám így, hogy egy hosszú pályafutás, ami a sakkozóknál még nem fejeződik be 75 évnél, hiszen Bort is például 86 éves talán sacra, tehát ott is nagymester, tehát végülis a sakk az szerintem élethosszig tartható hobbi, amit természetesen szeretnék küzdni. Nyilvánvalóan szervezés, meg mint szakosztályvezetőként előbb-utóbb majd egy fiatalnak át kell adni, de még ebben pillanatban nem gondolkodok ezen. Hát jól esik természetesen, tudva azt, hogy a ASE örökös tagjai nagyon sokszor, sok éven keresztül neveltek gyerekeket, szakmájukat, azt a sportágat nagyon szerették. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen elismerés jól esik az embernek. Az elmúlt 30 éve sacra első csapatunk mindig dobogon végzett. Sajnos aranyérem hiányzik, tehát ezt nem mondhatom el. Többször bronzérem, mint például tavaly, és az idén is már befejeződött a bajnokság, de voltak ezüstérmeink, és volt, amikor tényleg apróságokon múlott az aranyérem. Hát, ha lehetne ilyen kívánságom, még a szakosztályvezetőként szeretném megélni, hogy aranyérem is legyen, de egyre nehezebb, tehát az ellenfelek elég erősek, és én ezzel a dobogós helyezéssel is nagyon elégedett vagyok.
3: Az elmúlt évtizedeknek a legnagyobb sikere, most nem konkrétan eredmény, mert soroltad ezüstérmek, bronzérmek, ifjúsági sikerek, egyebek, amit az országban akár egyedülálló is volt esetleg valamikor, vagy akár most is. Mi lehet az, amire annyira büszke vagy, mint Atomerőmű Sportegyesület sakkszakosztály vezetője?
2: Arra biztos, hogy 15-szeres bajnokok vagyunk, tehát az ifjúsági csapat az egy unikum, és az, hogy a saját nevelősű nagymestereink is bekapcsolódnak a oktatásba, és valahogy, hogy nem a pénz vagy a elismerés dominál, hanem egy kicsit a klubhűség megmaradt. Tehát ez, ahogy a Peti vagy a többiek elkezdték 5-6-7 éves korukban, és azóta nálunk vannak, és jól érzik magukat, és baráti kapcsolatok vannak, és úgy teljesítenek, hogy a csapatért, talán ez, erre vagyok a legbüszkébb.
3: Tehát a sakk mellett nagyon jó közösséget is alkottok.
2: A közösség az nagyon fontos, hogy tehát nem mennek el a játékosok, tehát nyilvánvalóan el lehetne csábítani jó pénzzel, ugye szokták mondani, hogy van az a pénz, de ennek ellenére a nagymestereink kitartanak a csapatnál.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Weezy-től és Papa Roach-tól hallottátok a Core, That's Who We Are című tracket 2021-ből egyenesen. Nos, én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok, köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom, ugyanis Andié lesz a terep, aki egészen 6 óráig itt lesz és szórakoztat majd benneteket. Sőt, játszani is lehet majd Andinál. 4 fős családi belépőjegyért megy majd a játék, nem másra, mint a Phoenix Tánc Egyesület június 6-án 18 órától esedékes gála a műsorára, ami a Csengei Dénes Kulturális Központban lesz, több jegy már nem kapható erre a nagy eseményre, úgyhogy nálunk lehet még 4 fős családi belépőjegyért játszani, figyeljétek Andit, és játszatok belépőjegyért. Én pedig leléptem, Gracza Levente vagyok, és legközelebb csütörtökön a délutáni órákban találkoztatok velem, legyen királynapotok!

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magas árak miatt már az otthon start sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat. Májusban éves szinten 13,3%-kal kevesebb lakóingatlan cserélt gazdát, a lakás célú jelzálog hitelek piaca azonban tovább bővült, közölte az MTI-vel a Dunahouse vezető elemzője Szegő Péter. Az ingatlan közvetítő saját adatain alapuló becslése szerint a májusi 8892 tranzakció szám havi szinten 9,4%-kal, éves összevetésben pedig 13,3%-kal marad el az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A Dunahouse adatai szerint az első 5 hónapban 47 000 ingatlan adásvétel történt, ami csak nem 13%-os éves csökkenés. Rámutattak, a tartósan magas árszint az állami támogatások ellenére is visszatartja a vásárlókat, ami azt jelzi, hogy a piac elérte a megfizethetőség határát. A Paks 2 ZRT is megrendezte munkavállalói számára múlt pénteken délután hagyományos gyermeknapját, melynek az Eszi sportcsarnok és udvara adott otthont. A gyerekeket többek között reflexjátékok, graffiti fal, VR játék, kemencés udvar, hüllőbemutató, tűzoltó emelődarú, air track show, gokártozás és habparti várta. Magyarország és egyben a Paksi atomerőmű legmagasabb speciális tűzoltóautója is ellátogatott a helyszínre. A magasból mentő gépjármű emelőkosra 60 méterre vitte fel a vállalkozó szelleműeket, többek között Rákóczi Péter György kommunikációs igazgatót is családjával.
5: Ilyen magasan még nem voltam, korábban más tűzoltónapok alkalmával akár a fővárosban voltam, de nem ez a lépték, úgyhogy mindenbe, ahogy ezt Pakson tapasztaljuk, ez egy picit más lépték, mind a villamosenergia termelés tekintetében, mind a magasságok, mind az egyéb számok tekintetében ez rekord.
6: Milyen érzés volt föntről látni Paksot, és elláttál-e az atomerőműig?
5: Nagyon jó érzés volt látni azt, hogy nem csak 4 blokk üzemel, üzembiztosan, hanem mellette épül a 2 másik blokk. Ez jó érzés látni, és egyébként pedig mellette egy csodás város, csodás emberekkel, olyan emberekkel, akik értik az atomenergia működését, elfogadják, és olyan emberekkel, akik azért dolgoznak nap, mint nap, hogy biztonságosan működjön az atomerőmű. Valójában egy 400-450 főre volt tervezve ez az esemény, nagyon sokan itt voltak, nagyon szeretik, ez egy olyan esemény a társaság életében, amit nagyon sokan várnak, nem csak a gyerekek, hanem a szülők is, és ez egy nagyon kellemes néhány óra, amit így együtt tudunk tölteni egy kis beszélgetéssel. A napi munkavégzés után ez mindig jól esik az embernek. Nem csak a hagyományos osztályok, igazgatóságok szerint van ilyenkor kommunikáció, hanem sokkal természetesebb közegben, amikor a gyerekeink együtt játszanak, akkor kialakul egy olyan tónus egymás között, ami a másnapi, az elkövetkező hetek, hónapok, évek munkavégzését is megkönnyíti.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Véget ért a 2025-26-os Superliga sakkcsapatbajnokság. Az atomerőműese élvonalbeli csapata a harmadik lett idén, csak úgy, mint tavaly. Az idei év kuriózuma, hogy idegen légiósok nélkül saját nevelésű saknagymesterekkel érte el ezt az eredményt, azaz a bronzérmet. Az ASE nemzetközi saknagymestere Ács Péter így értékelte a szezont.
7: Abszolút elégedettek vagyunk ezzel a szezonnal. A bronzérem, illetve az éremszerzés nem új. Az ASE történetében, amióta fölkerültünk az első ligába, azóta rengetegszer végeztünk dobogón. A mostani bronzéremben az szerezte számunkra a legnagyobb örömet, hogy külföldi játékosok nélkül saját nevelésű nagymesterekkel, nemzetközi mesterekkel álltunk ki az egész bajnokság ideje alatt, és így is meg tudtuk szorítani a Nagykanizsa és az Ajka csapatát, és dobogon tudtunk végezni. Tehát ez azt jelenti, hogy beérett az a munka, amit Gosztola István szakosztályvezető úr és sokan itt helyben még körülbelül 40 évvel ezelőtt elkezdtek. Lázárné Vajda Szidónia, aki a 2024-es budapesti sakkolimpián is képviselt a magyar válogatottat, az Atomerősport Egyesület első számú női sakkozója. Ő visszatért egy bő fél éves szünet után, és miután megnyerte a felnőtt magyar egyéni bajnokságot, még a csapatbajnokságban is brillírozott ebben a szezonban, úgyhogy nagyon bízunk neki és szurkolunk neki, hiszen ő most a legjobb várományosa a klubunknak, hogy képviselje minket az üzbegisztáni sakkolimpián idén szeptemberben.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: délután 2 óra után is Pax FM remek slágerek és játék. Üdvözlök mindenkit, én Strasser Andi vagyok, átvettem Levittől a terepet, és egészen este 6 óráig hozom nektek a jó slágereket, és játékot indítok pár perc múlva, úgyhogy tessék nagyon figyelni. A Főnix Tánc Egyesület hétvégi gálájára játszunk majd jegyekért, méghozzá családi belépőkért, ami azt jelenti, hogy egy valaki 4 főre szóló jegyet nyerhet. A Paksi Főnix Tánc Egyesület gálája minden évben egyébként teltházas, úgyhogy úgy tudjuk, és azt az információt kaptuk, hogy már csak mi fogunk játszani jegyeket. Egyébként minden jegy elfogyott, úgyhogy érdemes velem tartani. Pár perc múlva már is hozom a játék kérdését. Remélem mindenkinek nagyon jól indult a kedd délutánja. Töltsük együtt este 6-ig.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Rácz Gergő és Orsovai René nem is olyan régen Paksra léptek fel az atomerőmű Majálison, itt pedig most vadonatúj, már 2026-os Slágerük szólt a Mind a tiéd lehet című dal, és már is mondom, hogy hogyan folytatjuk a játékkal, ahogy ígértem. Ezen a hétvégén kerül megrendezésre, 6-án szombaton a Paksi Főnix Tánc Egyesület gála műsor, a szokásos évi gála műsor, ugye megszoktuk, hogy a tánccsoportok, civil szervezetek azért minden évben, általában így a késő tavaszi, kora nyári időszakban megajándékoznak minket egy-egy éves gála műsorral. A főnixesek szombaton este 6 órakor kezdenek majd a Csengei Dénes Kulturális Központban, és ezúttal is lesz vendég fellépőjük, méghozzá Kovács Gergely a Dolce Dance tánciskolából. Egyébként pedig a szokás szerint az a speciális csoport nyitja meg a gála műsort, amely minden évben ezt megteszi, és a játék mostani mai kérdése arra vonatkozik, hogy melyik ez a Paksi speciális csoport, amelyik minden évben megnyitja a Paksi Főnix Tánc Egyesület gála műsorát. Adok két lehetőséget. Az a válasz szerint Paksi óvodások csoportjának szoktak ilyen lehetőséget adni a főnixesek, a B válasz szerint a nyitnikék fogyatékkal élő nappali ellátójának, napköziseinek adnak lehetőséget ilyenkor, és minden évben ők nyitják meg a Főnix Tánc Egyesület gála műsorát. Egyébként a nyitótánc mindig óriási siker, és nem titkolt célja az érzékenyítés. Tehát vajon melyik a helyes? 20-as körzet 94110001, A vagy B, írjátok meg nekem SMS-ben vagy Viberen keresztül. 4 fős családi belépő van nálam, ami délután 4 óra után a szerencsés nyertesé lehet. Egyébként péntekig folyamatosan játszunk.

0: mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Az Edda Sláger egy kicsit másként, és egy vadonatúj halott pénz sláger. Eredetiben ezzel folytatjuk mindjárt, március 10-én tette ki a halott pénz együttes a közösségi média felületeire azt a tulajdonképpen felhívó mondatot, nem is egyet-kettőt, amely már arra utalt, hogy nem sokára egy meglepetéssel, és ennek kapcsán egy egészen speciális témával érkeznek. A két mondat egyébként így szólt: a kutatások szerint a társadalom legelhanyagoltabb rétegei a legszegényebb és a leggazdagabb családok gyerekei, otthonod legyen, ne házad. Ez volt ez a bizonyos két mondat, aztán két nappal később egy újabb rövid videó következett, amelyben stúdióban éneklő gyerekkórus látható, ezt pedig egy újabb részlet követte március 17-én Marsalkó Dávid frontember szereplésével és újabb szövegrészletek bemutatásával, aztán végül is március 24-én debütált a Gyerekek című dal, vadonatúj dal, amelyet egyébként tényleg úgy érdemes végig hallgatni, hogy az ember figyeljen a szövegére, mutatok is egy részletet belőle.

Na, mondom én, hogy tessék figyelni a szöveget, tehát a Halott pénz gyerekek című dalával folytatom mindjárt, aztán hamarosan jövök még egy másik gyerekeket érintő témával, visszatekintünk arra, hogy gyereknap alkalmából milyen programmal fogadta a kicsiket és a nagyokat a Paksi Gyermekkönyvtár.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurtakocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurtakocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
3: Friss ajánlatunk. Klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurtakocsmában.
2: Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Bemutatjuk neked a

0: szárnya.
1: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
2: Ami jól esik.
1: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
2: Pax FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Olivia Dean slágere a Paks FM-en. Kedd délután, most már jócskán túl vagyunk a hétvégén. Gyereknap alkalmából remélem, hogy mindenki ki tudott kapcsolódni, és a gyermekének tudott jó kis programokat találni. Volt bőven a vételkörzetben. Most visszatekintünk az egyik ilyen programra. Három író, ezer kaland címmel irodalmi kalandozásra várták az érdeklődőket a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján. Volt mese, kaland, meglepetés, játék, és hát természetesen Páfi Katalin kolléganőnk is a helyszínen volt, aki Erdei Judit könyvtárossal beszélgetett a programokról. Egyébként Csukás István, Janikovszki Éva és Lázár Ervin voltak a fókuszban.
1: Irodalmi kalandozásra hívtam a kicsiket és nagyokat, a gyerekeket, felnőtteket együtt. A három nagy író, Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin kerek évfordulót ünnepeltek, és gondoltam, hogy őket mutatom be a gyerekeknek, a felnőtteknek. Megismerkedtünk a szerzőkkel, könyvekkel, majd Janikovszki Évának a Bertalan és Barnabás című két dachszli kutyáról szóló ikerpárnak a történetét meséltem el. Előtte viszont volt egy meglepetés vendégünk, a kolléganőnk Vörös Viktória Tacskó kutyusát, Zserbót láttuk vendégül, a gyerekek örömére simogathatták, és értékes kedves perceket töltöttünk együtt. A meseolvasást követően három kalandra hívtam a gyerekeket, lehetett puzzle-t kirakni egy-egy könyvhöz kapcsolódóan, majd egy irodalmi jellegű, tehát a Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekerdő című meséjéből az élőlények neveit kellett hozzákötni a tulajdonságokhoz, illetve idézeteket választottam könyvekből, amit azért az elején bemutattam nekik, tehát nem volt ismeretlen. Ha sikerült teljesíteni a feladatot, akkor kaptak kicsi jutalmat, egy kis kártyát, majd a kis kártyákat beváltották nagy jutalomra. És akkor lehetett színezőt választani ezekhez a szerzőkhöz kapcsolódóan, a nagy hohohorgászról, a süsűről, illetve a tacskókutyát lehetett meghajtogatni.
2: Kellemes és aktív perceket tölthettek itt a gyerekek. Tervezel-e a közeljövőben még itt a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában összejövetelt?
1: Ez az idén irodalmi kalandozás címmel indítottam, ez a második foglalkozásunk. Egy kicsit másabb, mint korábban indítottam, akkor mesefoglalkozás is kézműves volt. Most azért törekszem arra, hogy valami többet is kapjanak a gyerekek, próbatételek vannak, akadályversenyek. Most nyári időszakra bezár a könyvtár, idézőjelesen, tehát a foglalkozások, mert sajnos a nagy meleg miatt itt már nem tudunk foglalkozást tartani, de szeptembertől újra várom a gyerekeket és a felnőtteket.
3: Paks FM. Összekött.

I do it.

ez a Paks FM, a jó slágerekkel, és folytatjuk ebben a hangulatban. Délután 3 óra után is Lady Gagával fogok indítani. És folytatjuk a játékkal, és a Főnix Tánc Egyesület hétvégi szombati gálájára vagyunk játékban 4 fős családi belépőért.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Idén már 34-szer rakfészket Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és I Van and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kuvait, valamint az ott állomásozó amerikai haderő irányában kilőtt iráni ballisztikus rakétákat semmisített meg hétfőn az Egyesült Államok katonasága, közölte a középső parancsnokság. Az amerikai hadsereg Közel-Keletért is felelős irányítási törzsének washingtoni idő szerint hétfőn reggel kiadott közleménye szerint az incidensnek nincsen sebesültje. A beszámoló alapján a válaszlépés részeként egy amerikai vadászrepülőgép hajtott végre műveletet, iráni légvédelmi állások, egy irányítási állomás, valamint támadó drónok bázisa ellen, ami fenyegetést jelentett a térség vizein áthaladó hajókra, írja az MTI. Hétfőn délelőtt sajtótájékoztatóval egybekötött szerződéskötésen jelentette be Paks polgármestere, hogy megkezdődik a Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme. Heringes Anita elmondta, a környék lakossága már évtizedek óta várta ezt a beruházást.
4: Újra kultúrált körülmények között parkolhatnak a Gesztenyés utcán az ott lakók és akik arra járnak. Ez a parkoló megfelelő mennyiségű ahhoz, hogy a lakosság nagy részét ki tudja szolgálni. Így is megkérnénk a lakosságot, hogy kis türelemmel legyenek a beruházás ideje alatt. Próbáljuk biztosítani a parkolási lehetőségeket addig máshol. Így nagyon figyeltünk és ütemezetten készítjük a fejlesztéseinket, hogy egyszerre a környéken ne induljon el más beruházás, hanem lépésről lépésre tudjunk ebben a projektben haladni.
3: A beruházást a Globakva Kft. Valósítja meg. A cég ügyvezetője Éva Ákos a szerződéskötéskor elmondta, erősen szükségessé vált a parkoló komplett felújítása. A cégvezető a munkálatok részleteiről is beszámolt.
5: Gesztenyés utcát, ha valaki ismeri, valaki nem, de aki ott lakik, nyilván van a jobban. Itt egy aszfalt rekonstrukció fog történni, és a parkolók elhelyezése tekintetében viszont egy térköves megoldást választott a kiíró, jelen esetben a közbeszerzésben az önkormányzat. Mi ennek a feladatnak az elvégzésére vállalkoztunk, többek között vízvezetés is fog ott történni, és előzetesen jelzem, hogy az ott lévő növényzet és a fák tekintetében az önkormányzatnak komoly elvárásai voltak. Annak a megőrzése, állapot megóvása tekintetében, hogy mindenképpen az önkormányzat kollégáival, főkertészével fogunk egyeztetni, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető legjobban megőrizni a már most meglevő környezetet és növényzetet.
3: A Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme mintegy nettó 87 millió forintból valósul meg. kiállítás nyílt a Nagydorogi Kézi Munka és Hagyományőrző Egyesület hímzéseiből. A kiállítás amellett, hogy a hímzést népszerűsíti és annak hagyományai tápolja, teret ad a kreatív munkák és ügyes kezek megmutatásának. Az egyesület tevékenységéről és a kiállításról Nagydorog polgármestere Borbéné Tötösi Ágnes számolt be a település közösségi oldalán. A Nagydorogi Kézi Munka és Hagyományőrző Egyesület tagjai a Nemzeti Művelődési Intézet által létrehozott és támogatott aszakör keretein belül az elmúlt hónapokban a palóchímzés és a makramézás alapjait sajátíthatták el. A könyvtárban folyó szakköri alkalmakon rengeteg szép munka készült, melyet most egy kiállítás formájában tekinthetnek meg az érdeklődők. Összeütközött egy nyerges vontató és két személyautó Simon tornyán a Petőfi utca és a 61-es főút kereszteződésénél hétfő kora délelőtt, közölte a katasztrófa védelem. A sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a műszaki mentést, valamint a járművek áramtalanítását végezték el. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, a sérültek állapotáról azonban további információt még nem közöltek a hatóságok. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: Robi, nagyon köszönjük a híreket, 4 órára várunk vissza, most pontosan 4 perccel járunk délután 3 óra után. Sok felé befelhősödött az égvétel körzetünkben, olyan, mintha borulna, de egyébként esni nem fog. Továbbra is 25-28 fokokat mutatnak a hőmérők vételkörzetünk több pontján. További remeket délutánt kívánok mindenkinek, és nagyon jó játékot. A Főnix Tánc Egyesület szombati gálájára vagyunk játékban, 4 fős családi belépőért. Pár perc múlva hozom újra a játék kérdését, ami pedig úgy ámblokk a hétvégét illeti, a Főnix gálája mellett jó pár program vár ránk. Ezen a hétvégén beindult a nyár, illetve beindul a nyár, és nagyon sok program lesz vételkörzet szerte, szinte minden nyári hétvégén. Erre a hétvégére esik a Kalocsai Kékmadár Fesztivál és az Atomerőmű Sportegyesület egyik új kezdeményezése, a Vízi Nyílt Nap is. Erről is szó lesz ebben az órában.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Összeköt.

Domművésznéven fut Molnár Dominik legújabb dalát, a Maszkot című produkciót hallottátok itt a Paks FM-en. 3:45 után járunk egy perccel, és én ígértem, hogy hozom újra a játéknak a kérdését. A Phoenix Tánc Egyesület hétvégi gálájára vagyunk játékban, 4 fős családi belépőért, a kérdés pedig úgy hangzik, hogy melyik az a csoport, amely csoportnak a Phoenix Tánc Egyesület minden évben lehetőséget ad, hogy megnyissa a gála műsort egy tánccal. Az A válasz lehetőség szerint óvodás csoportnak ad lehetőséget, a B válasz lehetőség szerint a Paksi Nyitnikék Fogyatékkal Élők nappali ellátójában élőknek, illetve az ottani napköziseknek ad lehetőséget. Vajon melyik a helyes? 20-as körzet 9-4-11-0-0-1. Ez a jól ismert SMS és Viber számunk, A vagy B, küldjétek meg nekem, mert 4 után már szeretnék sorsolni, és szeretném el is érni telefonon keresztül a nyertesünket, szóval nagyon jó játékot, és kiváló rádiózást kívánok mindenkinek. A Hanson fivérekkel folytatjuk, akik még csak 10 évesek voltak, amikor 1997-ben befutottak, viszont a 3 fiúból álló tesó trió a mai napig aktív, hazájukban, az Egyesült Államokban nagyon népszerűek, és egyébként viszonylag aktívak a social media felületeken is. A minap például a Facebook oldalukon azt posztolták, hogy ők hogyan énekelnek Michael Jacksont, de most a 97-es Mbappé jön tőlük.

0: Paks FM összekött. Mi volt a kedvenc múlt hétvégi programotok? Esetleg valamelyik gyereknapi program, vagy a vártól várik futás Simon tornyánál, illetve Simon tornyi és Ozorak között, esetleg a német nemzetiségi nap Pakson. Nos, ennek a hétvégének, tehát már a következőnek is lesz bőségesen program kínálata, úgyhogy lehet kedvencet választani akár előre is, no de lássuk a részleteket.
1: És most, következnek a vételkörzet program lehetőségei.
0: A mai napon nyílik meg Szekszárdon a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola képzős növendékeinek a vizsga kiállítása, méghozzá a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériájában 17:30-ra várják az érdeklődőket. Csütörtökön lesz június 4-e, vagyis a Nemzeti Összetartozás napja. Ebből az alkalomból Szekszárdon a megemlékezés a Béla Király téren lesz az ország zászló alatt, ahol Berlingel Attila polgármester mond majd beszédet, ünnepi beszédet. Csütörtökön délelőtt 9 órára várják az érdeklődőket. Pénteken, június 5-én térzenével kedveskednek majd a ProArtis Alapfokú Művészeti Iskola fúvósai és vonósai. Az Atomtéren 16 órától a Klarinét zenekar, 17 órától a vonós zenekar zenél majd. Vízi nyílt napot rendez ezen a hétvégén az Atomerőmű Sportegyesület. Első alkalommal a csónakházhoz érdemes érkezni délelőtt 10 és 18 óra, este 18 óra között, június 6-án szombaton. Lesz lehetőség a túlpartra való átevezésre, de egzatlon jellegű akadálypálya is várja majd a fiatalokat és a felnőtteket egyaránt, valamint ugrálóvár, társasjátékpark és ajándéklimonádét többek között az átevezőknek, a Dunát átevezők számára. Ezen a hétvégén lesz a Kékmadár Fesztivál Kalocsán, péntektől vasárnapig. Ne felejtjétek, hogy jótékonysági rendezvényről van szó, melyel beteg gyermekeket lehet támogatni, a kitűzőket kell megvásárolni, akár Pakson is ezekben a napokban, vagy majd ott a helyszínen a Kékmadár kitűzőket, és ezzel tudjuk a programot, illetve a gyermekeket támogatni. Egyébként sztár fellépők is lesznek pénteken este, a Budapest Jazz Orchestra Tóth Verával lép fel, szombaton este az Ivan and the Parazol ad koncert, tehát vasárnap este pedig Deák Bill Gyula, és még egy program, 80 éves a Madocsai hagyományőrző néptánc együttes, ebből az alkalomból június 6-án szombaton a 80. jubileumi program sorozatra kerül sor, 13 órától Madocsán, többek között a néptánc együttes műsorával, koncerttel és táncházzal, a Csurgó zenekarral. A rendezvény díjmentes, és mindenkit szeretettel várnak ide is.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.
0: És ha már a Budapest Jazz Orchestra lép fel a hétvégén szombaton este a Kalocsai Kékmadár Fesztiválon, akkor elővettem tőlük egy dalt. Ska No Jazz formációban, illetve műfajban dolgozták fel 2015-ben a Don't Call Me Baby című nagy sikerű 99-es Madison Avenue féle slágert. Szóval így szól ez a Budapest Jazz Orchestrától.

0: Paksatán, kezdtek öt a jó slágerekkel, és a jobbnál jobb kivételes válogatásokkal, amiről mindig természetesen a Paks FM műsor vezetői gondoskodnak. Harmad Gabi kolléganőnk ezúttal is nagyon jó ötlettel rukkolt elő a Best of kedvencek órájában, úttal a kedvenc sejt válogatni. Sütörtökön délben, na nézzük csak!
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Most pedig jöjjön egy óra, ami egyenesen a sorozatok világából érkezik, és a szívemből is. Van az a pillanat, amikor egy jelenet nem a párbeszéd miatt marad meg, hanem a zene miatt. Egy lassú kameraállás, egy nagy fordulat,

Sziasztok, Harmad Gabi vagyok, ezen a héten én hozom nektek a kedvenc slágereimet. Tartsatok velem csütörtökön dél és egy óra között a Best of kedvencek órában, itt a Paks FM-en.

0: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig.
1: Gabi, zseniális az ötlet. Nagyon jó lesz az óra, tehát csütörtökön délben Gabi kedvenc sorozat zenéivel. Egyébként rengeteg olyan filmsorozat született az elmúlt évtizedek alatt, amelyeknek a betétdalai vagy a főcímdalai ikonikussá váltak. Az újabb, úgymond sorozatok közül például a Trónok harca és a Stranger Things sorozatok betétdalai, főcímdalai tarolnak, de hát nem kell messzire menni, ha például a 90-es években debütált Jó barátok főcímdalára gondolunk, mekkora sláger lett, a mai napig előszeretettel játsszuk, de annak idején a 80-as évek szintetizátoros klasszikusát hozta a Knight Rider sorozat betétdala, de a Sandokán, a Derik, vagy az Utódlás című filmsorozat, illetve az X-akták sorozat betétdalai is híresekké váltak, és bizony a rádiós játszási listákon és slágerlistákon is szerepeltek. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Gabi mely sorozat dalokat veszi elő, mert azért egy olyan körülbelül 17-18 dal beleszokott férni egy órába, úgyhogy csütörtökön déltől egyik, tehát Gabi kedvenc sorozat slágerei érkeznek majd a Best of órában, addig pedig én is elővettem az egyik kedvencemet. 80-as években járunk vissza a jövőbe, első részt, nagyon bírom ezt a dalt.

0: közlekedj velünk!
1: Balesetről nincs hírünk, ez maradjon is így a délutáni órákban főként. Ügyeljetek az M6-os autópályán, ahol a dél felé vezető pályatesten a 107-estől a 113-as kilométer szelvényig sávlezárásra lehet számítani. Ugyanezen az oldalon a 137-es és a 141-es szelvények között, valamint a 142-es és a 146-os szelvények között a külső sávot kerítették el a járművek elől. Ez egyébként a Bonyhádi és a Szekszárd-Gemenc csomópontoknál lévő útszakasz, illetve üzemeltetési feladatokat látnak el a határ felé vezető oldalon a 187-es és a 188-as szelvények között is. Az M6-oson Budapest felé a 18-as szelvénynél lévő Érd-északi partterület csomópontot átépítik, illetve továbbra is tart az átépítés. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd-centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat, aztán a 6-os főúton Ercs és Dunaújváros között kátyúznak, az úttartozékokat is cserélik, a 39-es és a 69-es szelvények között szakaszos félpályás útlezárásra lehet számítani ezekben a napokban, Szekszárd közelében pedig az útmenti növényzetet kasszálják a délutáni órákban is, tehát a 6-os főúton a 140-es és a 143-as szelvények között. Az 51-es főúton a 72-es és a 77-es szelvények között Dunavecse és Aposta között földkábeleket fektetnek le, Solt belterületén pedig a 86-os kilométernél félpályás korlátozás nehezíti a haladást, valamint szintén az 51-esen Bátya és Dávod között kaszálnak, így a délutáni órákban is a 127-es és a 181-es szelvények között is találkozhattok munkagéppel.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Jó utat kívánok mindenkinek hazafelé, és nagyon jó rádiózást. Nyár van, ma is kétségkívül, úgyhogy egy igazi nyári klasszikust vettem elő. A Summer Jam indítja mindjárt a következő.

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást hétfőn, miután összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron, amelynek romjai alól egy embert életveszélyes állapotban mentettek ki, írja az MTI. Szabó Imre, a Fejér megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI érdeklődésére elmondta, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indult eljárás. A katasztrófa védelem helyszíni tájékoztatása alapján a sérült mentése több órán keresztül zajlott, mint egy 140 hivatásos tűzoltó és önkéntes mentőszervezetek bevonásával az ország minden tájáról. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a székesfehérvári épületomlás helyszínén a sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött. Az OMS Hunor mentőcsapathoz is tartozó bajtársai védőfelszerelésben a törmelék között kúszva elérték a romok alászorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak. A kimentést követően a férfi vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji belső sérüléseket szenvedett. A Paks 2 ZRT is megrendezte munkavállalói számára múlt pénteken délután hagyományos gyermeknapját, melynek az ESZI sportcsarnok és udvara adott otthont. A gyerekeket többek között reflexjátékok, graffiti fal, VR játék, kemencés udvar, hüllőbemutató, tűzoltó emelődarú, air track show, gokártozás és habparti várta. Magyarország és egyben a paksi atomerőmű legmagasabb speciális tűzoltóautója is ellátogatott a helyszínre. A magasból mentő gépjármű emelőkosra 60 méterre vitte fel a vállalkozó szelleműeket, többek között Rákóczi Péter György kommunikációs igazgatót is családjával.
4: Ilyen magasan még nem voltam, korábban más tűzoltónapok alkalmával akár a fővárosban voltam, de nem ez a lépték, úgyhogy mindenbe, ahogy ezt Pakson tapasztaljuk, ez egy picit más lépték, mind a villamosenergia termelés tekintetében, mind a magasságok, mind az egyéb számok tekintetében ez rekord.
5: Milyen érzés volt föntről látni Paksot, és elláttál-e az atomerőműig?
4: Nagyon jó érzés volt látni azt, hogy nem csak 4 blokk üzemel, üzembiztosan, hanem mellette épül a 2 másik blokk. Ez jó érzés látni, és egyébként pedig mellette egy csodás város, csodás emberekkel, olyan emberekkel, akik értik az atomenergia működését, elfogadják, és olyan emberekkel, akik azért dolgoznak nap mint nap, hogy biztonságosan működjön az atomerőmű. Valójában egy 400-450 főre volt tervezve ez az esemény. Nagyon sokan itt voltak, nagyon szeretik. Ez egy olyan esemény a társaság életében, amit nagyon sokan várnak. Nem csak a gyerekek, hanem a szülők is, és ez egy nagyon kellemes néhány óra, amit így együtt tudunk tölteni egy kis beszélgetéssel. A napi munkavégzés után ez mindig jól esik az embernek. Nem csak a hagyományos osztályok, igazgatóságok szerint van ilyenkor kommunikáció, hanem sokkal természetesebb közegben, amikor a gyerekeink együtt játszanak, akkor kialakul egy olyan tónus egymás között, ami a másnapi, az elkövetkező hetek, hónapok, évek munkavégzését is megkönnyíti.
3: 12 baleset történt az elmúlt hétvége során, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken reggel Kaposszegcsön a Liget lakótelep területén gyalogolt egy helyi nő a 611-es főút irányába a járdán, amikor a kilátást akadályozó sövény mögül körültekintés nélkül lépett a kerékpárút úttestjére. Ekkor egy balról érkező elektromos kerékpárral közlekedő férfi elütötte. A balesetben a gyalogos könnyebben megsérült. Szombaton késő este Szekszárdon a Hunyadi utcában közlekedett egy fiú a Holub utca felől a Kesélyüsi út felé a járdán egy e-rollerrel. Haladása során úthibára hajtott, elvesztette uralmát a kétkerekű irányítása felett és a földre esett, mely során könnyebben megsérült. A fiatal csak bukós isakot viselt, más védőeszközt nem. Egy ismeretlen teherautós miatt történt baleset vasárnap éjjel Tolnán. Egy feltehetően fekete színű teherautóval közlekedő ismeretlen haladt a Szentháromság tér felől a Deák Ferenc utca felé, amikor nem adott elsőbséget a Szekszárdi útról a Szentháromság tér felé balra nagyívben kanyarodni szándékozó elektromos rollerrel érkező fiatalembernek. A rolleres az elé kihajtó teherautó miatt megijedt, vészfékezett és elesett. A fiatalember könnyebb sérüléseket szenvedett a balesetben. A rendőrök további 9 anyagi káros balesetnél és 6 ittas sofőrrel szemben intézkedtek a hétvégén.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most...
6: Robi, nagyon köszönjük, várunk vissza délután 5 órára, most 5 perccel járunk délután 4 óra után, amikor egyre nagyobb a forgalom. Településeken belül is kitartást kívánok mindenkinek, és balesetmentes jó utat hazafelé. Nem tudom, hogy ahogy jöttök, mentek, találkoztok-e rolleresekkel ezekben a percekben. Ugye évek óta ott vannak már kint az utakon is, az úttesteken is, és a járdákon is a rolleresek, ki bukósisakban, ki anélkül, ki így, ki úgy, nagyon sokan ugye az elektromos rollert használják, miközben évek óta hiányzik ennek szabályozása Magyarországon. Most lehet, hogy ez most változik, és gyorsan változik. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter nyilatkozott ezzel kapcsolatban a mai napon, úgyhogy hozom a rollerekre vonatkozó legfrissebb információkat pár perc múlva. Előtte jön a nyári sláger, amit ígértem, a 2000-es szám, a Jam.
0: És most egy

Ez a Paks FM kedd délután, a csúcsforgalom idején balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek rollerrel vagy roller mellett. Ugye ígértem ezt a témát, évek óta várjuk Magyarországon a rolleres közlekedés szabályozását. Nincs szabályozva Magyarországon ez a történet, viszont a rolleres balesetek gyakorisága miatt ez az ügy nem tűrhet halasztást, ezt nyilatkozta Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Az elektromos rollerek azonnali szabályozását sürgeti, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy soron kívüli kressz változás következik majd. A következő hetekben tűzi napirendre a kormány a közlekedési szabályrendszer átalakítását, és egyébként a kreszt úgy módosítják majd a tervek szerint, hogy nem egyszerre, hanem két lépcsőben, viszont a bevezetni kívánt új szabályokat állítólag társadalmi egyeztetésre bocsátják, vagyis valamilyen formában meg lesz a véleményünk kérdezve. Hát meglátjuk. Egyébként arról nem szóltak a mai hírek, hogy a rolleres szabályozás mellett még mi várható változásként, de hát bízunk a legjobbakban. Szóval jó utat kedd délutára is mindenkinek!

Billy Joel és a 93-as ikonikus Billy World Dreams. Ez szól a Paks FM-en így 4:45 után. Nagyon jó utat kívánok mindenkinek, és türelme többek között Paks főutcáján és a körforgalomban is. Majd egy kicsit kisebb lesz a forgalom 2 hét múlva, amikor véget ér a suli, és talán annyival kevesebb dolgotok lesz, ha gyerekeket nem kell már majd a suliból és az oviból, illetve a suliból összeszedni, azért oviszünet még nem

lesz két hét múlva. Ami a mai napot illeti, egyébként sajnos kiárt balesetből, nem tudom, hallottatok erről, az M1-esen például egy olyan baleset történt, hogy 10 kilométeres torlódás alakult ki, egy autószállító tréler és egy kis tehergépkocsi ütközött. Halálos baleset pedig a 44-es főúton történt, Békés Csaba környékén, ott két jármű ütközött össze, több mentő és rendőr is a helyszínre kellett, hogy vonuljon, szóval jó lesz, hogy nem, ha nem jönnek már rossz hírek a mai nap folyamán. Nagyon jó utat mindenkinek, és kiváló rádiózást, lássuk, hogyan folytatjuk Céline Dionnal.

Ja, bizony ott tartunk, hogy lassan jön az igazi balatoni, illetve vízi, hogy ma reggel csak 19 fokos vízhőmérsékletet mértek a Balatonnál, de májusban már több olyan nap is volt, amikor 20-21, sőt 22 fokos vízhőmérsékletet tudtak produkálni a szakemberek, illetve tudott a Balaton produkálni. A Dunánál is 19 fokos vízhőmérsékletet mértek ma reggel, viszont a Szelidi tónál 21-et, úgyhogy szépen lassan majd alakul ez. Egyébként ilyenkor még június elején a déli országok strandjai sem büszkélkedhetnek olyan magas fokokra. Jelen pillanatban 23-24 fokos tengervíz hőmérséklet jellemző például a tunéziai és a törökországi partokon is, bár mondjuk azért a tenger az mindig hűvösebb és hidegebb, mint mondjuk a mi Balatonunk vagy a Szelidi tavunk. Szóval jönnek a nyári hónapok, és igyekszünk majd a strandos információkat is hozni, illetve minden fontos információt, ami akár a nyaralás megszervezéséhez szükséges. Egy nagyon érdekes hír látott például ma napvilágot, bár nagyon sokan szeretik, a magyarok közül ugye Magyarországról is, a horvát tengerpartot. Úgy néz ki, hogy az albán tengerpart népszerűsége konkrétan felzárkózott a horvát mögé egészen szorosan. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan.

25 fok felett járunk akkor már a víztükrével, és a vízparttal foglalkozunk, és a külföldi utakkal, lehetőségekkel, valamint azzal, hogy melyik az a tengerpart, amely népszerűségében úgy tűnik, hogy felzárkózott 2026-ra a horvát tengerpart népszerűsége mögé, legalábbis ami a magyarokat, illetve a magyarok hozzáállását illeti. Ez nem más, mint az albán tengerpart. Úgy néz ki, hogy 2026 nyarán a magyarok számára ismét a tengerpart a legvonzóbb úti cél, méghozzá a repjegy.hu oldal legfrissebb foglalási adatai alapján a Budapestről június és augusztus között induló utazások esetében közel 50%-kal nőtt az európai tengerparti desztinációkra utazók száma az előző év azonos időszakához képest, bár a város látogatások népszerűsége is emelkedett 18%-os bővüléssel, azért a legnagyobb nyertesek egyértelműen a napfényes tengerpartok, eközben a tengeren túli utak iránti érdeklődés érezhetően csökkent, a foglalások száma 19%-kal maradt el a tavalyitól, írja a piacprofint.hu. Emellett a nyári szezon egyik legizgalmasabb fordulata, hogy a kereslet nem csak a klasszikus mediterrán sláger desztinációk felé nő, hanem az adatok alapján 2026-ban látványosan felértékelődtek azok a tengerparti úti célok is, amelyeket sokan korábban autóval közelítettek meg. Ilyen például az albán tengerpart is, vagy akár Bulgária is. Albánia pedig azért érdekes, mert konkrétan felsorakozott Horvátország mögé. Nagyon sok magyar állítólag, már az elmúlt években is, akik eddig a horvát tengerpartot szerették, most már inkább az albán tengerpartra mennek lejjebb, ha lehet így mondani. Állítólag olcsóbb és szebb, mondják nagyon sokan. Egyébként autóval is megközelíthető és elérhető. És ha konkrét albán úti célokat nézzük, akkor igazi meglepetés ebben az új friss összesítőben Tirana városa, ugye az albán fővárosról van szó, amely a népszerűségi listán a 24. helyről a 7. helyre ugrott, és 259%-os utasszám növekedést mutat. Nem tudom, hogy ti jártatok-e már Albániában, esetleg Tiranában, de én magam nem, de tényleg hallottam én is már ismerősöktől, hogy nagyon szeretik ezt az országot, egyre inkább szeretik, és érdemes felfedezni. Ennek örömére. Igazi nyári slágerrel folytatjuk a következőkben is. A Mona Lisa jön mindjárt Rúzsa Magditól. És közben...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
1: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Ez is hazai volt, Vékony Zoli slágerében Kalidóra énekelt, az In My Mind zárja az órát, és egy tuti tutto e bello indítja a következőt. Ez már Kőkény Attila, Rakoncai Viktor és Marics Peti közös újdonsága. Ezzel jövök az 5 órási hírek után.
1: Mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.

0: hengereiben.
1: Fox FM. Összeköt.
0: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Pax FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Most pedig jöjjön egy óra, ami egyenesen a sorozatok világából érkezik, és a szívemből is. Van az a pillanat, amikor egy jelenet nem a Párbeszéd miatt marad meg, hanem a zene miatt. Egy lassú kameraállás, egy nagy fordulat,

sziasztok, Harmad Gabi vagyok. Ezen a héten én hozom nektek a kedvenc slágereimet. Tartsatok velem csütörtökön dél és egy óra között a Best of kedvencek órában. Itt a Paks FM-en.

0: Best of kedvence Gabitól. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
2: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
1: Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magas árak miatt már az otthonstart sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat. Májusban éves szinten 13,3%-kal kevesebb lakóingatlan cserélt gazdát, a lakás célú jelzálog hitelek piaca azonban tovább bővült, közölte az MTI-vel a Dunahouse vezető elemzője Szegő Péter. Az ingatlan közvetítő saját adatain alapuló becslése szerint a májusi 8892 tranzakció szám havi szinten 9,4%-kal, éves összevetésben pedig 13,3%-kal marad el az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A Dunahouse adatai szerint az első 5 hónapban 47 000 ingatlan adásvétel történt, ami csak nem 13%-os éves csökkenés. Rámutattak, a tartósan magas árszint az állami támogatások ellenére is visszatartja a vásárlókat, ami azt jelzi, hogy a piac elérte a megfizethetőség határát. A szerb kormány rendkívüli ülésen egy hónappal július 2-ig meghosszabbította a kőolaj és a kőolaj származékok kivitelének ideiglenes tilalmát, közölte hétfőn a kabinet. A kormány tájékoztatása szerint a döntést az indokolta, hogy a globális események továbbra is jelentős hatással vannak a kőolaj és üzemanyag ellátásra, miközben a kínálat is szűkebb a nemzetközi piacokon. Az illetékesek szerint az intézkedés célja a hazai piac ellátás biztonságának megőrzése. A kőolaj és a kőolaj származékok exportjának ideiglenes korlátozását a szerb kormány március elején vezette be, majd több alkalommal is meghosszabbította, írja az MTI. Hétfőn délelőtt sajtótájékoztatóval egybekötött szerződéskötésen jelentette be Paks polgármestere, hogy megkezdődik a Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme. Heringes Anita elmondta, a környék lakossága már évtizedek óta várta ezt a beruházást.
4: Újra kultúrált körülmények között parkolhatnak a Gesztenyés utcán az ott lakók, és akik arra járnak. Ez a parkoló megfelelő mennyiségű ahhoz, hogy a lakosság nagy részét ki tudja szolgálni. Így is megkérnénk a lakosságot, hogy kis türelemmel legyenek a beruházás ideje alatt. Próbáljuk biztosítani a parkolási lehetőségeket addig máshol. Így nagyon figyeltünk és ütemezetten készítjük a fejlesztéseinket, hogy egyszerre a környéken ne induljon el más beruházás, hanem lépésről lépésre tudjunk ebben a projektben haladni.
3: A beruházást a Globakva Kft. Valósítja meg. A cég ügyvezetője Éva Ákos a szerződéskötéskor elmondta, erősen szükségessé vált a parkoló komplett felújítása. A cégvezető a munkálatok részleteiről is beszámolt.
5: Gesztenyés utcát, ha valaki ismeri, valaki nem, aki ott lakik nyilván van a jobban. Itt egy aszfalt rekonstrukció fog történni, és a parkolók elhelyezése tekintetében viszont egy térköves megoldást választott a kiíró, jelen esetben a közbeszerzésben az önkormányzat. Mi ennek a feladatnak az elvégzésére vállalkoztunk, többek között vízevezetés is fogott történni, és előzetesen jelzem, hogy az ott lévő növényzet és a fák tekintetében az önkormányzatnak komoly elvárásai voltak. Annak a megőrzése, állapot megóvása tekintetében, hogy mindenképpen az önkormányzat kollégáival főkertészre fogunk egyeztetni, hogy milyen úton módon tudjuk a lehető legjobban megőrizni a már most meglevő környezetet és növényzetet.
3: A Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme mintegy nettó 87 millió forintból valósul meg. Összeütközött egy nyerges vontató és két személyautó Simontornyán a Petőfi utca és a 61-es főút kereszteződésénél hétfő kora délelőtt, közölte a katasztrófavédelem. A sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a műszaki mentést, valamint a járművek áramtalanítását végezték el. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, a sérültek állapotáról azonban további információt még nem közöltek a hatóságok. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
6: 5 perccel járunk délután 5 óra után, és továbbra is 25 fok felett mutatnak a hőmérők a vételkörzetünkben. Nem indul rosszul a nyár, bár ugye elméletileg csapadékos hetet ígértek. Holnaptól állítólag tényleg jön a csapadék, és pár fokkal hűvösebb vagy enyhébb lehet a hőmérséklet, de egy egész heti előrejelzést hozok majd hamarosan, illetve elárulom ebben az órában, hogy ki nyerte meg az első 4 fős családi belépőt a Phoenix Tánc Egyesület hétvégi gálájára, úgyhogy maradjunk együtt.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paksi FM.
2: De jó, hogy itt vagy. Mesélek neked egy atomjó kis városról.

0: Jöhet a taps, a paksi zenésztek után. Lássuk, hogy vajon tapsolunk-e majd az időjárásnak, a következő napok időjárásának?
1: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
0: Csapadékosra ígérték ezt a hetet, de hát azért így kett késő délutánig túlságosan nagy mennyiségű csapadékvétel körzetünkben sem esett le. Holnapra megint ígérik az esőt, nyugat felől növekszik majd meg a felhőzet, záporokra, zivatarokra kell számítanunk, és helyenként hevesebb zivatarok kialakulására is, mondja az időkép. A legtöbb napsütés az ország keleti és északkeleti pontjain várható, de itt vételkörzetünkben Pakson és környékén csapadékosabb idő ígérkezik, ami pedig a hőmérsékletet illeti éjszaka hajnalban olyan 9 fok körül alakul a hőmérséklet, délutánra pedig nagy hőmérsékleti kontraszt alakul ki majd az országban, ugyanis a nyugati országrészben 18, a keletiben 31 fok valószínű. És akkor lehet satszolni, hogy mennyi várható itt a Duna mentén, a Duna vonalában 20 és 25 fok közötti hőmérsékletet ígérnek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: Bálya Alex után egy percen belül este 17:30, amikor egy rövid portréval folytatjuk, ugyanis az Atomerőmű Sportegyesület örökös tagja elismerésben részesült az ASE éves közgyűlésén, Gosztola István, aki a SAK szakosztály vezetője a klub megalakulása óta, és azóta szervezi és fejleszti a helyi SAK életet. Az irányítása alatt tapasztalt szakemberekkel bővült a stáb, a SAK stábja, és az ország egyik legerősebb ifjúsági nevelő egyesületévé nőtte ki magát. A díjazott a Pálffy Kati kolléganőnk beszélgetett a közgyűlés után, ezt hallhatjátok a következő pár percben.
1: Meglepődtem nagyon, általában ez a döntés, hogy a se örökös tagja legyen valaki, nem évfordulóhoz kötődik, de most egy kicsit emlegették a 75 évet is, tehát egy, mondhatnám így, hogy egy hosszú pályafutás, ami a sakkozóknál még nem fejeződik be 75 évnél, hiszen Port is például 86 éves talán sacra, tehát ott is nagymester, tehát végülis a sakk az szerintem élethosszig tartható hobbi, amit természetesen szeretnék küzdni. Nyilvánvalóan a szervezés, meg mint szakosztályvezetőként előbb-utóbb majd egy fiatalnak át kell adni, de még ebben pillanatban nem gondolkodok ezen. Hát jól esik természetesen, tudva azt, hogy a se örökös tagjai nagyon sokszor, sok éven keresztül neveltek gyerekeket, szakmájukat, azt a sportágat nagyon szerették. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen elismerés jól esik az embernek. Az elmúlt 30 éve sacra első csapatunk mindig dobogon végzett. Sajnos aranyérem hiányzik, tehát ezt nem mondhatom el. Többször bronzérem, mint például tavaly, és az idén is már befejeződött a bajnokság, de voltak ezüstérmeink, és volt, amikor tényleg apróságokon múlott az aranyérem. Hát, ha lehetne ilyen kívánságom, még a szakosztályvezetőként szeretném megélni, hogy aranyérem is legyen, de egyre nehezebb, tehát az ellenfelek elég erősek, és én ezzel a dobogós helyezéssel is nagyon elégedett vagyok.
2: Az elmúlt évtizedeknek a legnagyobb sikere, most nem konkrétan eredmény, mert soroltad ezüstérmek, bronzérmek, ifjúsági sikerek, egyebek, amit az országban akár egyedülálló is volt esetleg valamikor, vagy akár most is. Mi lehet az, amire annyira büszke vagy, mint Atomerőmű Sportegyesület SAK szakosztály vezetője?
1: Arra biztos, hogy 15-szeres bajnokok vagyunk, tehát az ifjúsági csapat az egy unikum, és az, hogy a saját nevelősű nagymestereink is bekapcsolódnak a oktatásba, és valahogy, hogy nem a pénz vagy a elismerés dominál, hanem egy kicsit a klubhűség megmaradt. Tehát ez, ahogy a Peti vagy a többiek elkezdték 5-6-7 éves korukban, és azóta nálunk vannak, és jól érzik magukat, és baráti kapcsolatok vannak, és úgy teljesítenek, hogy a csapatért, talán ez, erre vagyok a legbüszkébb.
2: Tehát a sakk mellett nagyon jó közösséget is alkottok.
1: A közösség az nagyon fontos, hogy tehát nem mennek el a játékosok, tehát nyilvánvalóan el lehetne csábítani jó pénzzel, ugye szokták mondani, hogy van az a pénz, de ennek ellenére a nagymestereink kitartanak a csapatnál.
3: Paks FM.

Paks FM összeköt zenékkel, információkkal és játékokkal. Ígértem, hogy elárulom, hogy ki lett a mai délutáni nyertesünk. Elvirának gratulálok. Sajnos telefonon nem tudtam elérni, de nagyon igyekszem, szerettem volna adásba kapcsolni, egy 20-as körzetről játszottál, Elvira. 75-re végződik a telefonszámot, próbálunk majd újra elérni. Egy 4 fő családi belépő a nyereményed a Főnix Tánc Egyesület szombati gálájára. A többieket pedig buzdítom, lesz még játék holnap délelőtt is, illetve csütörtökön délelőtt és délután is 4 fős családi belépőkért játszunk, úgyhogy figyeljétek majd így az éteren keresztül, illetve a rádión keresztül az aktuális játékkérdéseket. És hogy mi volt a helyes válasz, elárulom, a B. Ugye úgy szólt a kérdés, hogy milyen csoportnak szokott lehetőséget adni a Főnix Tánc Egyesület minden évben a gáláján arra, hogy megnyissa a gála műsort és eltáncoljon egy táncot. Az A válasz lehetőség szerint óvodás csoportoknak ad lehetőséget, a B válasz szerint pedig a paksi nyitnikék, fogyatékkal élők napköziseinek ad lehetőséget. A B volt a helyes, és minden évben óriási sikerük van a nyitnikéseknek, és nem csak a napközisek, akik egyébként felnőttek, szoktak színpadra lépni, hanem a nevelők is, illetve azok a felnőttek, akik foglalkoznak velük nap mint nap. Én nagyon szeretem minden évben nézni és figyelni többek között ezt a táncot is. Szóval a B volt a helyes, gratulálok, Elvira, még egyszer. Holnaptól pedig új játék következik, egyébként elárulom, Vivinél délelőtt 10 és déli 12 óra között.

0: Mindjárt este 6 óra, remélem, hogy mindenki túl van a nehéz munkaórákon, és jön a jól megérdemelt pihenés, így este 6 óra után. Nagyon kellemes keddestét kívánok mindenkinek, kikapcsolódást, egy kis lazítást, én búcsúzom mára, de a zenék maradnak, az elmúlt órákban Strasser Andival voltatok együtt, és már is mondom, hogy mi következik a jó zenék mellett, este 8-tól Best of élesztő szállítás, 9-től pedig Csak hazai. Legyen szép estétek, sziasztok!
1: Ez a ti zenei állomásotok.
2: Hi, I'm Mariah Carey.
3: This is Taylor Swift.
4: Hi, this is Ara Larsen.
5: Fox FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
6: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
7: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
5: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kuvait, valamint az ott állomásozó amerikai haderő irányában kilőtt iráni ballisztikus rakétákat semmisített meg hétfőn az Egyesült Államok katonasága, közölte a középső parancsnokság. Az amerikai hadsereg közel-keletért is felelős irányítási törzsének washingtoni idő szerint hétfőn reggel kiadott közleménye szerint az incidensnek nincsen sebesültje. A beszámoló alapján a válaszlépés részeként egy amerikai vadászrepülőgép hajtott végre műveletet, iráni légvédelmi állások, egy irányítási állomás, valamint támadó drónok bázisa ellen, ami fenyegetést jelentett a térség vizein áthaladó hajókra, írja az MTI. Halad a 15 000 négyzetméter alapterületű oktató és szimulátor központ építése, ahol az új atomerőmű üzemeltetőit fogják képezni, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az oktató és szimulátor központban történik majd a Paks 2 atomerőmű üzemeltető személyzetének elméleti és gyakorlati oktatása minden szakterületre kiterjedően. Itt szerezhetik meg a munkájukhoz szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket a gépészek, a vezénylői és kulcs személyzet, de például az átrakógép operátorok és a karbantartó személyzet is. A hatszintes épület hasznos alapterülete 15 000 négyzetméter lesz, itt kapnak helyet az üzemeltető személyzet képzésére szolgáló tantermek, illetve a szimulátorok, köztük a teljes léptékű szimulátor, illetve az analitikai, valamint az átrakógép szimulátor. Jelenleg az oktató és szimulátor központ alapozását készítik elő, az év végére a talajszintig jut el a szerkezetépítéssel a magyar cégek alkotta konzorcium. Az épület az ütemterv szerint 2027. augusztusára szerkezetkész lesz, egy évvel később kezdődhet meg a műszaki átadás átvétel folyamata és a szimulátorok beszerelése, melyek gyártása is megkezdődött. Összeütközött egy nyerges vontató és két személyautó Simontornyán a Petőfi utca és a 61-es főút kereszteződésénél hétfő kora délelőtt, közölte a katasztrófa védelem. A sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a műszaki mentést, valamint a járművek áramtalanítását végezték el. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, a sérültek állapotáról azonban további információt még nem közöltek a hatóságok. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.
5: És most, sporthírek a Paks FM-en.
8: Véget ért a 2025-26-os Superliga sakkcsapatbajnokság. Az atomerőműese élvonalbeli csapata a harmadik lett idén, csak úgy, mint tavaly. Az idei év kuriózuma, hogy idegen légiósok nélkül saját nevelésű sakknagymesterekkel érte el ezt az eredményt, azaz a bronzérmet. Az ASE nemzetközi sakknagymestere Ács Péter így értékelte a szezont.
9: Abszolút elégedettek vagyunk ezzel a szezonnal. A bronzérem, illetve az éremszerzés nem új. Az ASE történetében, amióta fölkerültünk az első ligába, azóta rengetegszer végeztünk dobogón. A mostani bronzéremben az szerezte számunkra a legnagyobb örömet, hogy külföldi játékosok nélkül, saját nevelésű nagymesterekkel, nemzetközi mesterekkel álltunk ki az egész bajnokság ideje alatt, és így is meg tudtuk szorítani a Nagykanizsa és az Ajka csapatát, és dobogon tudtunk végezni, tehát ez azt jelenti, hogy beérett az a munka, amit Kosztola István szakosztályvezető úr és sokan itt helyben még körülbelül 40 évvel ezelőtt elkezdtek. Lázárné Vajda Szidónia, aki a 2024-es budapesti sakkolimpián is képviselte a magyar válogatottat, az Atomerősport Egyesület első számú női sakkozója, ő visszatért egy bő fél éves szünet után, és miután megnyerte a felnőtt magyar egyéni bajnokságot, még a csapatbajnokságban is brillírozott ebben a szezonban, úgyhogy nagyon bízunk neki és szurkolunk neki. Ez ő most a legjobb várományosa a klubunknak, hogy képviseljen minket az üzbegisztáni sakkolimpián idén szeptemberben.
5: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most. Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Gryver. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást hétfőn, miután összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron, amelynek romjai alól egy embert életveszélyes állapotban mentettek ki, írja az MTI. Szabó Imre, a Fejér vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI érdeklődésére elmondta, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indult eljárás. A katasztrófa védelem helyszíni tájékoztatása alapján a sérült mentése több órán keresztül zajlott, mint egy 140 hivatásos tűzoltó és önkéntes mentőszervezetek bevonásával az ország minden tájáról. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a székesfehérvári épület omlás helyszínén a sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött. Az OMS Hunor mentőcsapathoz is tartozó bajtársai védőfelszerelésben a törmelék között kúszva elérték a romok alászorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak. A kimentést követően a férfi vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji belső sérüléseket szenvedett. A szerb kormány rendkívüli ülésen egy hónappal július 2-ig meghosszabbította a kőolaj és a kőolaj származékok kivitelének ideiglenes tilalmát, közölte hétfőn a kabinet. A kormány tájékoztatása szerint a döntést az indokolta, hogy a globális események továbbra is jelentős hatással vannak a kőolaj és üzemanyag ellátásra, miközben a kínálat is szűkebb a nemzetközi piacokon. Az illetékesek szerint az intézkedés célja a hazai piac ellátás biztonságának megőrzése. A kőolaj és a kőolaj származékok exportjának ideiglenes korlátozását a szerb kormány március elején vezette be, majd több alkalommal is meghosszabbította, írja az MTI. Halad a 15 000 négyzetméter alapterületű oktató és szimulátor központ építése, ahol az új atomerőmű üzemeltetőit fogják képezni, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az oktató és szimulátor központban történik majd a Paks 2 atomerőmű üzemeltető személyzetének elméleti és gyakorlati oktatása minden szakterületre kiterjedően. Itt szerezhetik meg a munkájukhoz szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket a gépészek, a vezénylői és kulcs személyzet, de például az átrakógép operátorok és a karbantartó személyzet is. A 6 szintes épület hasznos alapterülete 15 000 négyzetméter lesz, itt kapnak helyet az üzemeltető személyzet képzésére szolgáló tantermek, illetve a szimulátorok, köztük a teljes léptékű szimulátor, illetve az analitikai, valamint az átrakógép szimulátor. Jelenleg az oktató és szimulátor központ alapozását készítik elő, az év végére a talajszintig jut el a szerkezetépítéssel a magyar cégek alkotta konzorcium. Az épület az ütemterv szerint 2027. augusztusára szerkezetkész lesz, egy évvel később kezdődhet meg a műszaki átadás átvétel folyamata és a szimulátorok beszerelése, melyek gyártása is megkezdődött.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Véget ért a 2025-26-os Superliga sakkcsapatbajnokság. Az atomerőműese élvonalbeli csapata a harmadik lett idén, csak úgy, mint tavaly. Az idei év kuriózuma, hogy idegen légiósok nélkül saját nevelésű sakknagymesterekkel érte el ezt az eredményt, azaz a bronzérmet. Az ASE nemzetközi sakknagymestere Ács Péter így értékelte a szezont.
2: Abszolút elégedettek vagyunk ezzel a szezonnal. A bronzérem, illetve az éremszerzés nem új. Az ASE történetében, amióta fölkerültünk az első ligába, azóta rengetegszer végeztünk dobogón. A mostani bronzéremben az szerezte számunkra a legnagyobb örömet, hogy külföldi játékosok nélkül saját nevelésű nagymesterekkel, nemzetközi mesterekkel álltunk ki az egész bajnokság ideje alatt, és így is meg tudtuk szorítani a Nagykanizsa és az Ajka csapatát, és dobogon tudtunk végezni, tehát ez azt jelenti, hogy beérett az a munka, amit Kosztola István szakosztályvezető úr és sokan itt helyben még körülbelül 40 évvel ezelőtt elkezdtek. Lázárné Vajda Szidónia, aki a 2024-es budapesti sakkolimpián is képviselt magyar válogatottat, az Atomerős Sport Egyesület első számú női sakkozója. Ő visszatért egy bő fél éves szünet után, és miután megnyerte a felnőtt magyar egyéni bajnokságot, még a csapatbajnokságban is brillírozott ebben a szezonban, úgyhogy nagyon bízunk neki és szurkolunk neki. Ő most a legjobb várományosa a klubunknak, hogy képviseljen minket az üzbegisztáni sakkolimpián idén szeptemberben.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magas árak miatt már az otthonstart sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat. Májusban éves szinten 13,3%-kal kevesebb lakóingatlan cserélt gazdát, a lakás célú jelzáloghitelek piaca azonban tovább bővült, közölte az MTI-vel a Dunahouse vezető elemzője Szegő Péter. Az ingatlan közvetítő saját adatain alapuló becslése szerint a májusi 8892 tranzakció szám havi szinten 9,4%-kal, éves összevetésben pedig 13,3%-kal marad el az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A Dunahouse adatai szerint az első 5 hónapban 47 000 ingatlan adásvétel történt, ami csak nem 13%-os éves csökkenés. Rámutattak, a tartósan magas árszint az állami támogatások ellenére is visszatartja a vásárlókat, ami azt jelzi, hogy a piac elérte a megfizethetőség határát. A Paks 2 ZRT is megrendezte munkavállalói számára múlt pénteken délután hagyományos gyermeknapját, melynek az eszi sportcsarnok és udvara adott otthont. A gyerekeket többek között reflexjátékok, graffiti fal, VR játék, kemencés udvar, hüllőbemutató, tűzoltó emelődarú, airtrack show, gokártozás és habparti várta. Magyarország és egyben a paksi atomerőmű legmagasabb speciális tűzoltóautója is ellátogatott a helyszínre. A magasból mentő gépjármű emelőkosra 60 méterre vitte fel a vállalkozó szelleműeket, többek között Rákóczi Péter György kommunikációs igazgatót is családjával.
2: Ilyen magasan még nem voltam, korábban más tűzoltónapok alkalmával akár a fővárosban voltam, de nem ez a lépték, úgyhogy mindenbe, ahogy ezt Pakson tapasztaljuk, ez egy picit más lépték, mind a villamosenergia termelés tekintetében, mind a magasságok, mind az egyéb számok tekintetében ez rekord.
3: Milyen érzés volt föntről látni Paksot, és elláttál-e az atomerőműig?
2: Nagyon jó érzés volt látni azt, hogy nem csak 4 blokk üzemel, üzembiztosan, hanem mellette épül a két másik blokk. Ez jó érzés látni, és egyébként pedig mellette egy csodás város, csodás emberekkel, olyan emberekkel, akik értik az atomenergia működését, elfogadják, és olyan emberekkel, akik azért dolgoznak nap mint nap, hogy biztonságosan működjön az atomerőmű. Valójában egy 400-450 főre volt tervezve ez az esemény. Nagyon sokan itt voltak, nagyon szeretik. Ez egy olyan esemény a társaság életében, amit nagyon sokan várnak. Nem csak a gyerekek, hanem a szülők is, és ez egy nagyon kellemes néhány óra, amit így együtt tudunk tölteni egy kis beszélgetéssel. A napi munkavégzés után ez mindig jól esik az embernek. Nem csak a hagyományos osztályok, igazgatóságok szerint van ilyenkor kommunikáció, hanem sokkal természetesebb közegben, amikor a gyerekeink együtt játszanak, akkor kialakul egy olyan tónus egymás között, ami a másnapi, az elkövetkező hetek, hónapok, évek munkavégzését is megkönnyíti.
1: Kiállítás nyílt a Nagydorogi Kézi Munka és Hagyományőrző Egyesület hímzéseiből. A kiállítás amellett, hogy a hímzést népszerűsíti és annak hagyományai tápolja, teret ad a kreatív munkák és ügyes kezek megmutatásának. Az egyesület tevékenységéről és a kiállításról Nagydorog polgármestere Borbéné Tötösi Ágnes számolt be a település közösségi oldalán. A Nagydorogi Kézi Munka és Hagyományőrző Egyesület tagjai a Nemzeti Művelődési Intézet által létrehozott és támogatott aszakör keretein belül az elmúlt hónapokban a palóchímzés és a makramézás alapjait sajátíthatták el. A könyvtárban folyó szakköri alkalmakon rengeteg szép munka készült, melyet most egy kiállítás formájában tekinthetnek meg az érdeklődők. Összeütközött egy nyerges vontató és két személyautó Simon tornyán a Petőfi utca és a 61-es főút kereszteződésénél hétfő kora délelőtt, közölte a katasztrófa védelem. A sárbogárdi hivatásos és a Simon tornyai önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a műszaki mentést, valamint a járművek áramtalanítását végezték el. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, a sérültek állapotáról azonban további információt még nem közöltek a hatóságok. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Vissza a Pax FM slágereihez, és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk!

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: A Bajnokok Ligájának élmény beszámolójával folytatjuk, ahogy ígértem. Száz Dávid barátunk itt van velünk a vonalban. Hello, hello, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mint mindenkori futball szakértőnk, de futballrajongó mindenképpen, így van?
2: Igen, igen, azért szakértőnek nem nevezném magam, viszont nagyon nagy rajongó vagyok.
1: Így van, de majd mi nevezünk. Dávid, nagyon örülök, hogy így a meló előtt, a budapesti forgalomban még összetudunk csörögni, már mint a te melód előtt, melókezdés előtt, hiszen ott voltál a Bajnokok Ligája a szombat esti budapesti döntőjének egyik helyszínén, illetve hát azért egy parádés háromnapos futballprogram zajlott tulajdonképpen már a péntek esti Papp Lászlós legendás összecsapással tulajdonképpen, illetve a vasárnapi levezetővel, és úgy tudom, hogy mind a három eseményen ott voltál.
2: Igen, az az igazság, hogy már készültem erre előre, mert szerencsére az egyik bank által nyertem jegyeket a pénteki Legends turnamentre, ahol olyan kis nevek érkeztek.
3: Többek között, mint Sávi Júri, Bárki Kálosz, Jelát Úr, Éde, Sorolhat már napos cikmak. Legalább 30 volt focista, várvisszavonult focista, mérkőzöttnek kispályás foci keretein belül, de hogy egy kicsit visszaugorjak, egyébként csütörtökön kezdődtek a programok, csak hát nyilván azok még dolgoztam.
1: Várja, Dávid, megváltozott a hangod, nem tudom, hogy min keresztül beszélsz, az elején nagyon jó volt, most meg valami történt, nem tudom, hogy ez a térerőnek vagy a kihangosítónak köszönhető.
3: Most jobb.
1: Nem jobb, de mindegy. Folytassuk. Az elején teljesen tökéletes volt.
2: Az elején. És így jó?
1: Hát próbáljuk meg. Igen, próbáljuk meg.
2: Okay. Jó, bocsánat.
1: Tehát ott voltál már. Semmi. Szóval, voltál a péntek estén is, az a lényeg.
2: Igen, igen, igen. Szóval, hogy visszatérve az elejére, ugye csütörtökön kezdődött a programsorozat, azt hiszem, hogy minden futball rajongó nevében beszélhetek, hogy egyébként hatalmas élmény volt ez az egész, ahogy ezt összerakták, és ahogy ezt így megrendezték, szerintem az elmúlt évtizedek akár, de biztosan mondhatom, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb futball eseménye volt itt Budapesten, úgy értve, hogy Bajnokok Ligája döntő, és hogy ilyen grandiózus esemény, és egyébként, ahogy néztem, minden rendben zajlott, hál' Istennek, biztonságilag is, meg minden. Én pénteken indultam neki a városnak, mert a Hősök terén volt ez a fesztivál, és konkrétan fanzón. Az egy semleges fanzón volt a Hősök terén, viszont 300 méterre tőle volt egy Arzenál szurkolói zóna. Igazából ezt csak megnéztem, mert annyi program volt pénteken a fanzónban, hogy nem volt időm tovább állni. A döntő napján sem mentünk tovább. Az igazság, hogy pénteken különböző ilyen standoknál lehetett ilyen kis apró nyereményjátékokon nyerni különböző dolgokat, ilyen halássapkát, vászontáskát, bármit. Ugye kipróbálhatta az ember magát különböző technikai játékokba, általában ugye focival kapcsolódott össze, kapus reflexjáték, gyorsaságjáték, hogy zsogolni kellett, és akkor a végén gólt rugni, és akkor ki tudott a leggyorsabban a kapuig eljutni. Ezek mind ilyen szimuláció keretében zajlottak, meg voltak nyilván élő játékok is. Nagyon élvezetes volt egyébként. Amit a szurkolói zónából, a Hősök teréről hiányoltam, hogy szerintem kevés volt a food track, mert a döntő napján azért volt olyan hely, illetve majdnem az összes olyan volt, ahol körülbelül egy órát kellett sorba állni, hogy valamilyen ételhez jusson az ember, és a döntő napján már ilyen 3-4 óra körül már láttam, hogy a bejáratnál már nem engednek be embereket, mert nyilván megvolt ennek a maximális létszáma, hogy mennyit engedhetnek be a helyszínre. Uh-huh. És utána, miután kielveszkedtük magunkat a Hősök terén, hogy így fogalmazzak, ugye ott is volt egy kis pálya felszerelve, egy kis lelátóval, ott csak ilyen kis tingli-tangli játék volt, de hát nyilván Ivan Rakiticot és hasonló legendákat, mint Tio Volkot és ilyen népszerű külföldi focistákat nem kell senkinek bemutatni. Ott sikerült, hál' Istennek, öcsémnek egyik kedvenc játékosa Ivan Rakitic, és kaptunk a 11 éve meglévő mezére egy aláírást, ezen kívül pedig sikerült egy képet csinálni vele, úgyhogy így indult a péntekünk.
1: Azt hadd mondjam el, Dávid, a hallgatóknak, akik esetleg nem ismerőseid a Facebookon, hogy egyébként kitettél a Facebook oldaladra több közös selfit is, ugye focistákkal, és hát elképesztő, ahogy ismerősöd is mondják, panoptikumot hoztál össze. Szoboszlai Dominikkal is összefutottál valahol, és egyébként én, ahogy a képeidet elnéztem, illetve több futball sztár legendát föl lehet lelni a különböző social media felületeken, különböző selfiken, hogy tényleg olyan volt ez az egész a három nap alatt, tehát nem csak a BL döntőt tekintetbe véve, mint hogyha mindenki nagyon, minden futballsztár nagyon szabadon közlekedett volna ott a rajongók között, és nagyon szívesen selfiztek, legalábbis így jön le, így tűnik.
2: Egyébként alapvetően így volt, igen, meg ugye ők pont azért vannak, én úgy tudom, hogy ők ilyen arcai ennek a ilyenkor a BL döntő hétvégének, tehát nyilván csinálnak velük promóciós anyagokat, stb. Nyilván voltak körülöttük biztonsági őrök, tehát azért valahogy kísérni kellett őket egyik helyszínről a másikra, mert különben mindenki megtámadta volna őket, így is sikerült azért. Dominikkal egyébként a Legends Tournamenten találkoztam, amit már említettünk, pénteken a Pap Lászlóban. Ugye oda nyertünk négy jegyet is összesen, úgyhogy hál' Istennek egy nagyobb társasággal tudtam ott lenni és élvezni ezt az egészet. Az az igazság, hogy ott Szappanos Péterrel, a Paksi FC ex-kapusával volt ott, és igazából én Petinek írtam egy üzit, hogy küldje már ki, mert már 3 éve vadászom, hogy tudjak vele legalább egy képet csinálni. Mert az az igazság, hogy amit kiírtam, azt őszintén gondolom, hogy a kép aláírásában, hogy jöhetnek ide bármilyen sztárok, de nekem most jelenleg a Dominika legnagyobb. És eléggé virális lett a dolog, én nem is gondoltam volna egyébként, mert konkrétan az Instagramomon több mint 600 like van rajta, meg 20 ezer megtekintés, úgyhogy valószínűleg jól sikerült hashtagelnem.
1: Igen, abszolút. De figyelj, Péter kedvéért vagy szavára ez Dominik megtette? Tehát a Péter azt mondta,
2: nem, az igazság, hogy azt írta, hogy biztos, hogy nem fog kijönni, és 5 másodpercen belül kiindult a közönséghez, úgyhogy látta, hogy már ott az alsó karéjon, az alsó szektorokban, a Pap Lászlóban, mert ugye ott van első emelet, második emelet, meg VIP-k, az alsó karéjban szólt a jegyünk, hál' Istennek, és akkor oda lementünk, ami a legközelebbi pont volt hozzá, és ahogy írtam neki, és visszaírt, hogy hát most nem fog kijönni, mert nyilván élvezi a meccset, meg ilyenek, 5 másodperc múlva megindult oda kifelé, és akkor be tudtam hajolni és csinálni vele egy képet, jól megnevette a Manchester United mezemet, mert nyilván az az igazság, hogy nekem ők

0: Élesztő.
1: Élesztő.
0: A Pax FM-en.
2: Egyébként köszi, hogy elmesélted, hogy Dominikkal hogy jött össze a selfie. Gondolom ezek pillanatok voltak minden sztár futballistával, és nem volt idő arra, hogy beszélgessetek, vagy két szót váltsatok.
3: Persze, abszolút nem, de ugye úgy próbálkoztam mindig, hogy például a Rakiticsal is úgy sikerült, meg Jaja Turéval utána a Legends Tournamenten, hogy én adtam inkább oda nekik a telefont, hogy lássák, hogy milyen a selfie, meg hogy ugye hogy néznek ki benne, stb., hogy véletlenül se legyen az, hogy rosszul sikerül a kép, vagy bármi. Dominiknál ő nem fogadta el a telefonomat, úgyhogy mondta, hogy csináljam nyugodtan. Közben mellettem a gyerekeknek, meg egyéb felnőtteknek, mindenkinek írta alá különböző relikviákat, meg csinált további képeket, tehát nagyon sokat foglalkozott, meg tett azért hétvégén, hogy ismét bebizonyítsa, hogy egyébként amellett, hogy mennyire nagyszerű futballista, emellett alázatos is, és értékeli azt, hogy mennyien tekintik példaképnek és szurkolnak neki.
2: Na, ezt jó hallani. Figyelj, Dávid, közben telnek a percénk, és jól körben.

0: lőjük a bajnokok ligáját, csak arról nem kérdezlek. Figyelj, elárulod egyébként, hogy Paris Saint-Germainnek vagy Arzenálnak szurkoltál-e? Egyébként azt mondják, hogy ha van egy kedvenc csapatod, klubod, nem azok közül, akik éppen döntőt játszanak, egy adott döntőt, akkor abból már lehet következtetni, hogy kinek fogsz szurkolni. Tehát mondok egy példát, aki a németeket szereti, az biztos, hogy egy Párizs, illetve francia-angol csapat kapcsán az angoloknak szurkol. Ez nem tudom, hogy így van-e. Na, tehát, kinek szurkoltál?
1: Hát igen, igen. Nálam is ezt mutatja akkor az átlag, ezek szerint, mert én inkább a külföldön az angol foci szerelmese vagyok, és mivel Manchester United szurkoló vagyok, de találkoztam egy családdal, akik északírek, és az apuka 20 éve erre a pillanatra várt, amikor utoljára döntőbe volt az Arzenál, és ezt elveszítették. Konkrétan az első gólt ezt meg is könnyezte. Ugye a Hősök terén néztük kivetítőn, végül ott maradtunk, mert kaptunk padokat. Úgyhogy nekem ez érzelmileg is kicsit még felemelkedőbb volt ezt így nézni, hogy egy északír családdal két fiúgyermek, feleség, férj, összebarátkoztam velük, úgyhogy ha egyszer Észak-Írországba megyek, biztos meglátogatom őket, és emiatt is többek között az Arzenálnak szorítottam. Tudom, hogy gyakorlatilag a szemre tetszetősebb és szebb focit azt a PSG játszotta az egész szezonban, viszont ez elképesztő taktikai csata volt, tehát amit láthattunk a csapatoktól. Nyilván a nívóján sokat emelt az ennek az egész eseménynek, hogy Budapesten volt megrendezve, de egyébként nem volt szemre, nem volt egy szép döntő.
0: Uh-huh. Igen, abszolút. Egyébként, ami az afterpartit illeti, azon is ott voltál, maradtál a Hősök terén, tehát vagy valamelyik szurkolói táborhoz még oda csapottál, valamelyik másikhoz?
1: Ez megint csak egy nagyon vicces történet, röviden összefoglalom. Az az igazság, hogy volt egy helynekenes játék, aminek a keretein belül QR kód beolvasással lehetett nyerni még a BL döntőre jövett még aznap, ilyen délután 13:30-kor. Erre sajnos nem sikerült nyernünk jegyet, viszont volt egy olyan játék, hogy emellett ezeket a beolvasott QR kódoknál az afterpartira is adott ki lehetőséget, hogy nyerj, és az anyuka a családból nyert két jegyet az afterpartira, ennek ugye a jegynek a darabja 30 000 forint volt, és mivel ő nyert jegyeket, de hát nyilván döntő után nem volt kedvük erre elmenni, ez egyébként a Vajdahunyadvárban volt, ott a mögötte lévő téren, vagy hát a vár falai mellett konkrétan, ezért odaadták nekem a lehetőséget. Én szóltam egy kis barátomnak, és akkor kimentünk az after partyra, és ugye ott sikerült még Cafuval, Guys Kamendiétával, John Obi Mikellel és Ashley Cole-lal találkozni, tehát többszörös BL, Európa Liga, Serie A, Premier League, VB győztesekkel sikerült még ott fotózkodnom.
0: Na figyelj, ez most már többedik alkalom, hogy azt mondod, hogy hát nyertem jegyet, nyertem ezt, nyertem azt, oda kell figyelni ezekre a jó kis promóciós játékokra. Na tehát akkor így kerültél be te ebbe az after partyba egyébként. Láttuk ezeket a fotókat is, Cafuval, Ashley Cole-lal, úgy, ahogy mondod. Figyelj, Dávid, egy pár percünk maradt, tehát akkor most lehet, hogy én nem figyeltem, most akkor Arzenálnak szurkoltál?
1: Igen, igen, igen, a család miatt is, meg egyéb okok, mondom, az angol foci szerelmese vagyok, tehát emiatt abszolút szorítottam az Arzenálnak, mert hát én ilyen együttérző típus vagyok, és szegények a legtöbb BL mérkőzéssel rendelkeznek, akik soha nem nyertek Bajnokok Ligáját, tehát jó lett volna, hogyha megnyerik. Hát sajnos nem úgy sikerültek a büntetők, ahogy ezt eltervezték.
0: Igen. Egyébként, ami a futball rajongásodat illeti, tudjuk, hogy rendkívül sok mérkőzésen ott vagy, külföldön is. Van valami újabb terv, hogy hova fogsz utazni, vagy mi?
1: Ja, természetesen. Egyébként úgy néz ki, hogyha az élet is úgy adja, és minden összejön, akkor a jegyünk már megvan. Júliusban lesz egy előszezon felkészülési mérkőzés. A Manchester United játszik a Brechtemmel Helsinkiben, és úgy tervezzük a menyasszonyommal, hogy Tallinnba leszünk néhány napot, és kompal átmegyünk a meccsnapon Helsinkibe, mert Tallinn egyrészt viszonylag gazdaságosabb is, másrésztről pedig jobb helyszín megnézni magát a várost, meg ilyesmi, meg én már voltam Helsinkibe. Úgyhogy ez az egyik terv. Ezen kívül még őszre szeretnénk majd egy Bajnokok Ligája meccsre eljutni majd Manchesterbe, hogyha már így bejutottak újra. Ezen felül pedig hát nagyon várom a sorsolást, két és fél hét múlva szerdán, június 17-én lesz a európai konferenciáig a sorsolás, amiben kiderül, melyik párharc győztesével játszik a Paksi FC majd a második körben. Az az igazság, hogy már látom a csapatokat, és hogy milyen csapatokkal játszhatunk, és ezek között benn van az AEK Athén, bocsánat, a Panathinaikos és az Ajax is többek között, úgyhogy brutális felhozatalra lehet számítani. Reméljük azért első körben olyan csapatot kap a Paksi FC, ahol megszoríthatja, és esetleg tovább is juthat az adott ellenfél ellen.
0: Igen, a Paksi FC nemzetközi porondra való lépéséről van szó, amit nagyon várunk. A csapat most egy kicsit pihen, felkészül, és szuper, hogy ott leszel, és nagyon jó tervek ezek. Hát így kell a nyaralásokat szervezni, ugye nálad ez már bevett szokás, így kell ezt összehozni. Dávid, nagyon köszi, nem tudom egyébként így, hogy a Killers, a bandát, az amerikai rockbandát, amelyik ugye megnyitotta és sztárfellépője volt a Bajnokok Ligája budapesti találkozójának, ezek szerint a Hősök teréről tudtad figyelni. Állítólag, akik kivetítőkön, illetve televízióból követték, óriási élményben volt részük. A helyszínen állítólag nem szólt annyira jól. Nem tudom, hogy erről hallottál-e valamit.
1: Arról nem hallottam, de egyébként elég sok paksi ismerős, haver, barát volt kint a mérkőzésen, meg láttam ismerősöket is, legkülönfélebb módon jutottak be, valaki konkrétan biztonsági őr volt, valaki önkénteskedett és úgy jutott be, úgyhogy egy nagyon picit irigykedtem rájuk, de nyilván nem a Manchester United játszott, vagy a Paksi FC, úgyhogy ezáltal annyira nem sajnáltam, meg így, hogy a családdal tölthettem a délután, meg az estét, ez az északi családdal, így még nagyobb élmény volt, a kijelzőn keresztül egyébként nagyon jól szólt a Killers. Ha egyetlen egy dolgot hiányolhatnék, de hát államszerű hétvége volt, az igazából az volt, hogy Beckhammel nem sikerült összefutni, mert ő volt nekem a futballban a legelső példaképpen még 10 évesen, 9-10 évesen, és azon kívül a Rio Ferdinandot láttam 5 méter távolságból a Pap Lászlóban, na ővel szerettem volna még egy képet csinálni. De egyébként így is fenomenális, fergeteges hétvége.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Kalocsai programról lesz szó, nem is akármiről, a Kékmadár Fesztiválról. A stúdióban Madura Tünde, jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
1: És szervezőtársa Tóth Dániel, jó reggelt, szia! Sziasztok. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok a stúdióban, és beszélgethetünk a 34. Kalocsai Kékmadár Fesztiválról. Egyébként általában ugye legalább kétszer beszélgetünk a fesztiválról. Egyszer, amikor az egész kezdődik, hogy a jelvényprojekt jól menjen, illetve a rajzversenyre való felhívás mindig fontos, és hát most már ott tartunk, hogy ugye hétvégén, péntek, szombat, vasárnap itt van a fesztivál, és már el kell mondjam a hallgatóknak, hogy a kitűzőkben érkeztetek, tehát lezajlott a verseny, és többek között ezeket a, hát a rajzverseny, és ezekkel a kitűzőkkel lehet majd jótékonykodni. Jótékonysági rendezvényről van szó, de mindenkelőtt Tünde, kezdjük már a kitűzőkkel. Tudom, hogy majd téged kell, Dani, kérdezzelek, csak hogy mi van a kitűzőn, hogyha elmondanád, mert olyan gyönyörűek.
2: Alapvetően rajtam az egyik császártöltési kislánynak a kitűzője látható, ami ugye a barátság témakörét járt a körbe, mert hogy a rajzold le a barátodat szlogennel hirdettük meg most a kitűző pályázatunkat, és ebből kifolyólag születtek az alkotások, úgyhogy rajtam most az egyik császártöltési kislánynak a kitűzőjét láthatjátok.
1: Nagyon szép, színes, két szőke hajú kislány így összepacsizik, vagy nem tudom, fogja egymás kezét, és abszolút tök jó. Dani, megtévesztő volt a te történeted, úgyis elmondom a hallgatóknak, hogy beléptetek, és hát mind a kettőtökön ugyanaz a jelvény tündökölt, és te így egyszer csak kihajtottad a mackó fősődet, a melegítő fősödet, és alatta volt egy másik kitűző. Te egyszerre két kitűzővel jársz.
3: Én folyamatosan kitűzőkkel járkálok, mert a biztonsági öv leszedi, a minden leszedi, úgyhogy folyamatosan, mivel ez mágnes sem van elkészítve, és hűtőmágnesként is funkcionál a kitűző a későbbiekben, tehát sokan a hűtőre is fölvigyeztik, és a ruhában természetesen, mivel egy mágnes nem tesz kárt, mint hogyha tű lenne, úgyhogy ezért van mágnes, de néha a biztonsági öv az leszereli az emberről. Úgyhogy ezért szoktam én több kitűzővel járkálni.
1: Oké, kérlek, mondd el, hogy a belső, a pólódon lévő kitűzőn milyen grafikát, tehát rajzot látunk?
3: Ez négy kéz a magasban, és mindegyik kéz formál egy betűt, és a láv felirat jön ki belőle, ez a kalocsai kiválasztott kitűző.
1: Igen, úgyhogy, nagyon tetszik.
3: És különböző bőrszínűek a kezek.
1: Tényleg, nekem ez nem esett le.
3: Magyarázat jár hozzá, a fesztiválon bárki oda jött hozzám, és bármelyik rajzot el tudom magyarázni, hiszen 7000 rajzlapot hordtam ki az iskolákból Kalocsa és Paks környékében, és 3000 rajz jött vissza, és abból választottuk ki ezt a négyet, és szeretném hangsúlyozni, hogy kiválasztottak, tehát nem nyertesek, mert hogyha a zsűri 4 vagy 8 másik zsűri ült volna ott, akkor ők lehet, hogy valaki mást választottak ki, de itt a jótékony cél a fő hangsúly ebben.
1: Abszolút, és van egy paksi nyertes is, ugye, aki a Bezerégy Általános Iskola második B-osztályos tanulója, Kósa Márton.
3: Így van, Kósa Márton.
1: És őnek is a rajza tulajdonképpen ma már egy jelvényen szerepel. Hány jelvényt is szoktatok kinyomtatni, vagy készíteni ilyenkor a rajzokból?
3: 8000 jelvényt csinálunk, 8000. És ezt mi magunk az önkénteseinkkel egy szombat délelőtt összedobjuk, és ez belekerül körülbelül 200 dobozba, adománygyűjtő dobozba, és ezek kitűző pontoknak hívott helyeken vannak, és ott gyűjtjük az adományokat vele, amiket szerdán és csütörtökön összegyűjtünk, aztán a fesztiválon újra adományokat gyűjtünk a visszajött kitűzőkkel.
1: Igen, kedves paksiak és paks környékiek, tehát nagyon fontos, hogy a hétvégén már fesztivál van, vagyis ezen a héten még tudunk vásárolni kitűzőket különböző pontokon, nem tudom, hogy tudsz-e segíteni, hogy hol.
2: Nagyon sok helyen el lehet érni őket, Kalocsán is rengeteg helyen, ezeket mind megtalálják a Facebook felületünkön, illetőleg a honlapunkon, illetőleg itt Pakson is elérhetők, méghozzá, amit így fejből tudok mondani, de segítsetek ki, kérlek, hogy a könyvtár, a művelődési központ, a virágboltban,
3: virágkávézó.
2: És akkor a másikban már akkor bizonytalan lettem így ezáltal.
3: Nem, a művészeti iskola.
2: A művészeti iskola, igen.
1: A könyvtár nekem is úgy maradt, hogy a könyvtárral szemben van a kávézó.
2: Igen.
3: Hát a főutat támadtuk meg, a főút és különböző oldalait.
1: Kalocsa is Paks összeteszi ezt a történetet, oké. Tehát a Csengeiben, a ProArtisban így van, és a kávézóban is. Jó, tehát ezeken a helyeken meg tudjuk vásárolni. Mennyiért?
3: Igazából adományokat gyűjtünk, tehát amennyit gondolnak, annyit dobnak be, és ezért cserébe ajándékba kapnak egy kitűzőt. Ami fontos dolog a kitűzővel kapcsolatban, hogy ez a jelképes belépő a fesztiválra. Megtörténik az, hogy van egy jó szándékú paksi, aki bedob 10.000 forintot a Persejbe, és azt mondja, nem kér kitűzőt, mert ő adakozik. Aztán felesége gondol egyet, hogy menjünk át Kalocsára a fesztiválra, belépnek kitűző nélkül, és egy kedves önkéntes megszólítja, hogy vásárolna egy kitűzőt, és azt mondja, hogy 10.000 forintot bedobtam. Úgyhogy legyen szíves mindenki elvenni egy kitűzőt, hogyha dobott a Persejbe.
1: Ez egy nagyon fontos információ. Köszönjük szépen, hogy miért érdemes átmenni Kalocsára péntektől vasárnapig, milyen fantasztikus fellépők, programok lesznek, arról is fogunk beszélni. De még egyszer ismételjük át, mert minden évben szeretjük újra és újra hallani, hogy a Kékmadár Fesztivál kapcsán milyen jótékonysági programról van szó. Tünde?
2: Alapvetően ugye már ez egy 34 éves fesztivál, ami azért jött létre, hogy Kalocsa és környéke beteg gyermekeit támogassuk a befolyt összeggel, illetőleg adományokkal, úgyhogy abszolút jótékonysági rendezvényről beszélünk, és ezek a gyermekek, akik támogatásban részesülnek, ők mind pályázat útján vehetnek részt ebbe a programba, aminek a pályázati időszaka már lezárult, tehát ezek a tartós beteg pályázatok már beérkeztek hozzánk, és tudni kell, hogy ezeket egy szakmai zsűri bírálja el, aki gyermekorvosokból áll, kalocsai gyermekorvosokból. Ők választják ki három kategóriában a támogatott gyermekeket, és az ő listájuk pedig kapcsolódik a fesztiválhoz ilyen tekintetben, mert hogy a fesztivál kivételesen vasárnapján a gyermekműsor után fog kihirdetésre kerülni, és ezt követően a támogatottak listája pedig fel fog kerülni a honlapunkra, illetőleg a Facebook felületünkre, úgyhogy ott tudnak tájékozódni a szülők is, hogy ki az, aki részesül támogatásba, illetőleg nem, majd ezt követően fognak kimenni a kiértesítő levelek is. Úgyhogy alapvetően, ugye, mint ahogy mondtuk, ez egy jótékonysági fesztivál, tartós beteg gyermekekért jött létre, és mai napig ezt a célt szolgálja minden bevétel, hogy az ő gyógyulásukat támogassuk.
1: Csak hogy érzékeljük, Dani, körülbelül mekkora bevételre számítotok, vagy mondjuk akkor, hogy tavaly mekkora volt?
3: Szerintem ez a helyes, jó, hogy váltottál, mert nem tudjuk, hogy mennyire adakozók kerülnek az emberek az idén, és ez mindig fejtörést okoz, mielőtt begyűjtjük a dobozainkat. 8 millió forint jött össze kitűzőkből, ami 2 millióval több volt, mert tavaly előtt meg 6 millió jött össze, de mindig mondom az önkénteseinknek is, hogy ez nem egy értékesítési verseny, ha az emberek adakozó kedvűek, akkor több lesz a beteg gyermekeknek, ha nem, akkor is megtettük a dolgunkat.
1: Uh-huh. És ebből a 8 millió forintból körülbelül 100 családot tudtatok támogatni, ha jól tudom.
3: Igen, uh-huh. Ezt így lehet mondani, lehet, hogy egy kicsivel kevesebb a szám, mindig a pályázóktól függ. Nagyon-nagyon kevés pályázat, amit az orvosok, ugye egy orvosi bizottság bírálja el a pályázatot, nagyon kevés, amit visszautasítanak, tehát nagyrészt mindenki valamilyen juttatásban részesül, reméljük az idén is meg tudjuk tenni ezt.
1: Olyan családokról van szó, ahol tartós beteg gyermek van, és nem tudom, hogy kell nekik egyébként valamilyen formában elszámolni, mert ugye azt tudjuk, hogy ahol tartós beteg gyermek van, ott mindenre is kell egyáltalán. Sokszor a szülők nem tudnak dolgozni, vagy legalább anyuka nem tud dolgozni, az utazás, a kezelési költségek, hogyha vannak, tehát hogy nyilván rengeteg a költség, el kell nekik számolni, vagy egyszerűen csak egy támogatás?
2: Alapvetően a támogatási szerződést kötünk velük, melyben bizonyos szintű kötelezettségük van elszámolás tekintetében, de nagyon széles körű a spektrum, mert hogy épp ahogy mondtad, egy beteg gyermeket nevelő családban minden forint és fillér számít, így alapvetően az elszámolható termékek, illetőleg szolgáltatások listája nagyon széles körű, de igen, nekik is van némi nemű adatszolgáltatási feladatuk részünkre, amikor ugye megkötjük a szerződést és a támogatásokat kiutaljuk, úgyhogy ténylegesen ezek általában a beteg gyermekek gyógyítására fordítandó eszközöknek a jóváírására történik.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Best of Élesztő a Paks FM-en.
1: És hát annak ellenére, hogy jótékonysági program, hogy mindig annyira csodálkozunk ezen, hogy három napos programot összeteztek zseniális programokkal, fellépőkkel, akkor nézzünk már rá a programra, Tünde, úgy tudom, te vagy a felelős ennek, illetve a minden tudója.
2: Alapvetően ugye itt Lakatos Györgyet kell megjelenítenünk, mert hogy ő a fesztiválnak a főszervezője, ötletgazdája, és alapvetően az ő nevéhez kötődik ma maga a program kínálat összeállítása is, de hát én úgy gondolom, hogy idén is nagyon nagyot alkotott a Gyuri, mert hogy egy nagyon színes program kínálattal készült, mert pénteken már eleve egy nagyszabású produkció fog megvalósulni az MVM támogatásával létrejött nagy színpadunkon, mert hogy a Budapest Jazz Orchestra fog fellépni Tóth Verával kiegészülve, úgyhogy ez egy igazi kulturális csemege szerintem. Nagyon rég volt már nálunk ekkora jazz formáció, úgyhogy szerintem ez nagyon nagy érdeklődésre fog számot tartani, de ugye az első eleme mindig a kiállítás megnyitó, ami megelőzi ezeket a nagy koncerteket, és az idén Tóth Menyhértnek lesz válogatott alkotásaiból kiállítás, ami ugye azért is különleges számunkra, mert hogy környékbeli festőművészről beszélünk, miskei származású, miskén tevékenykedő festőművészről, úgyhogy izgatottan várjuk ennek a kiállításnak is az anyagát, hogy mi az, amivel készülnek. De hát ugye a péntek után nincs megállás, szombaton is ugye remek programokkal készülünk, mert hogy visszatér hozzánk szombat délelőtt a Vujicsics együttes, akiket szerintem nem is nagyon kell bemutatni a népzenei, világzenei formáció tekintetében, úgyhogy ők fogják délelőtt szintén az MVM színpadon szórakoztatni a közönséget, és újdonságként, hogy a délután még színesebbé tegyük, meg hogy kicsit vigyük tovább ezt a világzenei vonalat, népzenei délutánnal készülünk, ahol fél amatőr, illetőleg fél profi zenekarok fogják magukat képviseltetni szintén ezen a helyszínen az MVM színpadunkon, majd pedig a Maladipe színház fog visszatérni hozzánk a Kalocsai Színházba. Ők több soron voltak már nálunk, és tényleg nagyon büszkék vagyunk rá, mert egy világszinten elismert színházi társulatról beszélünk, Balázs Zoltán rendező munkásságával, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, hogy Zoliék ismét itt lesznek nálunk, és nagyon különleges előadásra is számítunk pont ezáltal általuk. És megkoronázzunk még az estét, mert hogy nincs vége, az Ivan and the Parazol fogja a fénypont, vagy ők lesznek az első szórakoztató fellépői ugye a Sétáló utcában a felállított MVM színpadunkon, és akkor szerintem el is fáradtunk szombatra, ha ezt lehet így mondani, és vasárnap pedig folytatjuk azért, ami az egyik legfontosabb programelemünk lesz szerintem, kivételesen vasárnap délelőtt lesz a gyermekeknek a koncertje, ahol Grillus Vilmos fog fellépni, és ő fogja szórakoztatni majd a kisgyermekes családokat, és ezt követően lesz majd az eredmény hirdetése, illetőleg ekkor fogjuk közzétenni a listáját a támogatottaknak. Valamint az ünnepélyes átadó is ekkor lesz, ugye? A kitűző
3: kiválasztottak is kapnak díjakat természetesen, és ők is díjazva lesznek színpadra szólítva és fotózkodva.
1: Mármint akik nyertek a rajzversenyen, és szerepelnek a rajzaik a kitűzőkön. Ez már a vasárnap. Na?
2: Ez már a vasárnap délelőtt, úgyhogy azért ez szerintem egy nagyon fontos része magának a fesztiválnak. És hát délután nem más, mint Deák Bill fog hozzánk érkezni, a blues királya délután, úgyhogy ő fog szerintem egy felejthetetlen koncerttel meglepni minket. Az ez zárása pedig a Szavária Barokk zenekarnak lesz majd a komoly zenei koncertje a Szent István király templomba, és akkor itt mondanám, hogy a pénteki napról ugye elmaradt a Győri Filharmonikus zenekarnak, ugye elfelejtettem mondani, a komoly zenei koncertjét, ahol Lakatos György is fagottozni fog, szólóval készül, úgyhogy minden programra nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Azt szoktuk mondani, hogy a zárt helyszínen levő programokra időbe érkezzenek, mert hogy korlátos a befogadó képessége ezeknek a helyszíneknek, de a szabadtéri rendezvényeknél ilyen probléma nincs. Az zárt térben levőknél van az, hogy egy kis megértést kérünk, illetőleg tényleg, hogy mindenki időbe érkezzen, mert hogy korlátozottak a férőhelyek.
1: Rengeteg a program, köszönöm, és egy szuszra papír.
3: Csak ilyen fáradtam, vagy végighallgattam, mert azon gondolkodtam, hogy ezzel mindenki ott leszek, és mindenhol ezzel kitűzővel fogunk
1: szolgálni. Neked szolgál. Ez járt a fejedben, igen.
3: Igen. Egy dolog, nyugodtan. Mert Pakson vagyunk, Szent István Király utca 38, Sétáló utca, Kalocsa belvárosa.
1: Igen.
3: Ez a
2: helyszín.
3: Uh-huh. És minden elérhető onnan egy perc alatt gyalog. Tehát a templom is ott van a sétáló utca végén, ahol a komoly zene szokott megszólalni.
1: Minden helyszín, és minden program fontos, nagyon köszönöm. És akkor még egyszer, tehát tulajdonképpen a három napnak nagyon sok programja van, de három fő sztár fellépője van Tóth Vera pénteken, ugye tudom, igen, a Budapest Jazz Orkesztrával kiegészülve, de nem véletlenül Tóth Verával indítottam a beszélgetést, mondom a hallgatóknak, az Ivan in the Parasol majd szombaton, és Deák Bill Gyula pedig vasárnap. És ha már Lakatos Gyurit, Lakatos György Fagott művészt említettétek többször is, ugye ő az ötletgazdája az immár 34. alkalommal jelentkező Kékmadár Fesztiválnak, és elevenítsük fel, hogy neki nem véletlenül jutott Dani eszébe annak idején, hogy kitaláljon egy olyan jótékonysági rendezvényt, ahol tartós beteg gyermekeket támogatna.
3: Igen, hát sajnos ő is egy tartós betegségből épült föl, és hálaként az orvosoknak adott egy koncertet 34-5 évvel ezelőtt, és hát ennek lett hagyománya. Spanyolországban koncertezett társaival, és sajnos egy balesetük történt, egy autóbalesetük, és nagyon sokáig az ő egészsége is veszélyben volt. Felépít ebből, és hálaként az orvosoknak, és utána azt gondolta, hogy ha van egy ilyen népszerűsége ennek a koncertnek, akkor a beteg gyerekek kapják ezt a segítséget, ami akkor a bevétele volt az ingyen koncertező országos sztároknak, és ez egészült ki a kitűzőkkel. Most is csak a költségekért jönnek el a zenészek, a költségek azért nem kicsik, hiszen ha azt nézzük, hogy hangosítás, színpad, minden mást, ezt ide kell venni, de így is nagy adománya a fellépőktől, és hát a kitűzővel most már az is tud adományozni nekünk, aki feltétlenül nem jön el, nem feltétlenül jön el, vagy hogy tervezze, hogy eljön, de én ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön el, meg mindenki tegye ki a kitűzőt, és büszkén vállalja azt, hogy ő egy jó ügyet támogat, és nem kell megkérdezni, nem látszódik rajta, hiszen ott van a pólóján.
1: Egyébként lehet válogatni a kitűzők közül, tehát a négyféle kitűzőből.
3: De a négyet is meg lehet venni.
1: Ja, az már látod, mennyi? Eszed nagyon jó. Okay. Jó, tehát ezen a hétvégén, pénteken, szombaton és vasárnap 34. Kékmadár Fesztivál Kalocsán, előtte akkor csütörtök így tudjuk itt Pakson is megvásárolni a kitűzőket, négy helyszínen is, és nagyon fontos, hogy vásároljátok meg, kedves hallgatóink, a kitűzőt, nagyon jó, köszönöm, hogy ezt elmondtad, Dani, mert hiába ingyenes a rendezvény, az a belépő, hogy van kitűzőm.
3: Hát egy önkéntes látni fogja, hogy hozzá nem kell oda menni és elmagyarázni.
1: Ja, de tényleg, ott a helyszínen tudok még venni?
3: Tudtak venni, természetesen.
1: Hát de ha elfogy.
2: Adja Isten, de megoldjuk.
1: Igen. Tehát a Proartis Alapfokú Művészeti Iskolában, a Csengei Dénes Kulturális Központban, a Virágkávézóban és a könyvtárban.
3: Igen.
1: A Paksi Könyvtárban is lehet kitűzőt venni a Kékmadár Fesztiválra. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Még az utolsó hajrá jön, vagy olyan nyugodtak vagy, olyan nyugodtan jöttetek be. Kérdeztem, hogy minden rendben.
2: Hát alapvetően szerintem azért már nagyon izgatottak vagyunk, meg tényleg a finishbe vagyunk, és az utolsó simítások, a nagy pakolások még most kezdődnek, azért húzó szokott lenni. De hát fantasztikus gárda meg csapat van mögöttünk, azért a 34 év alatt nem szabad elfelejtenünk, hogy egy nagyon-nagyon komoly és fantasztikus stáb állt össze, és ugye kiegészültünk önkéntesekkel is, illetőleg diákokkal, akiknek a munkáját ezúton is köszönjük, a kuratóriumi tagok is szenzációsak, és nagyon nagy munkájuk van benne, úgyhogy jó stábbal vagyunk, úgyhogy ilyen szempontból nyugodtak vagyunk.
3: Igen.
1: Szuper. Tündét mindig jó hallgatni. Na, ezt igen, akartam mondani.
3: Igen, ezért nem szeretnék beleszólni.
0: Ez a Paks FM.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Kuvait, valamint az ott állomásozó amerikai haderő irányában kilőtt iráni ballisztikus rakétákat semmisített meg hétfőn az Egyesült Államok katonasága, közölte a középső parancsnokság. Az amerikai hadsereg közel-keletért is felelős irányítási törzsének washingtoni idő szerint hétfőn reggel kiadott közleménye szerint az incidensnek nincsen sebesültje. A beszámoló alapján a válaszlépés részeként egy amerikai vadászrepülőgép hajtott végre műveletet, iráni légvédelmi állások, egy irányítási állomás, valamint támadó drónok bázisa ellen, ami fenyegetést jelentett a térség vizein áthaladó hajókra, írja az MTI. Hétfőn délelőtt sajtótájékoztatóval egybekötött szerződéskötésen jelentette be Paks polgármestere, hogy megkezdődik a Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme. Heringes Anita elmondta, a környék lakossága már évtizedek óta várta ezt a beruházást.
2: Újra kultúrált körülmények között parkolhatnak a Gesztenyés utcán az ott lakók, és akik arra járnak. Ez a parkoló megfelelő mennyiségű ahhoz, hogy a lakosság nagy részét ki tudja szolgálni. Így is megkérnénk a lakosságot, hogy kis türelemmel legyenek a beruházás ideje alatt. Próbáljuk biztosítani a parkolási lehetőségeket addig máshol. Így nagyon figyeltünk és ütemezetten készítjük a fejlesztéseinket, hogy egyszerre a környéken ne induljon el más beruházás, hanem lépésről lépésre tudjunk ebben a projektben haladni.
1: A beruházást a Globakva Kft. Valósítja meg. A cég ügyvezetője Éva Ákos a szerződéskötéskor elmondta, erősen szükségessé vált a parkoló komplett felújítása. A cégvezető a munkálatok részleteiről is beszámolt.
3: Gesztenyés utcát, ha valaki ismeri, valaki nem, aki ott lakik nyilván van a jobban. Itt egy aszfalt rekonstrukció fog történni, és a parkolók elhelyezése tekintetében viszont egy térköves megoldást választott a kiíró, jelen esetben a közbeszerzésben az önkormányzat. Mi ennek a feladatnak az elvégzésére vállalkoztunk, többek között vízevezetés is fogott történni, és előzetesen jelzem, hogy az ott lévő növényzet és a fák tekintetében az önkormányzatnak komoly elvárásai voltak. Annak a megőrzése, állapot megóvása tekintetében, hogy mindenképpen az önkormányzat kollégáival főkertészre fogunk egyeztetni, hogy milyen úton, módon tudjuk a lehető legjobban megőrizni a már most meglevő környezetet és növényzetet.
1: A Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme mintegy nettó 87 millió forintból valósul meg. 12 baleset történt az elmúlt hétvége során, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Pénteken reggel Kapos Szekcsön a Liget lakótelep területén gyalogolt egy helyi nő a 611-es főút irányába a járdán, amikor a kilátást akadályozó sövény mögül körültekintés nélkül lépett a kerékpárút úttestjére. Ekkor egy balról érkező elektromos kerékpárral közlekedő férfi elütötte. A balesetben a gyalogos könnyebben megsérült. Szombaton késő este Szekszárdon a Hunyadi utcában közlekedett egy fiú a Holub utca felől a Kesélyusi út felé a járdán egy e-rollerrel. Haladása során úthibára hajtott, elvesztette uralmát a kétkerekű irányítása felett és a földre esett, mely során könnyebben megsérült. A fiatal csak bukósisakot viselt, más védőeszközt nem. Egy ismeretlen teherautós miatt történt baleset vasárnap éjjel Tolnán. Egy feltehetően fekete színű teherautóval közlekedő ismeretlen haladt a Szent Háromság tér felől a Deák Ferenc utca felé, amikor nem adott elsőbséget a Szekszárdi útról a Szent Háromság tér felé balra nagyívben kanyarodni szándékozó elektromos rollerrel érkező fiatalembernek. A rolleres az elé kihajtó teherautó miatt megijedt, vészfékezett és elesett. A fiatalember könnyebb sérüléseket szenvedett a balesetben. A rendőrök további 9 anyagi káros balesetnél és 6 ittas sofőrrel szemben intézkedtek a hétvégén.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
5: Paks FM.
4: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást hétfőn, miután összeomlott egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron, amelynek romjai alól egy embert életveszélyes állapotban mentettek ki, írja az MTI. Szabó Imre, a Fejér vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI érdeklődésére elmondta, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indult eljárás. A katasztrófa védelem helyszíni tájékoztatása alapján a sérült mentése több órán keresztül zajlott, mint egy 140 hivatásos tűzoltó és önkéntes mentőszervezetek bevonásával az ország minden tájáról. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a székesfehérvári épületomlás helyszínén a sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött. Az OMS Hunor mentőcsapathoz is tartozó bajtársai védőfelszerelésben a törmelék között kúszva elérték a romok alászorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak. A kimentést követően a férfi vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji belső sérüléseket szenvedett. A szerb kormány rendkívüli ülésen egy hónappal július 2-ig meghosszabbította a kőolaj és a kőolaj származékok kivitelének idéglenes tilalmát, közölte hétfőn a kabinet. A kormány tájékoztatása szerint a döntést az indokolta, hogy a globális események továbbra is jelentős hatással vannak a kőolaj és üzemanyag ellátásra, miközben a kínálat is szűkebb a nemzetközi piacokon. Az illetékesek szerint az intézkedés célja a hazai piac ellátás biztonságának megőrzése. A kőolaj és a kőolaj származékok exportjának idéglenes korlátozását a szerb kormány március elején vezette be, majd több alkalommal is meghosszabbította, írja az MTI. Halad a 15 000 négyzetméter alapterületű oktató és szimulátor központ építése, ahol az új atomerőmű üzemeltetőit fogják képezni, adta hírül weboldalán a Paks 2 ZRT. Az oktató és szimulátor központban történik majd a Paks 2 atomerőmű üzemeltető személyzetének elméleti és gyakorlati oktatása minden szakterületre kiterjedően. Itt szerezhetik meg a munkájukhoz szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket a gépészek, a vezénylői és kulcs személyzet, de például az átrakógép operátorok és a karbantartó személyzet is. A 6 szintes épület hasznos alapterülete 15 000 négyzetméter lesz, itt kapnak helyet az üzemeltető személyzet képzésére szolgáló tantermek, illetve a szimulátorok, köztük a teljes léptékű szimulátor, illetve az analitikai, valamint az átrakógép szimulátor. Jelenleg az oktató és szimulátor központ alapozását készítik elő, az év végére a talajszintig jut el a szerkezetépítéssel a magyar cégek alkotta konzorcium. Az épület az ütemterv szerint 2027. augusztusára szerkezetkész lesz, egy évvel később kezdődhet meg a műszaki átadás átvétel folyamata és a szimulátorok beszerelése, melyek gyártása is megkezdődött. Hétfőn délelőtt sajtótájékoztatóval egybekötött szerződéskötésen jelentette be Paks polgármestere, hogy megkezdődik a Gesztenyés utcai parkoló felújításának 2. üteme. Heringes Anita elmondta, a környék lakossága már évtizedek óta várta ezt a beruházást.
2: Újra kultúrált körülmények között parkolhatnak a Gesztenyés utcán az ott lakók, és akik arra járnak. Ez a parkoló megfelelő mennyiségű ahhoz, hogy a lakosság nagy részét ki tudja szolgálni. Így is megkérnénk a lakosságot, hogy kis türelemmel legyenek a beruházás ideje alatt, próbáljuk biztosítani a parkolási lehetőségeket addig máshol. Így nagyon figyeltünk és ütemezetten készítjük a fejlesztéseinket, hogy egyszerre a környéken ne induljon el más beruházás, hanem lépésről lépésre tudjunk ebben a projektben haladni.
1: A beruházást a Globakva Kft. Valósítja meg. A cég ügyvezetője Éva Ákos a szerződéskötéskor elmondta, erősen szükségessé vált a parkoló komplett felújítása. A cégvezető a munkálatok részleteiről is beszámolt.
3: Gesztenyés utcát, ha valaki ismeri, valaki nem, aki ott lakik nyilván van a jobban. Itt egy aszfalt rekonstrukció fog történni, és a parkolók elhelyezése tekintetében viszont egy térköves megoldást választott a kiíró, jelen esetben a közbeszerzésben az önkormányzat. mi ennek a feladatnak az elvégzésére vállalkoztunk, többek között vízvezetés is fogott történni, és előzetesen jelzem, hogy az ott lévő növényzet és a fák tekintetében az önkormányzatnak komoly elvárásai voltak. Annak a megőrzése, állapot megolvása tekintetében, hogy mindenképpen az önkormányzat kollégáival, főkertészével fogunk egyeztetni, hogy milyen úton módon tudjuk a lehető legjobban megőrizni a már most meglevő környezetet és növényzetet.
1: A Gesztenyés utcai parkoló felújításának második üteme mintegy nettó 87 millió forintból valósul meg. Összeütközött egy nyerges vontató és két személyautó Simontornyán a Petőfi utca és a 61-es főút kereszteződésénél hétfő kora délelőtt, közölte a katasztrófavédelem. A sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a műszaki mentést, valamint a járművek áramtalanítását végezték el. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, a sérültek állapotáról azonban további információt még nem közöltek a hatóságok. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Millás FM. Összekött.
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Gabi kedvenceit.
2: Most pedig jöjjön egy óra, ami egyenesen a sorozatok világából érkezik, és a szívemből is. Van az a pillanat, amikor egy jelenet nem a párbeszéd miatt marad meg, hanem a zene miatt. Egy lassú kameraállás, egy nagy fordulat, és megszólal egy dal, amit soha többé nem felejtesz el. Én is így szerettem bele ezekbe a számokba, sorozatról sorozatra, jelenetről jelenetre, és most egy óránál

Sziasztok, Harmad Gabi vagyok. Ezen a héten én hozom nektek a kedvenc slágereimet. Tartsatok velem csütörtökön dél és egy óra között a Best of kedvencek órában. Itt a Paks FM-en.

valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, megbékélek az

0: Catalina Ross. I wanna rock with somebody. Hey, I'm Ellie Goulding. Hey, this is Taylor Swift.
1: Ez a rádió játssza Fox kedvenceit. Fox FM. Összekött.